0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem EPER 4-es kollégiumának bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: A volt diákrádiónak, vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem EPER 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött.
3: És ez a tábla avatás találkozás, ha fogalmazhatunk így, mert ha jól tudom, régi rádiósokkal is találkoztak, ez hogyan, milyen hangulatban telt, az egyetem hogyan fogadta ezt a kezdeményezést, milyen hangulatban telt ez az egész kis rendezvény?
2: Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ővele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, június 7-ére, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak még hozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam.
3: És a rendezvényen milyen programok voltak még, miket idéztek fel?
2: A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdió,

0: Diós például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. Volt más is, akit fölhívtunk, akit meg baleset ért, pedig nagyon szeretett volna itt lenni. Voltak hangbejátszások régi felvételekből, és volt megemlékezés az elhunyt társakra, tehát akik már nem lehetnek közöttünk, valamint a jelenlévők közül is elég sokan hozzászóltak. Voltak, akik eleve készültek rá, tehát tudtunk róluk, hogy ők szándékoznak hozzászólni, és voltak olyanok is, akik csak akkor jelentkeztek, amikor a vége felé föltettük a kérdést, hogy akar-e még valaki a jelenlevők közül hozzászólni, és akkor is néhányan még jelentkeztek. Tehát valahogy így zajlott le.
1: És kicsit felidézve a múltat, ugye említette, hogy ön is tagja volt, nem a kezdetektől, ennek a Diák Rádiónak, egy kicsit emlékezzünk vissza fellelhető anyagokból, archívumokból, hogyan, miként, miért is alakult ez a Diák Rádió a Nehézipari Műszaki Egyetem berkein belül.
0: 1953-ban a fellel dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot. Aztán volt egy olyan műsor vasárnaponként, mert hogy ez a kívánságműsor havonta egyszer jelentkezett, a többi hétvégén pedig egy úgynevezett Diák Hétköznapok című műsor volt, ami 3 órás volt délelőtt 9-től délig. Ebben mindenféle volt. A zenéken kívül riportok az egyetem területéről bármilyen témában, esetleg oktatókkal, egyebekkel, hangjátékok, irodalmi művek, például versek is voltak. Tehát egy ilyen magazinműsor volt.
1: És ön hogyan, miért, mikor csatlakozott, illetve akkor milyen csapat állt össze, mennyien voltak, úgymond a rádióban mennyien dolgoztak szabadidejükben, ha jól tudom, önként szabadidejükben az egyetemi rádióban?
0: Így van, mindenki önként és szabadidejében dolgozott térítés nélkül, tehát semmilyen díjazást nem kaptunk ezért a munkáért, ez nekünk szórakozás volt, szenvedély volt, és én 1971-ben őszén kezdtem az egyetemet, azonnal megkerestem a stúdiót, amikor kiderült, hogy lehet oda bejutni. Aztán, amikor egy kicsit már elboldogultam a technikával egyedül is, mert hát komoly keverőpult volt a süketszoba, úgynevezett süketszoba, ahol a mikrofon volt és a bemondók, és magnók, sőt, stúdiómagnó volt, amire rögzítettük a műsorokat. Tehát amikor már elboldogultam a rendszerrel, akkor rám bízták az úgynevezett altató műsort, ez volt az első műsorom. Ez este 10-től 11-ig tartott, hetente egyszer, mindig egy mesével kezdődött, és utána andalító zenével folytatódott egy órán át. Hát volt, amikor nagy Bakit is elkövettem, még nem volt olyan igazán komoly a zenei ismerettáram, és csak belehallgattam egy felvétel elejébe, na jó, ez szépen indul lassan. Ez volt a Deep Purple-től a Child in Time, ami hát egy jó hosszú szám, és hamarosan begorombul, hogy úgy mondjam, begyorsul. Hát utána kaptam én hideget, meleget ezért az altatóért, mert ez inkább ébresztő lett.
1: Milyen történetek vagy mérföldkövek vannak még esetleg, amikre így szívesen visszaemlékszik ebből a rádiós életből, rádiós korszakból? Egyetemistaként miért volt jó ezt csinálni, miért volt jó rádiózni akkoriban?
0: Egy jó társaság miatt. Tehát ott egy jó közösség volt mindig. Általában a magja ennek a közösségnek 20-30 fő volt egy időben, és hát természetesen változott, mert egyesek végeztek, mások újak léptek be ugye a egyetemre és a stúdióba is. Tehát ez mindig változott. Amikor megpróbáltuk összeszedni, hogy a teljes folyamatban kik dolgoztak, ez a névsor körülbelül 600 nevet tartalmaz, megvan most is ez a névsor itt nálam is. Ennél szerintem több is volt, de ennyit sikerült felidézni valamikor 21 néhány évvel ezelőtt, amikor megpróbáltuk összeszedni. Tehát egy nagyon jó közösség volt, megtanultunk közösségben együtt dolgozni, tehát egy csapatmunkát megtanultuk, megtanultunk határidőre, mert a műsornak el kellett készülnie időre, felelősséget vállalni, mert ha valaki elvállalt egy műsort, akkor azt csinálnia kellett. Tehát erre volt jó, és ezeket a készségeket utána mindenki, ahogy el is hangzott ott a ünnepségen azoktól, akik felszólaltak, mindenki nagyon jól tudta kamatoztatni utána a munkás időszakában is.
1: Mennyivel volt másabb akkoriban a rádiózás, akár a műfajokat tekintve, vagy a technikát, azt már ugye felsorolta, gyanítom azért, az már most a digitális korszakkal ellenben sokkal-sokkal másabb volt. Mennyivel másabb volt akkor egy rádiós élete, mint mostanában?
0: Hát sokkal nehezebb volt szerintem. Tehát olyanról szó sem lehetett a technika miatt sem, hogy egyedül készítsen valaki műsort. Tehát általában kellett legalább még egy fő, aki közreműködik, tehát általában legalább egy bemondó és egy technikus volt, aztán persze volt, mikor sokkal több ember működött közre. Mondtam, hogy Stúdió Magnóra dolgoztunk, az 1000 méteres szalagok voltak ugye a Stúdió Magnón, hát a riportokat pengével kellett vágni, tehát a szalagot vágni, kivágni belőle, ami nem kell, összeragasztani a szalagot. Ez egy nagyon lassú munka volt, összehasonlítva a mostani technikával, mert hát itt nálam Szolnokon, ebben a új stúdióban már csak számítógépek vannak, tehát már ilyen célra, felvételi célra. Ezen kívül vannak egyedek is, tehát van kazettás magnó, sőt szalagos magnó, CD lejátszó, hogy bármit, ami előkerül esetleg még, azt le lehessen játszani, be lehessen digitalizálni. Tehát ezt a stúdiót 2000-ben hoztuk létre, amikor kiderült, hogy az egyetemen megszűnt az egyetemi stúdió, és hát azóta létezik itt Szolnokon az úgynevezett NME, Nehézipari Műszaki Egyetem nosztalgia stúdiója.
1: Egyetemi stúdió az helyileg hol volt amúgy, hogyan képzeljük el, illetve még ehhez hozzáfűzném azt, hogy milyen hatással volt az egyetemisták a diákok életére, hogy az egyetemnek volt saját rádiója.
0: A rádió vezetékes rádió volt, és minden szobában volt később hangszóró, mert ugye mondtam, hogy az elején csak a folyosók végén például, de később kiépült az a hanghálózat, ami minden szobába elért, és minden szobába volt egy hangszóró, tehát mindenkihez elért, hiszen akkor az egyetemisták 90%-a, vagy még több kollégista volt, amikor mi egyetemisták voltunk, és érzékeltük sok jelből, hogy szeretik a műsorokat, szeretik a stúdiót, szeretik az ébresztőt, szeretik a kívánság műsorokat, és nem beszéltem még egy nagy sikerű műsorról, a vetélkedőkről. Tehát körülbelül minden évben, vagy akár minden fél évben szerveztünk egy nagy stúdiós vetélkedőt, ami megmozgatta az összes lakóját az egyetemvárosnak, mert olyan feladatok voltak, amik, hogy úgy mondjam, sok embert igényeltek. És sok-sok feladat volt. És volt olyan, amikor ez a vetélkedő mondjuk 25 órán át tartott folyamatosan. Ez pontosan akkor volt, amikor az egyetem 25 éves jubileuma volt, tehát 1974-ben. Úgyhogy ezek is nagyon sikeres műsorok voltak, és nagyon várták is a hallgatók.
1: Ön hogyan emlékszik vissza így erre az egész rádiós életére? Milyen nyomot hagyott önben, lelkiekben? Illetve az milyen érzés volt, hogy amikor legelőször a mikrofon elé ült, és elkezdte az első műsort, vagy az első hangfelvételt?
0: Na, ezzel az utóbbival kezdeném, mert én alapvetően nem beszéltem ebben a rádióban. Nagyon-nagyon kevésszer és nagyon minimálisat, mert én alapvetően technikus voltam, és ezen túl pedig műsorszerkesztő. Tehát olyan szerkesztő, mert ma már ugye a szerkesztő viszi végig a műsorát, de itt nem működött. Tehát például én készítettem elő a szövegeket, a hangjátékokat, például kiválogattam, vagy választottam, hogy mi legyen, egy kicsit megdramatizáltam, kiosztottam a szerepeket, és aztán, mint egy rendező, úgy működtem közre a felvétel során, vagy egyéb műsoroknál is inkább, tehát ilyen szerkesztői feladatot végeztem, hogy erre ezt tudom mondani. De mindenképpen egy olyan időszak volt, amire hát nagyon szívesen emlékezünk, és ezért is van az, hogy összehozzuk minden évben itt nálam Szolnokon azt a kis találkozót, amire mondom egy 20-25 ember szokott általában eljönni a volt stúdiósok közül. Kicsit változik mindig a névsor, van, aki elmarad, mert már kiöregszik, már nem tudja vállalni, hogy eljöjjön, viszont más meg éppen előkerül, és beesik, hogy úgy mondjam, és utána rendszeresen eljön. Szóval ez egy ilyen közösség, és nagyon jól el vagyunk, mert vannak idősebbek, és vannak fiatalabbak, tehát körülbelül 4-5 nemzedék, stúdiós nemzedék találkozik ilyenkor.
2: Kedves hallgatóink, emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem EPER 4-es kollégiumának bejáratánál. Az elmúlt percekben Karcagi Pál egykori stúdióssal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyors beavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a vármegyeszékhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. A Hat Történeti Múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a Hadtörténeti Múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
0: Az időjárásról.
1: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református hittanból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
2: Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
1: És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Ketten is érettségiznek református hittanból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittanból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt. A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
3: Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak. Ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
1: Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
3: Igen.
1: Oké, Puskás Mihály miért a piaristákat választotta?
4: Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztállyal, de ebbe az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
1: És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be ebbe a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
2: 6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két kálvintéri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hitoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, 3. szakként a Debrecen Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanárszakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel és ez szolgálat számomra.
1: És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
2: Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Egy néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittant, mint érettségi tárgyat. Tehát ez pár éven belül történt.
1: De akkor ők az elsők?
2: Az elsők.
5: Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittanon, és az természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót ti, hogy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
3: Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
5: És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
3: Nem annyira, meg az osztályból hárman is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
5: Puskás Mihály?
4: Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
5: És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
4: Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így, hogy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban annak, hiszen rajtam kívül még ketten is vannak, úgyhogy ez elég sok.
5: És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
6: Én azt gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákjait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 4-6 év, 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretetteljes, bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyháztörténelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért, mivel heti 2 óránk volt, ugye fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után, újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem Jósáfár módjára továbbadni.
5: Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést.
6: Ilyen például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Néró idejében az első keresztjének hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, 10 parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar-díjas, közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
5: Azért 2 hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt 2 hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
6: Így van, tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy melyik felekezet tartja fenn, a kerettantárban, illetve a helyi tantárban is heti 2 hittanóra van előírva.
5: Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
6: Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam. Tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magán szférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam, ugye több alkalommal. Viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületben elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni, ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös és bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
5: És akkor forduljunk rá a hittanra. Akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak? Van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre? Ha igen, miért? Ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka? Mehetünk ebbe a sorba, jó? Akkor Bozsoki Blanka.
3: Én mindig is szerettem a hittan tantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából 5. tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
5: Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
3: Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
5: Puskás Mihály?
4: Ugye nekem nem kellett választani 5. tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár a lelki dolgokkal kapcsolatban, vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
5: Közben hagyd kérdezzek az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy-két mondatban elmondod, hogy ez mit jelent?
4: Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy 5. tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval igen, én nem azért választottam, hanem...
5: Tulajdonképpen ez egy 6. plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan felkészülőn.
4: Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hittemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
5: És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
4: Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanító szakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
5: És miért a tanítás?
4: Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is. Engem is ugye sakkot nagyon sok többfajta edzőm tanított, és szerettem edzésekre járni, és hát szerettem, hogy fejlődök valamiben, sikereket érek el. Ez egy egész ilyen út volt, tehát az egész, hát a életemnek a nagy részéből ugye a sakkban fejlődtem, és ez egy nagyon szép út, és szeretném, hogy mások is ezt átélhessék, hogy mennyire jó érzés, hogy valamiben egyre jobb és jobb leszel, és hát közben mindent szeretsz, amit csinálsz.
5: Köszönöm. Orosz Adrienhez fordulok, hogy egy ilyen általános összefoglalót tudnál nekünk mondani arról, hogy akkor mi is az a református hittan érettségi, tehát hogy hogyan néz ez ki, mik azok a fő irányok, amikre fel kell készíteni a diákjait.
6: Református hittamból csak középszintű érettségi van, írásbeli nincsen, és nem csak a református, hanem általában hittamból nincsen emeltszintű, hanem csak középszintű és szóbeli van. Alapvetően a minisztérium által kiadott témakörökkel ott vannak a tankönyveink, tehát alapvetően 6 tankönyvből készülünk, illetve ugye a Biblia az alap, alapvetően ugye Ószövetség, elég mélyen Ó és Új Szövetségi ismeret, azon belül ugye biblika ismeret, biblika történet, azon belül elég komolyan vesszük ugye a memoritereket, alapvetően fontosak ugye Jézus élete, Jézus példázatai, ugye az én vagyok mondások, a boldog mondások, tehát a Biblia ismeret, mint olyan, akkor a Bibliának a keletkezése, kanonizáció, ez már kicsit ugye biblika történet, illetve Biblia ismeret háttere, akkor alapvetően keresztény egyház történet. Ugye ez első 1517 évünk ugye az közös a katolikusokkal, tehát az alapvetően egy egyetemes egyház történet, egészen napjainkig, 1517-től ugye a reformációtól, amikor ugye szétvált a két különböző felekezeti irányzat, részletesen természetesen Luther, Calvin és a reformátorok élete és tevékenysége, akkor a különböző izmusok, pietizmus, ortodoxizmus, puritanizmus, akkor 11-ben dogmatika és etika, ami elég fontos, és ugye mivel azért alapvetően most már felnőtt 18-19 évesek 12-ben, így nagyon komoly ugye ilyen lelki, illetve hitbeli elmélyülésekkel is foglalkozunk. Ez elsősorban ilyen etikai kérdéseink, a 10 parancsolatnak az aktualitása, hogyan viszonyuljunk a 10 parancsolathoz, 10 parancsolatnak különböző parancsolataihoz, hogyan álljunk hozzá, hogyan álljunk az életben hozzá, nagy kérdéseink, nagy döntéseink, mi a szerepe az életünkben a lelkiismeretnek, Jézus Krisztusnak a szerepe él az életünkben, illetve az egyházi ünnepek. Ugye alapvetően egy külön nagy témakörünk az egyházi ünnepeink, és az egyházi ünnepkörnek megfelelően mindig ugye adventben, ugye adventi témával foglalkoztunk, karácsonykor természetesen karácsonyi témával, a böjtben alapvetően mindig előkerült ugye a böjti időszak, mit jelent a protestáns böjt, mit jelent ugye a nagy hétnek az eseményei, illetve most ugye nem olyan régen volt pünkösd, a pünkösdi ünnepkör, illetve annak az eseményei, ezek alapvetően, amik témakörként ugye előfordulhatnak a református hittan érettségén.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal, akik hamarosan református hittamból fognak érettségizni. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
7: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vöröskódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket hosszú távon, társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen, többletfinanszírozást

0: kísérleti jelentést vizsgálták, mind a 195 részes állam esetében, és Európa negatív értelemben tűnt ki. Öllerer Kingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélget.
1: Számos globális egyezmény van, amely a biológiai sokféleséggel foglalkozik. Különböző csoportokra lehetne ezeket osztani, de ezek közül a legjelentősebb a biológiai sokféleség egyezmény, sokak számára a Riói egyezményként ismert, és ez a biodiverzitás megőrzését célozza, annak fenntartható használatát, és van benne egy olyan rész is, hogy úgynevezett genetikai erőforrásokból származó haszon igazságos megosztása. Tehát, hogyha a biológiai sokféleségből például gondolhatunk gyógynövényekből kivonható hatóanyagokra, és hogyha például egy helyi közösség ismeri ezt a használatot, és jön egy nemzetközi cég, amely ezt a használatot szeretné majd valamilyen gyógyászati célra kamatoztatni, akkor a helyi közösség, mivel megosztotta a tudását, ezért kéne ennek a gazdasági vonzataiból részesüljön. Tehát ez így röviden az egyezménynek a három nagy célja.
2: Mi annak az oka, hogy mostanság nagyon előtérbe került a biológiai sokféleség, a biodiverzitás megőrzése?
1: Úgy mondják, hogy poliválságban vagyunk, a legtöbben főleg a klímaváltozásnak a hatását érzik, sajnos szó szerint a bőrükön is, de például a Világgazdasági Fórumának legújabb kiadásában is benne van. Sajnos nem a rövidtávú veszélyek között, ugyanis háború, meg tényleg ilyen vírusos megbetegedések voltak, tehát ezek rövid távon sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, viszont a hosszatávon, tehát már 10 éves távlatban nemzetközi összefogást és olyan szintű cselekvést igénylő veszélyek között már ott van a biodiverzitás csökkenése, ugyanis mi ettől függünk, bár egy urbánus környezetben lévő személy ezt nehezebben tudatosítja, de viszont vannak azok a közösségek, akik közvetlenül függnek az élőhelyeknek a változatosságától.
2: Ha a világot nézzük, akkor számos olyan hely van a világon, ahol az őslakosoknak a tudását elismerik és használják. Ha Európát nézzük, és akár Magyarországot nézzük, akkor nekem nagyon furcsa, hogy az, amit egykor dédapáink tudtak, vagy ükapáink tudtak, azt kevésbé hasznosítjuk, illetve van, aki hasznosítja, valaki nem. Tehát nekik természetes volt, és egyébként, hogyha visszamegyünk, és nem csak Magyarországot, hanem az egész világot nézzük, akkor miért van az, hogy a régen élt emberek tudták, hogy hova kell építkezni, hova kell ültetni azt a növényt, mit szeret az a növény. Tehát ők ennyire összhangban éltek a tájjal, és mi ezt felejtettük el?
1: Bizonyos értelemben igen, ugyanis az, amit mi hagyományos tájhasználatnak hívunk, annak az egyik, talán a legfontosabb eleme az az, hogy az adott táj adottságaihoz alkalmazkodik, és hosszú idő, akár évszázadok alatt kísérletezéssel létrejött használat. Tehát ilyen próba, siker vagy sikertelenség eredményezte azt, hogy végül milyen tájhasználati módot találtak a legszerencsésebbnek abban a tájban. Tehát számos próbálkozás volt így az évszázadok során, és a bevált mód az maradt meg. És ez az, amit a mai globalizált, városiasodott világ, ezt már nem tudja használni, hogyha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag Európa szerte bárhová megyünk, ugyanazokat a termékeket látjuk, ugyanazokat az építkezési megoldásokat, és az már nem a helyi adottságokhoz alkalmazkodik.
2: De most az a tanulmány, ami megjelent nemrég az önök szerzőségében, az rávilágít arra, hogy sok kormány még mindig nem ismeri el teljes mértékben az őslakos népek és helyi közösségek, valamint más hagyományos tudással rendelkező csoportok biológiai sokféleség megőrzéséhez való hozzájárulását. Hogy jött ez a tanulmány? Egyáltalán hogy jött ez az egész kutatás?
1: A kutatócsoportunk ezzel foglalkozik, hagyományos ökológiai tudással, és így fokozatosan többen már belefolytunk úgynevezett szakpolitikába, tehát hogy ez hogy történik döntéshozói szinten. Tehát mi kutatóként így látjuk meg terepen, hogy milyen változások vannak, de hogy ez kormányok szintén ez mennyire tudatosul, illetve ők mit szeretnének tenni, ez egy más világ. És a korábban említett biológiai sokféleség egyezmény pedig konkrétan megfogalmazza azt. Tehát tudományos szinten ez már egy eléggé régóta elfogadott tény, hogy a helyi közösségeknek a tudása, a hagyományos tájhasználat alapvető jelentőséggel bír a biológiai sokféleség megőrzésébe, és azt szerettük volna megnézni, hogy erről

0: az adott kormányok mit írnak. Tehát ők ezt hogy értelmezik a saját országukra, saját helyzetükre nézve. Tehát, hogy adott ország, akkor most pont Magyarországról beszéljünk, hogy ők mit mondanak a jelentésben, hogy szerintük mennyire fontos a hagyományos tájhasználat, illetve konkrétan, amit mi szerettünk volna tudni. Mert az egyezmény ezt is előírja, hogy a döntéshozatalban a helyi közösségeknek a tudását, a véleményét mennyire veszik figyelembe.
1: És azért, hogy mekkora munka volt ez, mert hogy a kutatók a biológiai sokféleség egyezmény végrehajtásáról benyújtott két legfrissebb nemzeti jelentést vizsgálták. 195 részes állam esetében, ami összesen több mint 400 jelentést, és mintegy 58 ezer oldalnyi anyagot jelentett. És amikor átvizsgálták ezt az egész jelentést, akkor azért az kitűnt, hogy Európa az negatív értelemben tűnik fel, ami engem meglepett.
0: Igen, minket nem annyira, mivel azért láttuk, hogy mi történik, de azért, hogy ennek a mértéke ekkora, igen. Ennek az előzménye az, hogy a biológiai sokféleség egyezményben úgy van megfogalmazva, hogy az őslakos és helyi közösségeknek a tudását kell figyelembe venni, az ő véleményükre kell tekintettel lenni, és sajnos sok ország vagy félreértelmezte, vagy határozottan megbújik emögött az őslakos fogalom mögött, ugyanis jellemzően, mikor ezt a fogalmat halljuk, akkor Dél-Amerikára gondolunk, vagy csendes-óceáni közösségekre, de nem az európai őshonos, tehát van ez az őslakos, őshonos ki, hogy értelmezi közösségekre, pedig ahogy korábban említette ön is, tehát igazából mi is ugyanazon a helyen nőttünk fel, ugyanúgy a dédapáinknak a leszármazottai vagyunk, tehát ilyen szempontból nem történt változás, itt a nagy különbség az ugye a gyarmatosítás, és az ellen, tehát aki őslakos közösségekről beszél, az általában a gyarmatosításra való ellenreakcióként is gondol, tehát ez az, ami nálunk nem történt így Európában konkrétan. Volt egy urbanizáció, meg voltak falurombolások, tehát hogyha mélyen belemegyünk, azért itt is hasonló folyamatok zajlottak le, de nem külső erők hatására, tehát nem az volt, hogy jött egy gyarmatosító idegen nemzet. És Európában az egyedüli olyan közösség, amely az ENSZ-nél elismertette magát, mint őslakos közösség, az az északi államokban élő számi közösség, tehát ők Finnországban, Svédországban, Norvégiában, részben Oroszországban is élnek. A többi közösség nem lobbizott ennek az érdekében, tehát őket az ENSZ nem is ismeri el így, úgyhogy sok esetben, amikor azt mondják, hogy európai közösségek, akkor csak rájuk gondolnak. Pedig biodiverzitás megőrzése szempontjából, tehát itt most erre kell figyelnünk, igazából a helyi közösségek hagyományos használata a cél, tehát ezt szeretnék megtartani, ezt szeretnék figyelembe venni. Úgyhogy ha arra mennénk vissza, tehát mi ennek az egész elgondolásnak a gyökere, akkor helyesen értelmezhetnék az országok, hogy mivel is kell itt foglalkozni, és ez a jelentésekből ki is tűnik, hogy sokan már elkezdtek így ez irányba megmozdulni, tehát azt mondják, például ahol kellett válaszolni arra, hogy most van-e önöknél őshonos helyi közösség, azt mondják, hogy nincsen, de a jelentés egy másik pontjában már elkezdenek a hagyományos tájhasználatról beszélni. Viszont ami érdekes, hogy az, hogy hagyományos tájhasználat, ez egy egyre gyakrabban ismétlődő használt fogalom ökológiai körökbe is. Amit mi kifogásoltunk, azt, hogy nem említik, hogy ezt a helyi közösségek, hogy ezek családi kiskertek, ezek kis falusi gazdaságok, tehát valahogy a megfogalmazásból hiányzik az ember.
1: Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk, mi ez a hagyományos tájhasználat?
0: Igen, ezt nagyon-nagyon röviden említettem picivel korábban, hogy ez a tájhoz alkalmazkodó, annak adottságaihoz alkalmazkodó évtizedek, évszázadok során létrejött gazdálkodási mód, legeltetés, az erdőgazdálkodás is benne van, tehát hogy mit tud adni egy helyi közösségnek az illető táj, az abban levő élőhelyek, és annyit elvenni abból, ami hosszú távon fenntartható. Tehát, hogy mindig úgy igyekeztek élni, hogy majd a gyerekeiknek, unokáiknak is legyen elérhető erőforrás ugyanarról a helyről, mert akkor nem volt ekkora mozgás. Tehát az nem merült fel, hogy ha itt valamit elrontok, akkor elköltözöm. Vannak erre is példák, tehát azt azért pontosítjuk, vannak így a történelem során, hogy nagyon tönkretettek helyeket, de nem ez a jellemző.
1: De akkor mi az oka annak? Mert hát Európában is látjuk, Magyarországon is látjuk, hogy azért vannak erre példák, ha mondjuk a hagyományos kaszálókat látjuk, vagy a legeltetést, és még sorolhatnám. Szóval ezek miért maradtak rejtve a jelentésekben? Tehát miért nem tüntették fel?
0: Egész pontosan sokszor említik ezeket a jelentésekben, viszont úgy kell elképzelni a jelentést, mint egy kérdőívet mondjuk, tehát bizonyos helyeken válaszolni kell bizonyos kérdésekre, és ezekben a jelentésekben úgynevezett biodiverzitás célok megvalósulásáról kellett írni, és mikor azt kérdezték, hogy például a helyi közösségeknek az ökológiai tudását figyelembe veszik el, vagy egész pontosan őslakos közösségeknek, akkor sok ország erre a pontra azt válaszolta, hogy nem. Ez a téma őket nem érdekli, és hogy miért nem érdekli, az volt a válasz, hogy nálunk nincsenek ilyen közösségek. És itt térünk vissza, amit korábban említettem, hogy ők arra hivatkoztak, hogy az ENSZ által elismert ilyen közösségek nincsenek az országban. Magyarország például, tehát a magyar jelentésben ők ezt nem kommentálták, tehát egyszerűen lehetett üresen is hagyni, de voltak országok, amelyek itt részletezték, hogy ők miért nem foglalkoznak a témával, viszont érdekes módon azok az országok is sok esetben a jelentés más részében, például amikor leírták az országoknak a biodiverzitását, ott hivatkoznak a hagyományos tájhasználatra, a hagyományos agrártájra, és ott van, tehát látszik, hogy foglalkoznak a témával, de amit korábban is említettem, hogy nem írják le pontosan, hogy ez a helyi közösségek évtizedes, évszázados munkájával fenntartott táj, annak köszönhetően létrejött biodiverzitás. Tehát például említik a hagyományos tájfajták fontosságát, de megint nem említik, hogy azt egy közösség tartotta fenn.
2: Kedves hallgatóink, Öller Erki Ingával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Az M1-es autópályán tapasztalható torlódások mögött nem csak a felújítások állnak. A korábbi kormány a Mészáros-Szíj konceszor kedvéért feloldotta az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó korlátokat. Elfogadhatatlan, hogy a közlekedők érdekei helyett a konceszor profitja diktálja a szabályokat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az autópályákra olyan szabályokat vonatkoztak, hogy együttemben csak 8 km hosszan lehet félpályás tereléssel lezárni autópálya szakaszokat. Ezek után pedig kell egy olyan szakasz, ahol a normál autópálya van, és utána lehet csak újabb szakaszokat lezárni. Ezeket a szabályokat a Mészáros-Lőrinchez és Szíj Lászlóhoz kötődő autópálya konceszor számára tavaly feloldották, és engedélyezték számukra, hogy összességében majdnem 40 km hosszan legyenek lezárások az M1-es autópályán. A miniszter úgy vélte, ez a lezárás így ebben a formájában nem találkozik a közérdekkel. Vitézi Dávid kiemelte, a nyárra azt kérte az autópálya konceszortól, hogy próbálják segíteni a forgalmat, és amennyire lehet, próbálják elkerülni, hogy torlódások alakuljanak ki. Igyekszünk visszatérni ahhoz a rendhez, hogy a közérdeket szolgáljuk, ne a magánérdekeket, és csökkentsük az egyszerre lezárható szakaszok hosszát az M1-es autópályán, de ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megtenni, jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszter. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Írták a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a kánikula a vadon élő állatok számára is komoly kihívást jelent, ezért, ahol erre lehetőség van, helyezzünk ki számukra itatót vagy egy tál friss vizet. A pazarlás miatt a kertek öntözésének minimalizálását és a hajnali vagy a késő esti órákra időzítését javasolják. Tanácsolják továbbá, hogy akik eddig nem éltek a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM D-MASZ ellátási területet érinti. Az MVM D-MASZ hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Ismét örömhírről számolt be a Miskolci Szimbiózis Alapítvány. Alig egy hónappal az idei első alpaka születése után újabb kis jövevény érkezett a Baráthegyi Majorságba. Süti, a majorságban született nőstény alpaka egy egészséges kislánynak adott életet. Az újszülött apja Carlos, aki néhány éve külföldről érkezett, és ma már a majorság alpaka csapatának tagja. Az újszülött és édesanyja is egészségesek. Fél órával a világra jötte után már megpróbált lábra állni, és bár az első lépések még kissé bizonytalanra sikerültek, kíváncsian kezdte felfedezni környezetét.
0: Az időjárásról.
1: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeléjét hallják. 2026. június 22-e hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik. Lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északias szél nyugaton és északkeleten megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 16 és 23 fok között alakult. A hidegre hajlamos helyeken mérhettünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 30 és 34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Az előzőhöz hasonlóan idén is Herceg-kúton rendezték meg a hátsó füveskupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik, vagyis az MLS által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt. A barátságos csoportmérkőzéseket követően Herceg-kúton találkozott a nagy közösség egy nagy futballjuniálison, gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Herceg-kút, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Erről van szó, olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagyrozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak.
1: Tartsanak velünk!
0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
3: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Június 22-e van, ma a Paulinák ünneplik a névnapjukat. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Boldog névnapot kívánunk e név viselőinek. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1633-ban Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án a hadügyminiszter vérbefojtotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót, ez volt a Barbarossa terv. Ezen a napon született 1906-ban Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. 1906-ban Anne Morrow Lindbergh, amerikai írónő, aki Charles Lindbergh felesége volt. 1913-ban Veres Sándor költő, író. 1944-ben Klaus Maria Brandauer, osztrák filmszínész és rendező. 1948-ban Cserháti Zsuzsa énekesnő, 1949-ben Meryl Streep Oscar-díjas amerikai színésznő, 1953-ban Cyndi Lauper amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő. Ezen a napon hunyt el 1851-ben Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1969-ben Judy Garland énekesnő, színésznő. 1976-ban Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. 1987-ben Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. 1992-ben idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Jöjjenek össze, álljanak elő mind, majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Életbe lépett a vörös kód, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális miniszter. A vörös kód célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, illetve a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Két egymást követő, egy 4,6-es, majd egy 5,3-es magnitudójú földrengés rázta meg Krétát szombat délután. Az epicentrumot a Kréta déli partjainál fekvő apró Gavdos szigetének közelében, nagyjából 14 kilométeres mélységben a tengerfenék alatt regisztrálták. Komolyabb anyagi károkról, személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megszűnt futballcsapatoknak rendeztek kupát Hercegkúton. Az előzőhöz hasonlóan idén is Hercegkúton rendezték meg, ugyanis a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8

0: kérdezte meg. Az esemény hátteréről az egyik főszervezőt, Ringer Istvánt, a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják. A riporter Bódis Attila.
1: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum 2 barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a 2 barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Hercegúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MTN-ben. 2 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoportgyőztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl, természetesen a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye. Az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futballközösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs az alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
2: Pont erre akartam rákérdezni, hogy az évek során gyakorlatilag, mintha ilyen klubbá, ilyen nagy baráti közösségé alakult volna. A résztvevők is állandóak, tehát ugye volt ennek egy jelentős előzménye, amiről sokszor tudósítottunk, hogy ez így lenettósította, összekovácsolta ezt a közösséget?
1: Igen, erről van szó. Olyannyira, hogy több olyan korábban éveken keresztül nem futballozó, össze nem járó csapat vált valódi csapattá, ha nem is neveztek be MLS bajnokságba, de szerveznek a hátsó füvesen kívül is saját maguk számára barátságos meccseket. Nagy Rozvágy egy ilyen példa, akik testvértelepülésekkel fociznak, volt, hogy a Dunántúra utaztak a Zalai Főnix-el, játszottak barátságos mérkőzést, tehát ilyen régiókon átívelő futball kapcsolatok, társadalmi kapcsolatok is születnek ebből a programsorozatból. Alapvetően, és már állandósult a létszám, mindig vannak új csapatok, és örömteli az a hír, hogy több település fontolgatja, hogy részben a hátsó füves program hatására újra beneveznek a bajnokságba, talán Mikóháza az egyik itt jelenlévő ilyen csapat, aki fontolgatja ezt, úgyhogy ilyen hozadéka is lehet ennek a sorozatnak. És hát nagyszerű dolog itt Hercegúton, picit szimbolikus is a helyszín, hiszen innen indult el 2022-ben a hátsó füves futballmentő túra, ugye, amire az imént utalás történt, ugye ez volt az előzménye a kupának, és Hercegútra tért vissza hátsó füves futballmentő túrából kialakult kupa döntője. Nagyszerű környezetben, egy igazi baráti családi hangulatban itt Hercegúton Rák József polgármester úr és segítői mindig kitesznek magukért, és tényleg egy nagyon ideális pálya, egy nagyon szép festői környezet van itt, egy kis futball juniális valójában ez.
2: Itt Bodrog közé, Hegy közé, Hegyaljai csapatok vesznek részt?
1: Valóban ez a 3 tájegység, akiket megszólítottunk, ugye a mikrorégió, Tokaj-Hegyalja, Borvidék kicsit kitágítva a Hegyköz, Bodrog köz irányába. Ugye ez azért is nagyon specifikus ez a régió, mert hogy itt nincsenek megyei harmadosztályú csapatok, itt megszűnt a zempléni megyei harmadosztály sok évvel ezelőtt. Tehát ezek a csapatok, akik itt a hátsó füvesbe szerepelnek, több mint 10 éve nem szerepelnek versenyszerű MLS által kiírt bajnoki rendszerben, és azt látjuk egyébként ebből a sorozatból, ez az egyik nagy tanulság, hogy van igény erre. Sokszor valóban azon múlik csak, hogy összejön egy ilyen torna, hogy van-e, aki mögé áll, szervezi, telefonál, ügyintéz, összehozza is, és hogyha ezeket a munkákat, energiákat beletesszük, akkor azt látjuk, hogy igen, bár papíron nem léteznek a csapatok, a valóságban mégiscsak léteznek, hiszen itt vannak, futballoznak. Nagyon dinamikus meccsek vannak, ezt el lehet mondani talán, hogy már utaltam rá, hogy nem a sportérték a lényeg, de nagyon hajtós, nagyon-nagyon változatos, küzdelmes meccsek vannak, és biztos, hogy ilyen szempontból is, aki kijött egy jó falusi futballmeccset akart látni, az biztos, hogy nem csalódik itt ma.
2: Említette, hogy gyakorlatilag ugye társadalmi jelenség, és hogyha ránézünk egy futballcsapatra, szerintem a 18 évestől, akár még az 50 éves korosztályig is

0: is megjelenik a pályán, tehát hogy generációkat is összehoz. Olyanok, akik talán még amikor megszűnt a csapat, általános iskolások voltak, vagy az óvodát alig hagyták el, de most itt fociznak.
1: Valóban más lehetőségük, nem is biztos lenne, hogy a falu saját településük, mert itt magukra öltsék, ha nem lenne a hátsó füves, nem gondoltunk bele, de csak ugyanígy van. Az idősebb 40-es, 50-es korosztály pedig az a generáció, az a korosztály, akik még játszottak a falujukba, tehát ők most egy picit nosztalgiáznak is, talán újra összejönnek.
0: A hátsó füves mozgalom a Nemzeti Sportban megjelent cikksorozat, valamint az abból kinövő kiállítás nyomán jött létre. A tárlat aktualizálva a helyi viszonyokra azóta is járja az országot, most éppen Veszprémben tekinthető meg. A megszűnőben levő falusi futballal szembesítő cikk sorozat szerzője Csillag Péter, a lap főmunkatársa, szinte már tiszteletbeli zempléni, hiszen maga is oroszlán részt vállalt a sorozat szervezésében, most őt hallják.
2: Hát most a nagy előrelépés, vagy a nagy fejlemény az, hogy Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megnyílt a Hátsó Füves egy eltűnő futballvilág képei című kiállítás, amely korábban Sátorajúhelyen a Kazinczy Ferenc Múzeumban volt látható, és amely 2022-ben az év kiállítása díjat is elnyerte. Valójában a veszprémi kiállítás az nem éppen ugyanaz, mint ami Sátorajúhelyen volt, hanem ahhoz képest egy bővített, gazdagított, újrafésült, újra gondolt anyag, jelentős regionális gyűjtéssel előkészítve és kiegészítve. Hát itt egy ilyen majdnem két éves folyamat előzte meg a veszprémi kiállítás nyitást, és a Balaton felvidéken és a Bakonyban készítettünk egy-egy riportsorozatot, illetve végeztünk terepmunkát, gyűjtést, és ezeknek az eredményei is beépültek a kiállításba, ami egy fantasztikus dolog, de a magja azért mégis ez a zempléni sátorajúhelyi világ, úgyhogy ha valaki elmegy a Veszprémi Múzeumba, akkor sok ismerős tárgyat, érdekességet, attribútumot találhat ebből a környezetből. Hogy csak néhány példát mondjak, a Bekecsi lelátó, ami a Sátorajúhelyi Múzeumban, Kazinczy Múzeumban is szerepelt, ott is megvan, de a képek közül is nagyon sok, illetve hát a hátsó füves futballmentő túra, mint közösségi kezdeményezés, mint most már 5. éve futó, tulajdonképpen ilyen kísérleti futballszociológiai programsorozat, mindig keresjük a szavakat, hogy lehet ezt jól definiálni. Ez is megjelenik a kiállításban, szerettük volna azt a közösségi erőt megjeleníteni, amelyet ez a játék, és amelyet a futball, mint a közös fórum jelent, és amelyet itt ezen a hátsófüves kupa döntőn is azt hiszem, hogy megtapasztalhatunk most.
0: Arról is beszéltünk már több alkalommal, hogy gyúltak itt-ott tüzek ennek nyomán, hasonló kezdeményezés, ami most éppen zajlik a hátunk mögött, hogy megszűnt csapatok újra élednek legalább egy-egy alkalomra. Ezek mely területeken lobbantak lángra legalább egy időben?
2: A hátsófüves futballmentő túra, amelynek ugye az a célja és a fő gondolata, hogy a megszűnt falusi csapatokat újra összehozza. Így nagyon leegyszerűsítve valójában nem ez, hanem inkább az, hogy a futball segítségével a falu közösségeknek adjon ösztönzést és találkozási alkalmat újra. Ez ugye 2022 áprilisában éppen innen Hercegkútról indult el egy retteltesen hideg, szeles, esős napon, aki itt volt, azt szerintem soha nem felejti. A telefonom azt írta, hogy 4 fok az érzékelt hő, valójában 11 volt, de tényleg borzasztó idő volt, és szerintem ugye ennek a sorozatnak egyébként ez is a szépsége, hogy mindig a nehézségekkel dacolva, az akadályokat leküzdve halad előre. Szóval, hogy 2022-ben elindult ez innen, és most már 72 állomást érintett ország szerte. Az alapja egy futballmeccs, amihez kapcsolódik egy futballtörténeti kiállítás, beszélgetés, illetve egy olyan kulturális program, ami a helyieknek a büszkeségeit, a helyieknek az értékeit igyekszik kirakatba helyezni, és emellett szeretnénk a gyerekeket, az új generációt megszólítani 11-es rúgóversennyel, tombola sorsolással és különböző érdekességekkel. Szóval, hogy ez a kezdeményezés innen az Emplénből elindult, az Empléni Főnix mellett megalakult az Alai Főnix, megalakult a Szatmári Főnix, amely a saját régiójában járja azóta is a vidéket, és játszik megszűnt falusi csapatokkal elhagyott pályákon meccseket. És vannak rendhagyó állomások, olyanok, amelyeken helyi megszűnt csapatok játszanak egymással, és ilyenből már volt Békés megyében, Baranyában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun, Veszprém megyében, tulajdonképpen a megyék közül talán 8 vagy 9 már így szerepelt ebben a programban, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk ezt egy országos programsorozatnak, és idén is folyik ez. Egyébként részben a veszprémi kiállításhoz kapcsolódóan ott a régióban, Balaton felvidéken, Köveskálon lesz a legközelebbi hátsófüves futballmentő túra alkalom június 27-én, de aztán lesznek más helyszínek is, és közben ezzel párhuzamosan egy Zemplénben is fut tovább a dolog. Tulajdonképpen az a hátsófüves kupa, ami a futballmentő túrában érintett településeket, csapatokat hozza össze, ez ennek már egy ilyen második fázisa, amelynek az a célja, hogy életben tartsa a tüzet, és segítsen ezeket a kapcsolatokat ápolni. Ja, azt kérdezted, hogy hol sikerült tüzet gyújtani, vagy ösztönzést adni. Ilyenkor a legegyszerűbb kérdés az, hogy na, és hány helyen alakult újra a csapat és nevezetbe MLS bajnokságba. Válaszolok erre is, de valójában ez egy kicsit azért sántít ez a kérdés, mert a célunk nem az, hogy az MLS keze alá dolgozzunk, és az MLS-nek a bajnokságát dúsítsuk csapatokkal, még akkor se, hogyha egyébként az MLS-szel van egyfajta társadalmi együttműködés, és nyilván próbáljuk segíteni egymást a különböző lehetőségek szerint. De hogy mi inkább ugye a falu közösséget és az emberi kapcsolatokat szeretnénk erősíteni. Hogyha választani kell futball és falu közösség között, akkor nekünk inkább a falu közösség van előtérben, és éppen ezért tudjuk megérteni azt a helyzetet, hogyha egy csapat nem tud hétről hétre kiállni, hanem csak évente egyszer-kétszer, és ezt próbáljuk, ennek próbálunk keretet szabni, megtalálni az ideális egyensúlyt ebben. Szóval a rövid válasz az, hogy egyébként az érintett helyszínek közül 4 újra benevezett csapattal MLS nagypályás bajnokságba, aminek nagyon örülünk, de nekem sokkal fontosabb visszajelzés az, hogy alkalmanként majdnem minden helyszínen megy valamiféle futball kezdeményezés. Az lehet, hogy egy-egy alkalmi meccs évente, lehet, hogy egy hátsófüves kupa részvétel, mint a zempléni csapatok esetében, ugye most már 8 csapat vesz részt itt a régióból, ami egy csodálatos dolog, de lehet az is, hogy mondjuk a felnőtt csapatnak a pályára lépése a fiatalokat ösztönözte arra, hogy ők újra összejárjanak. Volt olyan helyszín, ahol nagy pályán nem, de télen terem tornán részt vett az a csapat, amelyik nyáron a hátsófüves futballmentő túrán szerepelt. Szóval, hogy valami mindenhol elindult, és hát az is fontos hozadék, hogy ugye ezekre az alkalmakra a pályákat rendbe hozzák, a pályák újra használatba kerülnek, és onnantól kezdve a helyi közösségen, az önkormányzaton múlik, hogy ezt tudja-e karbantartani, ha igen, akkor viszont a gyerekek újra tudnak játszani. Nagyon jó látni azt, hogy egy-egy ilyen esemény végén, amikor lemegy a hivatalos rész, akkor gyerekek birtokba veszik a pályát, és élvezik a játéknak a felszabadult örömét. Valójában ez a lényeg.
0: A kupa döntő helyszínéül szolgáló Herczegkúti futballpálya festői környezetet biztosított az eseménynek. A település büszke rá, hogy részese lehet a falusi futballkultúra életben tartását szolgáló program sorozatnak, közölte rádiónkkal Rák József polgármester.
3: Talán egy kicsit el is várjuk, hogy Herczegkúttól legyen ez a döntő, tekintettel arra, hogy amikor jó néhány évvel ezelőtt Csillag Péter meg Ringer István megkeresett a hátsó füves kiállítás okán, akkor egy délrődöt átbeszéltünk is, gyakorlatilag egymás szavavágba körülmazult ez az egész hátsó füves futballmentő túra, és örülök annak, hogy kinőtte magát, örülök annak, hogy kinőtte Zemplént, örömmel olvasom, örömmel látom, hogy gyakorlatilag egy országos rendezvény sorozat lett belőle. Az, hogy Herczegkút adja most már a második alkalom is a döntőt, ez egy kicsit elvárás is volt a részemről, lehet, hogy túlzva gondolod, de igen. Tekintettel arra, hogy mi folyamatosan karban tartjuk a pályát, a környezetét, az öldözőt annak ellenére, hogy már bajnokságban nem játszik a csapat, tehát nem okozott nagy nehézséget az előkészület.
4: Kedves hallgatóink, az előzőhöz hasonlóan idén is Herczegkúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét. Az eseményen 8 olyan csapat vett részt, mely papíron nem létezik. A rendezvényről hallották Bódis Attila összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

0: 18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tiszapárti elnöke által benyújtott javaslat nemzetgazdasági érdekből a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést, amelyet jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 6-szorosa alapján számolnak. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024-re vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetmény emelésre 2026. július 1-től lennének jogosultak. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte. A növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog. 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne égj ki! Első rész. Hálát adok annak, aki engem megerősített és szolgálatra rendelt. Pál első levele Timóteushoz első fejezet, 12. vers. Tudtad-e, hogy az orvosi hivatást folytatók hajlamosabbak a szenvedélybetegségekre? A Brit Orvosszövetség jelentése szerint nagyjából minden 15. orvos szenved valamilyen függőségben, amihez nagyban hozzájárul az is, hogy az emberekkel találkozva kizárólag gondokról és negatívumokról hallanak. Ha továbbra is hatékonyan akarsz szolgálni, tanuld meg a következőket. Először is alakíts ki új szokásokat. Csukd be az ajtót, némisd le a telefonod és lazíts. Mindenek felett pedig ne lepődj meg rajta, ha gondok adódnak, hiszen Jézus előre megmondta, hogy így lesz. M. Scott Peck író szerint, ha kemény életre számít az ember, akkor az általában kevésbé bizonyul annak. Másodszor rendszeresen szabadságold magad. A szabad napjaidon pedig csinálj valami mást, mint amit egyébként szoktál. Ne feledd, a Teremtő is megpihent, és tőled sem vár el hosszabb munkahetet. A megnyugvás épp oly szükséges az elmének, mint az alvás a testnek. Ha nem pihenünk meg, összeroppanunk, mondta Spurgeon. Gyertek velem egy csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mondta Jézus, aki ugyanis nem hajlandó időnként félreállni, az szét fog hullani. Harmadszor mozogj és aludj eleget. Gyalogolj, úsz, lélegezz mélyeket, mert jót tesz. Dr. Arch Hart azt írta, hogy az adrenalin szint megemelkedése csökkenti az alvás igényünket. Ez azonban csapda, és előbb-utóbb meg kell fizetnünk az árát. A felnőttek többségének 8-9 óra alvásra van szüksége. Negyedszer, tanulj meg ellazulni. A relaxációs válasz a stresszreakció ellentéte. Ha naponta mindössze 20 perc erejéig nem zsarnokoskodhatnak felettet sem jelenvalók, sem eljövendők, már az is ellensúlyozhatja a stressz káros hatásait. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. június 22-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik. Lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északias szél nyugaton és északkeleten megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 16 és 23 fok között alakult. A hidegre hajlamos helyeken mérhettünk ennél alacsonyabb értékeket. Délután 30 és 34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően megújult az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas gyalogos útvonalát teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a városi környezetet, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja.
2: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
1: És hallhatnak arról is, hogy 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országos egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. Az országosan egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön, országos szinten is meghatározó szerepet töltenek be.
3: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
4: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művész tanárral és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
5: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszki Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lényeg, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik, a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lényeg, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
4: És tíme a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
6: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis a mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is. Ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki. De úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, igen, ő is jó, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
4: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
6: Igazából nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is, így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne, ugye az ötletek születek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
4: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
5: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokában jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
4: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnőjék említették, hogy kiválasztottak titeket. Mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
2: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
4: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részet éltem, itt festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá? Tanárnőjék említették, hogy ezért ti is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
2: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
4: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
2: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni. Szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokott, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk. Szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
4: A alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatokat?
2: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
4: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult, hogyan kapcsolódtál be?
7: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologba részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
4: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
7: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
4: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
7: Az eredeti alkotás, ami már évek előtt is itt állt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal, szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogyha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen, de igyekeztük a kettőt összekapcsolni részletek által.
4: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem. A kéz ötlete az honnan jött?
7: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldalt, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat. Egy utat mutat végül is.
4: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
7: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
4: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
7: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
4: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
2: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel is, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik, ez vajon mit ábrázolt, ez vajon honnan jöhetett neki. Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
4: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide. Te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
8: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
4: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
8: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
4: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
8: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt, viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
4: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
8: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
4: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
6: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
4: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
5: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Házi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni, ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
4: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről, tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
5: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitás kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járókelők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról, az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pellé összeállítása következik.
2: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
3: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ez pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelt hatályba lépett, amit mi Makuka napnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor innen szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni. És akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makuka napként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
2: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
3: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntartatósággal foglalkozik, az itt van ma nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, mint egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
2: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet

0: Az üzenete ugyanaz. Figyeljünk a környezetünkre, és ez a legfontosabb, és hogy ha a hulladékos oldalról nézem, hogy tekintsünk egy kicsikét másképp már a hulladékra is. Tehát sokkal inkább erőforrásként, alapanyagként kell, hogy kezeljük, nem pedig egy olyan dolog, amit eldobunk, mert nincsen már rá szükség.
1: Hogyan zárul majd a nap? Mi lesz a napzárása?
0: Hát a napzárása a hagyományoknak megfelelően egy alma koncerttel fog zárulni, tehát egy koncert élmény a végén, amikor már elszabadulnak az indulatok, és a tánci a főszerep.
1: Nagy Edith Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottak a rendezvényről?
2: Az Avastetői Iskolából érkeztünk két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-el és a 4x2-vel, és 32-en jöttünk.
1: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a Makukáció rendezvényről?
2: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
1: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
2: Nagyon jó hangulatúnak látom, vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal, nagyon jól érzik magukat, azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
1: Mi a feladat itt, ha jól látom, hogy csapatokban vannak, versenyeznek, és mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
2: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosárlabdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
1: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
2: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
1: Most itt milyen a tudás a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés, mit tapasztal, mennyire ügyesek?
2: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják. Ügyesek a feladatok, nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
1: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemelne, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
2: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is. Nagyon jó feladatok.
1: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
2: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk. Nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nem régen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
1: A Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirehu-nak a Makukációjához? Hát ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
3: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán a 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
1: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
3: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényeük, szétlettek a csapatok szedve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
1: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
3: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol négy gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem

0: választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk. A tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőbe, spájzba, hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzelfestett, nagyméretű fajátékok.
1: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen pluszt kaphatnak itt?
0: Ugye el vagyunk ijesztetve, mert ezek a csapatok válogatott csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó a tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintő, ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörben, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
1: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
0: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszdé, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így csak a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újrahasznosítás, vagy újrafelhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladékra, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
1: Román de Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte? Rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
2: Igen, a Mirehuj és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a Műszaki Föld és Környezettudományi Kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk Műszaki Föld és Környezettudományi Karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladékgazdálkodással is, és hát most már egyre jobban megyünk bele például a városi bányászatba, tehát a másodnyersanyagok kinyerésével, és éppen ezért ugye elhoztuk mi is ide azokat a szeparációs berendezéseinket, amivel a gyerekek játékos formában tudnak megismerkedni azzal, hogy bizony a hulladékban mennyi nyersanyag és potenciális nyersanyag forrás van.
1: Mivel készültek a mai napra a fiataloknak, mikkel érkeztek, milyen programokkal?
2: Tehát ezek a szeparációs berendezések megmutatják, hogy mennyire egyszerű egyébként bizonyos nyersanyagokat vagy hulladékfajtákat szétválasztani, akár méret szerint, akár anyagtulajdonság szerint. Persze készültünk, mert hogy ne csak a hulladékgazdálkodást népszerűsítjük egy kicsit, ugye Műszaki Föld és Környezettudományi Kart is, és a többi társtudomány területet is népszerűsítjük, hoztunk ide 3D nyomtatott térképet, hogy egy kicsit jobban megismerkedjenek a bükkkel, és azzal a helyel, ahol ugye laknak, vagy azokkal a nyersanyagokkal, amiket még ásványformában lehet egyébként megmutatni a kicsiknek, hogy bizony mondjuk a hematitből vasat tudunk kiszedni, kalkopiritből rezet, a kvarchomok az üveggyártáshoz nagyon-nagyon fontos alapanyag, és ezeket az alapanyagokat ugye másod nyersanyagokkal tudjuk majd később helyettesíteni, amit a hulladékból tudunk egyébként kinyerni.
1: Hogyan látják, milyen tudással, milyen tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek, illetve tudnak-e önök újat adni nekik?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a digitális társadalomban nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azt látom, hogy egyre jobban szélesedik a gyerekeknek a látóköre, egyre jobban éheznek egyébként néha a tudásra, és nagyon-nagyon fogékonyak is. Hogyha azt látják, hogy igen, azt szívelélekkel próbálják továbbadni, nagyon érdekes módon tálalni, akkor az megmarad egyébként az emberekbe, és bizony az, hogy egy kicsit környezettudatosabb, egy kicsit zöldebbek legyenek a gyerekek, ahhoz elengedhetetlenek ezek a szemléletformáló napok.
1: Géber Liliana Dórával folytatom az összeállítást. Honnan és mennyien érkeztetek a csapattal?
3: A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából az 5. évfolyam jött, 2 osztály, ások és bések. A bések 21 fővel érkeztek, az ások pedig 13 fővel.
1: Hány állomáson voltatok eddig, hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat?
3: Nagyon jó. Arra már nem emlékszem, hogy hány állomáson voltunk. Voltunk már itt az ökojátékoknál, meg voltunk a jogoknál, meg kézműveskedtünk.
1: Mi tetszik a legjobban, vagy mi tetszett eddig a legjobban a játékok, az állomások közül? Mi az, ami nagyon megmarad?
3: Kézműves.
1: Mit csináltatok a kézműveskedésnél?
3: Ilyen amulett-szerűséget készítettünk gyöngyökből, és ilyen gimkapocsra fűztük fel.
1: Mit tanultok itt játékosan, milyen tudást kaptok esetleg?
3: Igazából nekem az jött le belőle, hogy ugye nem szabad szemetelni, és a szelektív hulladékgyűjtés maradt meg még így nagyon.
1: Király Judittal a Fazekas utcai általános iskola és művészeti iskola pedagógusával beszélgetek. Talán a bemutatkozásban már elárultam. Honnan jöttek, honnan hallottak a rendezvényen, illetve mennyien érkeztek?
4: Egy osztály jött, 21 harmadikos gyerekkel jöttünk, meghirdette a Mirehu ezt a rendezvényt, de voltunk már egyébként is náluk, tehát elég sűrű programot bonyolítanak le, és ők is voltak kint nálunk a fenntarthatóság kapcsán. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékos keretek között élményszerűen tanuljanak erről a gyerekek.
1: Milyen a hangulat? Mit tapasztalnak a csapat eddig, hogyan szerepel?
4: A hangulat rendkívül jó, nagyon-nagyon jó a szervezés, a gyerekek nagyon ügyesek, és nagyon élvezzük velük együtt.
1: Hogyan látja, milyen feladatok vannak, milyen pluszt tanulhatnak itt a diákok?
4: Nagyon sok plusz tanulhatnak, annál is inkább, mivel környezetismeret óránk egy darabban harmadik osztálytól, ami rendkívül kevés. Itt rengeteg új ismerettel találkoznak, vannak, amit tudnak, vannak, miről most hallanak, és majd tovább gondolásra érdemes lesz.
1: Mekkora a tudásuk az itt adott témákról?
4: Nagyon sok információval rendelkeznek, mert ugye tévét néznek, hallgatnak, iskolában beszélünk róla, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, tehát sok mindenről tudnak. Életkorukból fakadóan azért vannak ismeretek, amiket nem tudnak, de majd megtanulják. Utána járunk, megbeszéljük, felkelti az érdeklődésüket.
1: Hétköznapok során ezt a tudást a kicsik hogyan, miként tudják hasznosítani, nem tudom, esetleg szülőknek, vagy akár önöknek átadnak-e valamit, hogyan látják akár az iskolai élet során, mennyire használják ezeket a tudásokat.
4: Hát mindenképpen fontos energiatakarékosság szempontjából, fontos az, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, tehát nem használunk eldobható műanyagpalackokat, hanem mindenkinek saját palackja van, utána töltjük, nem a büfében vesszük meg naponta 3-szor az innivalót, tehát ezek szerintem nagyon fontosak.
1: Macsiné pásztor Vivien Annával, pedagógussal folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, mely intézményből, illetve mennyien jöttek a mai rendezvényre, a makukációra?
5: A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából jöttünk, 2 osztállyal, a második A, második C, 26-30 fős létszámmal jöttünk, ugye vannak hiányzók, és nagyon vártuk már ezt a napot, mert szerintem fontos az, hogy mi vesz bennünket körül, a gyerekek lássák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy újra hasznosítunk, nem, hogy kell, mind kell, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak dolgokat a szelektív hulladékgyűjtésről, meg magáról erről az egészről, hogy a környezetünkre nagyon kell vigyázni, mert ebben élünk.
1: Mi volt az, ami a gyerekeknek itt a különböző állomások közül a legjobban tetszett, vagy akár pedagógusként önnek nagyon tetszett?
5: Nagyon élvezik egyébként a feladatokat, ugye állomásról állomásra haladtunk, nagyon sok változatos feladatot láthattunk, még mi is pedagógus szemmel, amit úgy jó lenne elvinni az iskolába és kipróbálni, de ugye most itt mindenre volt lehetőségük, és nagyon változatos programokkal fogadtak bennünket itt a Mirehuba, úgyhogy le a kalappal a szervezőkkel, meg a rengeteg segítővel. Szerintem ez egy fantasztikus nap.
1: Hogyan látja, milyen a tudása a gyerekeknek, illetve itt milyen pluszt kaphattak?
5: Rengeteg plusz kaphatnak, azonban az hagy emeljen már ki, hogy évek óta az első és második osztályban nincs környezetóra, és azért nagy hiányát érezzük annak, hogy a gyerekek nincsenek eléggé felkészülve, bár nagyon sok kollégám, én magam is, bár egy matek óra keretében, vagy egy magyar óra keretében megpróbálunk az újrahasznosításról beszélni, azonban jó lenne, hogyha hallgatófülekre találnánk, és a környezetet visszahoznák, nem egy órában, hanem legalább heti két órában, mert nagyon fontos, hogy a környezetünkről többet tudjunk.
6: Kedves hallgatóink, hatodik alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
7: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
6: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
7: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
8: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Jól értjük, Jézus újjong? Igen. Igaz, hogy csak itt, ezen a helyen olvasunk róla, ám szerintem máskor is megtette. Milyen jó lenne, ha a kialakult és tovább alakításra kész Jézus képünket sikerülne ezzel gazdagítani. Azzal, hogy Jézus újongva örül. Mondjak valamit. Veled is. Miattad is. Jézus, az Isten fia, örül, kitörő, mámoros hangulatban újong. Hogy fér ez bele a szigorú, bűnbánatra hívó, utolsó ítéletről beszélő Jézus képünkbe. Úgy, hogy szétfeszítjük. Úgy, hogy az egyébként csupa megalapozott igazságot tartalmazó szép, igaz, viszont sötét, hidegebb árnyalatokkal lelkünkre akasztott Jézus képünkbe belerajzoljuk a mosolygó, nevető, kacagó, újongó Jézus színeket. Mi okunk van rá? Nem kevesebb, mint hogy a jókedvű Isten Jézusban újjongó, érzelmekkel teli emberré lett. Hiánytalanul megtartotta isteni voltát, tulajdonságait, személyiségét, ám emberi alakba bújt Betlehemben, és isteni egyéniségével együtt 33 évig meg is maradt benne, míg el nem végezte mindazt, amit ő és az Atya a Szentlélekkel hármas egységükben korábban megbeszéltek. Amikor elvégeztük azt, amit ránk bízott, merjünk újongani Jézussal. A mai igemagyarázat a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
7: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ezen a héten kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Megjelenik az államháztartás május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, valamint turisztikai adatokat közöl. A június 8-án megjelent gyors tájékoztató szerint májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Egy évvel korábban 129,5 milliárd forint volt a szuficit. Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A május 26-ai ülésen változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000 volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%. Pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról teszi közzé az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12%-os díjemelés ellensúlyozhatja, közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A csaknem 2500 személy és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt. A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9%-kal, a belföldi fuvarozásban 3,5%-kal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár 500 000 forintos veszteséget is okozhat a kis és közepes vállalkozások, ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket. A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az Egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a törvénytisztelő magyar fuvarozók működését. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e. Májusban a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 1.820.000-en utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. Az összesítés szerint májusban a kargó üzletág erősödése lendületes maradt, 11,7%-kal több árut kezelt, mint egy évvel korábban. A tájékoztatásban arra is kitértek, a Budapest Airport elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő utasok igényeire. Ezt a célt szolgálja az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult Danova Next projekt, amely egy magyar nyelven is elérhető beltéri navigációs alkalmazással segíti az utasok, köztük a látássérült és a kerekesszékes utasok tájékozódását és közlekedését a repülőtér 2-es terminálján. A digitális fejlesztés mellett a Budapest Airport további vezetősávokat is telepített látássérültek számára. A repülőtéri taktilis sávok teljes hossza közel 2 kilométer.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Erdélyről beszélgetünk majd, főleg turisztikai szempontból. Vajon mióta utazunk Erdélybe, és hogyan változtatta meg Trianon Erdélyt turisztikai szempontból? Milyen volt Erdély abban a 4 évben, amikor visszatért Magyarországra, és milyen ma?
2: A nyelvileg megközelíthető, ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára.
1: Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora, turizmuskutató. Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias dolog-e Erdélybe utazni? Egyáltalán mióta utazunk Erdélybe? Erdély már azelőtt szimbolikus tere és turisztikai célpontja volt a magyarságnak, hogy elcsatolták volna azt Magyarországtól, de hogyan változtatta meg Trianon a kis Magyarország turizmusát, és hogyan Erdélyét? Vendégünk Pusztai Bertalan professzor, a Szegedi Tudományegyetem turizmus szakának felelőse, illetve a kommunikáció tanszék vezetője.
2: Egyáltalán az az alapkérdés rögtön felmerül, hogy turizmusról úgy általában mikor beszélhetünk. Két megközelítés van, az egyik szerint történész szem lát nagyon sok mai turizmussal kapcsolatban hozható jelenséget a régmúltban. Római fürdőkultúra, velencei szervezethajós zarándoklatok a középkorban, amikor ugye már csak úgy lehetett eljutni a Szentföldre, tehát magyarán van egy olyan elsősorban a történettudományra jellemző megközelítés, amely szerint a turizmus az egy elég régi jelenség. Nyilvánvalóan egy nem alapvető emberi sajátosság, tehát van neki története, de egy régmúltja van. És van egy társadalomtudományi megközelítés, és amelyik azt mondja, hogy ezek turisztikus jelenségek, de ez nem turizmus, mert a turizmus hátterében a 19. századi polgári átalakulás, a szabadon elkölthető jövedelmek megjelenése, a szabad idő törvény, egy idő után törvényileg is garantált jelensége, munkaidő és szabadidő fogalmának megváltozása kellett ehhez. Nem elválaszthatóan még mondjuk a tömegmédia megjelenésétől és mondjuk a modern nemzet jelenségétől, amelyik hát nyilván kijelölte a saját kulturális örökségét. Tehát van ez a másik megközelítés, amit mondjuk nevezünk társadalomtudományos megközelítésnek a turizmussal kapcsolatban. Az egyik szerint tehát tulajdonképpen egy 2000 éves jelenségről beszélünk, a másik szerint tulajdonképpen egy 200 éves jelenségről beszélünk. A másik megközelítés igazából a 1840-es évekre teszi a turizmus kezdetét, amikor egy első hallásra távoli jelenséghez kapcsolódik ez. Egy Közép-Angliában egy Thomas Cook nevű elkötelezett antialkoholista aktivista egy antialkoholista gyűlésre akarta elvinni magával egy nagyobb csoport, szintén elkötelezett antialkoholistát vagy leszokott alkoholistát. Megkereste a helyi vasúttársaságot, hogyha ők többen szállnak fel a vonatra, egy nagyobb csoport, akkor milyen kedvezményt kap, és kapott kedvezményt. És hát ez a Thomas Cook, ez nem csak egy antialkoholista aktivista volt, de ezen kívül egy jó üzletember is, aki észrevette, hogy ezek szerint itt árkedvezményt lehet elérni, hogyha az ember csoportokat utaztat. Hát a történetnek az lett a vége, hogy az 1850-es években már komoly európai körutazásokat szervez Thomas Cook utazási irodája. Az 1860-as, 70-es években Skandinávia, egy idő után a Níluson való felhajózás, Egyiptom meglátogatása tartozik a iroda profiljai közé, vagy bővíti az iroda profiját, és hát egy hatalmas vállalkozásra nőtte ki magát. Ma már nem a család tulajdonában van, de mint márkanév továbbra is létezik a Thomas Cook utazási iroda. Úgyhogy hát a turizmus kezdetei valahol a 19. század közepén vannak ezek szerint.
1: És akkor, ha ezt átültetjük Magyarországra, mik az első olyan morzsák, amik ilyen turisztikai üzeneteket hordoznak, vagy helyeket hordoznak? Mi volt mondjuk az első desztináció, hogy egy mai szót használjunk turizmuson belül, Magyarországon belül, a Kárpát-medencét értve ez alatt?
2: Ha ezt így konkretizálni kellene, hogy hol látunk először mondjuk olyan tevékenységet nagyobb volumenben, amely mondjuk úgy, hogy megszakítatlanul folytatódik és fordul be bele a turizmusba, akkor tulajdonképpen ezek ugyanitt kell kapizsgálnunk, a zarándoklatok ugyan, mint kegyességi szokás a barokkor után visszaszorulnak, társadalmilag is, tehát az alacsonyabb társadalmi rétegek a parasztság körébe szorulnak vissza, viszont szinte ugyanabban a pillanatban berobban a turizmus, mint egy modern szabadidő eltöltési szokás, és az egyház nagyon hamar észreveszi azt, hogy ez egy evangelizációs lehetőség, ráadásul olyan rétegek körében, a városi középosztály körében, akit hát pont elvesztenének. Úgyhogy a 19. század végén, egész pontosan 1900-ban a római szent évre már nagyon komoly szervezett utazások, tehát sok száz, sok ezer, néha tematikus, egyesületi alapon, civil érdeklődési alapon tematikusan szervezett zarándokút indul, ezt persze zarándoklatnak hívja a kor résztvevője, de szervezettségét tekintve ez teljesen nyilvánvalóan vallási turizmus. Tehát itt egy ilyen érdekes folytonosságot figyeltünk meg, a zarándoklatok, ahogy éppen eltűnnének, akkor szinte új formában születnek újra, némileg más jelentéssel, de más társadalmi csoportba és más célpontokra fókuszálva. Van egy másik érdekes előzmény, korai előzmény, ez éppen ez a bizonyos fürdőkultúra, amelynek már ugye a török időkben ez fennmaradt. Nem feltétlenül direktben öröklődnek ezek a tudások és örökségek, de a helyszínek néha ugye azok kontinúsan használtak. És aztán a 18. század végén már szép számmal jelennek meg olyan fürdőhelyek, amelyek kifejezetten egészségügyi célból ajánlottak, és kifejezetten egészségügyi okból látogatottak. Ezek vegyes utazások, mert vannak benne vízkúrára, tehát ilyen vízterápiára kapcsolatos utazások. Érdekes módon, hogy elsősorban a víz fogyasztását jelentette ez ebben a korban, kevésbé a benne fürdést, ugye, mert az meleg víz, termálforrások kellettek volna, és ezek sokszor inkább felszíni források voltak. De minden esetre kialakul egy ilyen gyógyászati része a vízzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy ehhez kapcsolódnak akár ugyanazokon a helyeken, akár más helyeken olyan levegőkúra helyszínek, amelyekben ez ugye általában a hegyi levegőt jelenti egész pontosan, ahol az ilyen légúti betegségek ellen, vagy az abból való tünetmentesítés céljából utaztak a kor emberei. A 19. századnak ezek az évtizedei tulajdonképpen arról szólnak, hogy a gyógyászat mellett hogyan alakul ki egy ilyen társas időeltöltés a nemesség körében, aztán a dualizmus után egyre inkább a polgárság körében. És akkor gyakorlatilag a dualizmus kora az, amikor ezek a helyszínek fokozatosan elkezdenek átalakulni, és hát úgy mondjam, a gyógyászati dimenzió háttérbe kerül. Ez persze nem szűnik meg teljesen, Csát Géza maga a századfordulón, ugye fürdő orvos volt, nem két helyszínen. Tehát az orvoslás megmarad valamennyire, de megjelennek azok a látogatók, akik kellemes társaságot, kimozdulást, nyári új ismerettségeket keresnek a velük azonos társadalmi rétegben. És akkor ez egy ilyen, hát úgymond a nyaralás egyik ilyen helyszínévé válik. És akkor ott egyre kevésbé, ez most talán egy meglepő, amit mondok, egyre kevésbé illik betegnek lenni, ugye, hát ezeken az eredeti gyógyhelyeken. Ellentétben egyre jobb, hogyha az ember jól tud táncolni, mondjuk az esti zenés alkalmakon. Úgyhogy akkor itt van ez a másik láb, ez a fürdőre járás, tehát az zarándoklat vallási turizmus fürdőre járás, és akkor a harmadik láb, ami így a turizmus kezdeteit kijelöli itt a Kárpát-medencében, szintén egy hallatlanul felfoghatatlan méretű kultúrtörténeti dimenziója van ennek. Ez a felvidéki diákvárosoknak a gimnáziumai köré kapcsolódik. Nagyon korai 16.-17. századi első említéseket találunk azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a felvidéki diákvárosoknak, ugye itt a török azért annyira nem volt egy mindennapos jelenség, tehát egy viszonylagos nyugalomban élhettek, a polgári kultúra nagyon komolyan megmaradt, sőt, hát ezek a városok, ugye Lőcse, Eperjes, Késmárk, ezek nagyon komoly önállóságra, rendkívüli anyagi stabilitásra és egy nagyon komoly kormányzatiságra tettek szert ekkor egy nagyon tehetős polgári réteggel. Nem véletlenül kiváló iskolák is kerültek ezek mellé, és ezeknek az iskoláknak a természettudományi tantárgyai köré és ezen oktatók körül jön létre egy ilyen, ma úgy mondanak ezt, hogy túra mozgalom. Hegyvidéki túramozgalomnak neveznénk talán leginkább. A korban ezt turistáskodásnak nevezik egyébként. Ez összekapcsolódik konkrétan a táj leírásával, felfedezésével, akár térképészeti leírásával, rögzítésével, flóra és fauna feltárásával. Ez a felvidéki, mondjuk úgy túramozgalom, amelyik a természet megismerésével is összefüggött, egyfajta ilyen atletikus gyakorlat is volt nyilván, tehát egy ilyen diákság által követett tevékenység, ez aztán gyökeret ver az Erdély-Szigethegység környékén is, ugye szintén számos kiváló protestáns iskola diáksága, és ugyanezek a természetfelfedező, természettájleíró mozgalmak. Na most ez a tevékenység, amelyik, ahogy mondtam, 16. századi, 17. századi gyökerekkel bír, ez aztán szintén a dualizmus korában egy ilyen egészen felfoghatatlan lendületet kap. A 19. század végén, azt hiszem a Révai Nagy Lexikonban a turistáskodásnak a szócikke az konkrétan alapvetően erről szól, hogy ilyen túrázás értelemben definiálja ezt. És akkor egy kicsit későbbi történet, de nyilván az osztrák mintákat követve ugye megjelenik a magyarok tengerparti turizmusa, elsősorban a Horvátországhoz tartozó területek bizonyos részein. Ott elkezdődik egyfajta ilyen külön magyar turisztikai desztináció fejlesztése is. Úgyhogy ezek körülbelül ezek az alapok, amelyen elindul. Ahogy látjuk, ugye itt is bőven a 19. század közep előtt már látjuk ezeket a jelenségeket, és aztán nyilván mindezeknek egy hatalmas lökést ad az a polgári átalakulás, a modern magyar nemzet megszületésének, a dualizmus korabeli kiteljesedésének, kulturális kiteljesedésének a környezete.
1: És akkor elfordulva Erdélyre, leszűkítve a bevezető után, hogyan változik meg Erdély turisztikai látképe Magyarországról nézve azzal, hogy aztán 1920-ban elcsatolják mindezt Magyarországtól? Tehát ekkor eszmér rá az ország, hogy ja, egyébként oda jó lett volna elmenni, mert van Medvetó, meg Hargita, meg szép városok, vagy előtte is megindult egy ilyen turisztikai folyamat abba az irányba?
2: Ez egy nagyon érdekes változás, ami itt történik, mert tulajdonképpen a magyar turizmus bölcsői tűnnek el. Tehát igazából, ahol fejlett a magyar turizmus, és ahol kialakult, ugye ez a Tátrának a vidéke, a Felvidék, illetve az Erdély-szigethegység környéke, azok ugye konkrétan eltűnnek Trianon után, és hát gyakorlatilag egy ilyen egészen drámai átalakulást látunk, újra kell rajzolni a turisztikai térképet Magyarországon. Mert lehet egy ugye ilyen nosztalgiában ez ott marad, ezeknek valami fajta fejlődése és fejlesztése folytatódik nyilván az utódállamokban, ami ezért persze nem teljesen mentes a nyilván mindenféle ideológiai körülményektől, bár hát ezek azért ugye nem egypártrendszerek voltak, meg nem tervgazdaságok még ekkor, tehát voltak bizonyos természetes fejlődési tendenciák, de talán ebben érdekesebb az, ami itt történik nálunk, mert hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak turisztikai attrakciók ekkor Trianon előtt, mondjuk ugye ez a kis Magyarországnak nevezett területen, de ezek mindenképpen másodlagosak voltak Budapestet kivéve, és itt egy egészen újfajta ilyen turisztikai világot kell létrehozni. Nagyon érdekes, vicces kis kutatást csináltam egyszer ezzel kapcsolatban, ugye a Vasárnapi Újság a 19. század utolsó harmadának meghatározó tömegmédiuma volt, széles körben olvasott népszerű újság, amely nagyon sokat tett a turizmus kialakulásáért, a turista cselekedetek, turista viselkedés körülírásáért. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy hogyan formálódik az ilyen a turistákról alkotott tudása a Vasárnapi Újságnak a tárcáin, írásain keresztül. Van egy másik dimenzió is, ami most a jelen beszélgetésünkhöz jobban kapcsolódik, hogy a Vasárnapi Újság nagyon sokat tesz a turisztikus helyszíneknek a kialakulásáért, a desztinációk, attrakciók népszerűsítéseért is. Ebben egyébként igen, csak jótóló munkatársaik voltak, mert Jókai Mór is írogatott ide olyasmit, aminek aztán hatása lett ugye Balatonnal kapcsolatos írásaira gondolok itt, aminek aztán hatása lett a hazai turizmusra. Így, hogy említettem, ugye azért fontos megjegyezni, a Balatonnak is volt már a Trianon előtt is némi vonzása. Ezt nem mondhatjuk, hogy ez Trianon után alakul ki. Azonban a vicces kutatás, amit elvégeztem, az, hogy egyszer rákerestem a Kékes tetőre, hogy hányszor szerepel ebben az 1914 után nem sokkal megszűnő újságban. És hát azt hiszem egyszer van megemlítve a Kékes tető, amelyik, hogyha így belegondolunk a történelmi Magyarország világában, hát igazából egy nem különösebben jelentős helyszín. Tehát ugyan miért írtak volna a Kékes tetőről? Na most egy ilyen átalakulás kezdődik el, vannak, akik ezt egyenesen a turizmus történetével foglalkozó kutatók közül egyfajta új honfoglalásnak nevezik el, amikor így be kell lakni, újra kell formálni a turizmus, turisztikai fogyasztás szempontjából, ki kell emelni a meghatározó helyeket, létre kell hozni azt az attrakció bázist, amire aztán lehet turistáskodni, mert hiszen sokáig még utazási korlátozások is vannak Trianon után, és ennek egy egészen jelentős mozzanata a Kék túrának a létrehozása. Ekkor, aminek egész egyszerűen az a szerepe, hogy ezt a összeszűkült látványosság halmazt, ezt most így újra kell definiálni, és akkor ki kell benne jelölni, hogy mit is akarunk megismerni, meddig is tart ez a kis ország, hol is vannak ebben azok a látnivalók, amit látnunk kell. Ez egy radikális átalakulás, és ezzel párhuzamosan van egy másik érdekes változás is, hogy tudnék, a falusi turizmus is ekkor jelenik meg. Nem teljesen elválaszthatóan attól, hogy eltűnnek meghatározó turisztikai helyszínek, hogy a tengerpart például nem érhető el egy darabig, nem érhetőek el ezek a bizonyos gyógyászati és közösségi turizmus szempontjából fontos helyszínek javarésze nem érhető el. Ugye a Felvidék összes gyógyfürdője, amelyek azért az igazi vonzást gyakorolták ekkortájt, ezek nem megközelíthetőek könnyen. Ez is hozzájárul a falusi turizmus fellendüléséhez, illetve megjelenik egy ilyen újraértelmezendő vonzása a falunak, amelyben ez egyfajta ilyen a kultúrát őrző, autentikus világ, ahova a nagyvárosi, lehet, hogy furcsa ezt mondani, a nagyvárosi ember ellátogathat, és ott valami fajta ilyen eredetibb élményeket élhet meg, akár a magyar kultúrával kapcsolatban. Talán elsőre furcsa ezt mondani, hogy nagyvárosi ember, de igazából éppen a 19. század végi tömegsajtóban látjuk azt nagyon szépen megjelenni, hogy hogyan válik Budapest a 19. század végén a kor emberei számára már egy zsúfolt, mai szemmel szintén viccesnek azik szennyezett, szintén talán megmosolyogtató, tömeges helyszínné. És akkor ezzel szemben hogyan jelenik meg a vidék, amelyik igazából nem sok mindent tud kínálni úgy a magas kultúrát tekintve, viszont tud egy érdekes másik attrakciót felkínálni, és ez pedig az autentikus kultúra. Jelentsen ez bármit is, mert hiszen valójában itt egy viszonyfogalomról beszélünk, minden kor más lát autentikusnak.
1: Szinte ugyanezekkel a szavakkal jellemzi később az erdélyi Magyarországhoz visszacsatolt területeket és azok magyarságát a korabeli sajtó és korabeli turisztikai kiadványok, tehát amikor 1940 és 44 között visszacsatolják ezeket a területeket Magyarországhoz, például az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal kiadványaiban lehet ilyesmiket olvasni, hogy igazi magyarok és autentikus kultúra, és hogy meg kell látogatni Erdélyt. És van is ide egy idézetem az Omichtól, ami így szól, hogy az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismerni kell. Tehát egyfajta egy ilyen hazafias kötelesség lett ott a 40-es évek elején, hogy a visszacsatolt Erdélyt meg kell látogatni. És akkor egy csomó turisztikai fejlesztés elindult, ami érdekes lehet ezután 20 évvel, amikről az imént beszéltél, hogy akkor elindult a 93 ezer négyzetkilométeren egy új honfoglalás, és aztán jön 4 év, amikor meg visszatérnek területek, és akkor ott is fejlesztenek turisztikailag.
2: Egy pillanatra ehhez szeretnék kapcsolódni annyiban, hogy ennek a hátterében szintén azért a 19. század utolsó harmadát kell keresnünk, és a nemzeti romantika korát, a dualizmus korát, mindegy, hogy most milyen tudományok felől próbáljuk ezt tematizálni, ezt a korszakot. Nagyon jelentős ez az időszak olyan szempontból is, hogy kialakul egy sajátos, csak az én csúnya a magyarításomat tudom mondani, a nemzetközi értelmező fogalomnak egyfajta nemzeti tájtudat. Ez a nemzeti tájtudat, ez értékeket, ez mindenek előtt létrehoz egyfajta kánont a nemzeti tájban, tehát melyek az értékes tájaink, ezekhez jelentést kapcsol, ezek a jelentések, ezek mindenféle szimbolikus értékekkel is összekapcsolódnak, és ennek az utolsó fázisa az, hogy szinte antropomorfizálja 19. század vége ezeket a tájakat. Ennek a számos kiváló, úgy értem irodalmi minőségét tekintve is kiváló alkotás gerjeszti ezt a folyamatot, és ezt a jelentést hozza létre. De ilyen szempontból ismét Jókait azért meg kell, külön ki kell emelnünk, aki a Magyar Tempevölgy című, egyébként a Balatonról szóló, és már a címével is nyilvánvalóan ugye a Tempevölgy az antik istenek gyülekező helye. Tehát ezek szerint a Balaton az meg ezen a vidéken a Tempevölgy. A Magyar Tempevölgy címmel ír a Balatonról egy olyan könyvet, ami nagyon komoly alapját jelenti mindannak, ahogy ma kötődünk ehhez a tájhoz. Viszont ebben a kötetben van egy rész, ahol arról ír, hogy melyik magyar tájnak milyen szimbolikus jelentése van, nyilván nem ezeket a szavakat használja, és hát ő aztán egyenesen ilyen profilokat hoz ebből létre. És ő azt mondja, hogy hát az Alföld az az édesanyja, ugye, aki sosem vitatkozik, sosem perel velünk, mindig bőkezően adja a termést, és mindig táplál minket, és életben tart. Na és hát nagyon érdekes, hogy mit ír Erdélyről, mert hát ő még nem tudta Trianont, hogy az jönni fog. Igaz, meg kell jegyeznünk ugye, hogy Erdély az mindig egy ilyen érdekes szelet volt, ugye ne felejtsük el a 48-as követeléseket. Erdélyre ő a titokzatos menyasszonynak a szerepét osztja, akitől annyira fáj a megválás. És hogyha az ember így elolvassa ezeket a sorokat, ahogy ő arról ír, hogy a titokzatos menyasszonya mennyire jó együtt lenni, de hogy fáj tőle az elválás, és utána ma már tudjuk, hogy folytatódik ez a történet, hát akkor ilyen egészen megdöbbentő így ezt olvasni. Na most, tehát ezek a tájak, ezek feltöltöttek ilyen szimbolikus tartalommal, és Erdélynek nagyon erős volt már a szimbolikus tartalma, bőven, tehát már Trianon előtt is nagyon erős volt a szimbolikus tartalma, hiszen hát eleve a magyar kultúra védőbástyájaként gondolhatunk rá, a magyar függetlenség megőrzésének ilyenek a helyszínek, én gondolhatunk rá bizonyos történelmi olvasatokban. Tehát ez már egy eleve feltöltött táj volt, amelybe aztán ugye ez az eredetiséget kereső, az eredeti magyar kultúrát, az ősi magyar kultúrát kereső vágy, az megtalálta a célpontját.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pusztai Bertalan turizmuskutatóval, a Szegedi Egyetem professzorával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdővíz minőségi rangsorában. Szakértők szerint azonban a helyezés romlása nem jelenti azt, hogy a horvát tengervíz minősége érdemben romlott volna. Az idei jelentés szerint a horvátországi fürdővizek 86,2%-a kapott kiváló minősítést, miközben ez az arány az elmúlt években rendszerint meghaladta a 95%-ot. Horvátország így a korábbi 5. helyről a 12. csúszott vissza az európai rangsorban, bár továbbra is az uniós átlag fölött teljesít. Horvát szakértők szerint a visszaesést részben az magyarázza, hogy az összesítés nem kizárólag a tengerparti strandok adatait tartalmazza, hanem az édesvízi fürdőhelyekét is. A két kategória között jelentős a különbség. Horvátország a tengerparti fürdővizek alapján a 14., az édesvízi fürdőhelyek alapján viszont csak a 22. helyen áll a vizsgált országok között. A spliti szakértők szerint a horvátországi tengervíz nagy arányban továbbra is kiváló minőségű, ezért a fürdőzőknek nincs okuk aggodalomra. A gyengébb összesített helyezés szerintük elsősorban a számítási módszertanból következik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Pusztai Bertalannal, a Szegedi Tudományegyetem professzorával, turizmuskutatóval. A következő percekben szó lesz a táncház mozgalomról, a muzsikás együttesről, akiket akár turistaként is értelmezhetünk, és a beszélgetés végén arra is keressük a választ, hogy hogyan érdemes gyermekeinkkel Erdélyt járni, és közben miről érdemes beszélgetni. Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora turizmuskutató.
3: Ha tovább menjünk az időben, akkor ez hogyan változott? Mert hogy aztán 44 után ugye a terület Romániához kerül, Erdély. Magyarországon aztán elég nehéz idők jönnek, gondolom nem olyan túl sok ember ruccanhatott ki Erdélybe szétnézni a madarasi Hargitáról. Van-e ebben valamikor enyhülés a Kádár időszakban?
4: Mindenképpen egy konkrét elemet emelnék ki, talán másfajta utazások is voltak, de ez mindenképpen egy nagyon fontos kulturális hatását tekintve mindenképpen egy jelentős dolog, még ha a mennyiségét tekintve, tehát a turisták mennyiségét tekintve nem is olyan jelentős, hogy ugye a paraszti kultúrának egy sajátos reneszánszal kezdődik el a Kádárkorban. Ez egyébként két irányra bontható, vagy két részre bontható. Az egyik ez az államilag szilevitt paraszti kultúra, ugye az állami népi együttesnek a világa, a különböző munkás-paraszt szövetséget szimbolizáló, a paraszti kultúrának ilyen szilevitt verzióit felmutató tevékenység, aminek érdekes alcsapása ugye az, hogy kezdi el a fokozatosan kinyíló késő Kádárkor a nyugati turistáknak színre vinni a magyar paraszti kultúrát, és hogy alakul ki ugye ez a paprika gulyás típusú magyarság kép a nyugati turisták előtt, hát ez is megér egy beszélgetést. De most ne térjünk ki erre. Viszont ami itt Erdély kapcsán egy érdekes jelenség, Magyarországról Erdélybe irányuló turizmus, aminek a kulturális hatása szerintem azért kiemelendő, az a táncház mozgalomhoz kapcsolódik, ugye, tehát ez a paraszti kultúra olyan jellegű újjászületése, ugye a tulajdonképpen organikus formájában megszűnő paraszti kultúra kétfajta formában került így újra hasznosításra, mondjuk ezt, ugye az egyik ez az állami kontroll alatti ideológiai lakkeretezett verzió, és akkor van itt valami más, ugye ez a tűrt határmesdjén mozgó értelmiségi fiatalok által felemelt és felfedezett és kultiválni kezdett a paraszti kultúra expresszív részleteivel, elsősorban itt most a tánccal kapcsolatos, azt középpontba állító táncházmozgalom. Amely esetében nyilván naivitás azt mondani, hogy itt a paraszti kultúra továbbéléséről beszélhetünk, hiszen hát aki jelentés, funkció és forma között különbséget tud tenni, a számára világos, hogy ez nem a paraszti kultúra túlélése. Egy formakincs túlélése, egy örökség új kontextusba való helyezése, amelynek ráadásul nagyon fontos kultúra és közösségalkotó szerepe van ekkor. Mára azt tisztán látjuk, hogy ez lényegesen többet hatott és többet tett ennek a paraszti kulturális örökségnek, vagy nevezük, bár a szó talán rosszabb és tévútra vezet minket, de népi kulturális örökségnek a fennmaradásáért ez a bizonyos táncház mozgalom. Nem véletlen, hogy ez egy egészen kiemelkedő magyar örökség. Ehhez a mozgalomhoz kapcsolódóan egy olyan sajátos réteg turizmus, amit itt szerintem érdemes megemlítenünk, ez ahogy felfedezi a késő Kádárkor értelmisége Erdélyt. Ezek a látogatások, ezek gyakran formakincs körül bontakoznak, ki népművészeti érdeklődéssel kötődnek össze. A legnagyobb visszahatása Magyarországra az a zene és a tánc. Ugye, tehát ahogy elkezdődik egy népzenei örökséget megőrizni akaró, esetleg újra feldolgozni, vagy inspirációnként használni akaró látogatás Erdélybe, azokba a közösségekbe, ahol az a tradicionális, ünneplési, rituális célú zene, hogy úgy mondjam, még az eredeti formájában, ha az eredetit itt ugye a 19. század végi időszakra értjük, ebben a formájában létezik. És itt egy nagyon érdekes, azt kell mondjam, interkulturális találkozás ez tulajdonképpen, mert hát olyan emberek, akik korábban nem hoztak családból ilyen örökséget, azok egy intellektuális indítatástól vezetve, gyakran a román államhatalom komoly gátjait leküzdve, látogatnak el ugye Kalotaszegre, mezőség rendkívül szék lesz ugye itt ennek az egésznek az egyik epicentruma, a mezőségi szék települése. Látogatnak el ezek az emberek, és találkoznak olyan zenészekkel, akik hát igazából, hogy úgy mondjam, ilyen ünnepi szolgáltatói a helyi magyar közösségnek. És akkor itt elkezdődik egy tanulás.

0: rendszerváltozás utánra. Jobban átléphetők lesznek a határok, mi változik? Elindul egyfajta mai értelemben vett tömegturizmus a rendszerváltozás után Erdély felé? Megnézni ezeket az autentikus és ősi tájakat, és mennyiben változik, ezt most idézőjelben mondtam, és mennyire változik meg ennek a tartalma? Tehát ez ilyen lesz-e, mint amit mondjuk a 40-es évek turisztikai szövegeiben látunk, vagy amit a 70-es, 80-as években, vagy ez változik ez az identitás, vagy köré font gondolat, amivel elindul egy utazó?
1: Igen és nem a pontos válasz, ami persze egy mindenre ad lehetőséget, de valójában az identitás köré font turizmusnak ez a volta, ez nem változik meg. Elképesztően felfut az Erdélybe irányuló turizmus, de ez alapvetően mind identitás központú turizmus. A változás, tehát ez egy folytonosság, a változás az, hogy nyilván egy bizonyos mértékben bekerülnek új helyszínek, átterelődnek hangsúlyok finoman azért, itt látunk elmozdulásokat. Én azt gondolom, hogy 1990 után a kulturális másság, amit az ember Erdélyben megtapasztalhat, most ezt értsük ugye a helyén, tehát tudunk beszélni az erdélyi magyarokkal nyilván, de ugyanakkor érezzük másságukat is. Ez a másság, ez nagyon sokszor ugye valamifajta eredetiségként ételeződik. Valamifajta romlatlanságként, változatlanságként, állandóságként. A gond az, hogyha folytatjuk ezt az asszociációs sort, akkor persze a maradiság is előbb-utóbb fel fog kerülni a szinonimák közé. És látszik, hogy azért a most technikai célból így mondom, hogy a kismagyar képzelet, kismagyarországi képzelet, az hajlamos ezeket rágatni az erdélyi magyarokra, és egy idő után ez terhes tud lenni. Tehát nagyon szép példáim vannak arról, hogy ugye én is fiatal kutatóként még kézzel készített kenyereket élveztem, és csinálhattam is gyimesbe, és aztán, amikor 10 évvel később az ember visszament, és egy csíkszeredai pék kiváló kenyérrel ellátta az egész gyimes földjét, a helyiek pedig abban a pillanatban abba hagyták a rendkívül fáradtságos kenyérkészítést, akkor hát fülembe csengenek talán még az én gondolataim is azzal kapcsolatban, hogy hát itt elveszett valami, kérem szépen. És amikor a helyieket megkérdeztük, akkor ők mondták, hogy igen, elveszett, egy nagyon fáradtságos munka az elveszett, és ők nem nagyon szomorkodtak ezen. Tehát visszatérve, ezt én azt hiszem, hogy az a legpontosabb, hogyha egyfajta egy interkulturális rácsodálkozásnak nevezzük, amelyben egyfajta egzotikum jön létre. Ez az egzotikum, ez nem független egyáltalán Erdélynek ettől a történelmi sorsától és a korábbi korszakok előkészítő munkájától, amelyben ugye hasonló az autentikusság, az eredetiség világa volt. Viszont ne felejtsük el, hogy az egzotikum az mindig tulajdonképpen egy ilyen relatív fogalomról beszélünk, amelyik egyfajta kulturális távolságot jelez, amelyben egy szerethető idegennel találkozunk. És az egzotikumnak a tárgya az ugye ebben az általában ugye a modernitásból a premodernbe visszatekintő ember szeme előtt tételeződik. Na most ez egy darabig, ugye az ember elnézte erdélyi barátait, megismert ismerőseit, akik hát én ugye néprajzi antropológiai terepmunkát végeztem, ott tehát nagyon sokszor az idősebb generációból kerültek ki, és úgy kedvesen, szeretettel fogadták ezt az érdeklődést, viszont fiatalabb barátaim számára, és ezt néha ugye meg is fogalmazták, hogy ez zavaró, mert hogy van benne egy ilyen erősen, úgy mondaná ezt a modern társadalom, tudom, de nem akarom ennyire elméletivé tenni ezt a beszélgetést, ilyen posztkoloniális tekintet van ebben, de hogy valójában hát ebben van egy nagyon erősen tárgyasító, tematizáló, egyfajta konkrét jelentést ráaggató, és hát itt a látogató felől, tehát a turista felől érkező jelentés által a megfogalmazott jelentés, és ezt az én művel tanult, világjárt nyelveket beszélő fiatal barátaim ezt néha nehezményezték, hogy hát ők igazából nem szeretnének egy rezervátum élő szereplői lenni. Na most így oda menni, és akkor így rácsodálkozni az erdélyi emberek romlatlanságára, ebben azért volt egy nagyfokú, kedvesen lekezelő, kedvesen leegyszerűsítő attitűd. Ennek ellenére nyilván a kulturális távolság és az erdélyek kapcsolatban, ugye, ahogy már mondtam, a 19. századtól felhalmozódó jelentések, azok nagyon sok magyar számára adták ezt az aha élményt, ezt a nagy mert nyilván a látogató számára ez ugyanakkor egy ilyen otthonos, kedves, kicsi, intim, szeretettel teli, és akkor talán fogy támogatásra szoruló világként tételeződött, és mindenképpen alkalmas, elérhető nyelvileg nekünk, akik számára ugye az idegen nyelv az kihívás, sajátos nyelvünk miatt is, meg az ezzel kapcsolatos tanulmányi problémák miatt is, nyelvileg megközelíthető ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára. Ezt egy darabig nyilván ki tudja használni egy adott desztináció, építhet ilyen nosztalgia turizmust, viszont hát egy idő után ez nagyon zavaró tud lenni, ugye, amikor már gátja azoknak a folyamatoknak, amelyet a helyiek esetleg egy az életmódjuk jobbulásaként, javulásaként, komfortosabb voltaként élnek meg. És ekközben persze azt ne felejtsük el, hogy természetesen mindaz nagyon fontos volt, hogy ismét látogathatóvá váltak

0: olyan helyszínek, amelyeket hát az ember egy jobb gimnáziumban számos alkalommal olvashatott ezekről a helyekről, az oda kötődő történelmi szereplőktől, tehát nem tudom, Mátyás király szülőházát meg lehetett nézni, azért ezek rendkívül jelentős dolgok, hogy itt a magyar kultúra és örökségnek egy halatlan fontos szeletéről beszélünk, amelyet aztán ugye el lehetett kezdeni meglátogatni, és persze nyilván eközben szembesülni azzal, hogy a mindenkori politikai hatalom az éppen helyi hatalom, országos hatalom az éppen mit akar ezzel, akadályozza ezt, átfesti esetleg egy másik fajta trikolor színeire, ahogy Kolozsvár főterével történt, történelmi jelentőségű szobrok alatt hirtelen dák településeket talál le. Tehát ezek mind ilyen nagyon érdekes, ilyen rövidtávú változások voltak, amelyben az ember, mint valami fajta ilyen útvesztőben bolyongott, hogy most éppen mihez fog hozzáférni, meg mihez nem fog hozzáférni. Vannak bizonyos célmódosulások ugyanakkor, és erről utána érdemes beszélni.
1: Milyen célok módosultak, és hova jutottunk el ma? Tehát talán ma már nincs ez a, bár Kolozsvárra régóta jártam, de mióta nem Funár a polgármester, azért nem nemzeti színű még a kuka is, meg az ásatás is megszűnt a főtér alatt. Milyen célok vannak, és ebben mondjuk hagyd tegyem ide kérdésként azt, hogy mennyiben Bukarest és mennyire Budapest határozza ezt meg, vagy mennyire az erdélyi magyarok tudják akár a turisztikai célokat módosítani.
0: Az utolsó kérdés ez elég nehéz. Azért én azt látom, hogy itt három diskurzus van erről a helyről. Három helyről értelmezik ezt a tájat. Annyiben az a nagyon furcsa, hogy a legtöbb helyet a helyiek értelmezzik. Ritkán tapinthatók ennyire nyilvánvalóan más erők, két erőközpontnak, két távoli erőközpontnak, akik ráadásul tele vannak imaginációkkal, történelem során felhalmozott elképzelésekkel. A törekvése arra, hogy a saját jelentésüket jelenítsék meg. Az egyik erőközpont nyilván ezt államhatalmi eszközökkel tudja megtenni, leginkább törvénykezéssel, szabályokkal, korlátozásokkal és engedélyek érdekesen kiosztott formáival. A másik, ugye azt látjuk, hogy a magyar fejlesztéspolitika határon túli formái azok nagyon komolyan tudnak létrehozni. Hát talán nem azt mondom, hogy területi egyenlőtlenségeket, de nagyon egyenlőtlenül osztanak el, emelnek ki lokalitásokat, és esetleg engednek el lokalitásokat. És ezek nem feltétlenül esnek egyben nyilvánvalóan a másik erőközponttal. Azt gondolom, hogy ha jól követem, akkor nem feltétlenül esnek egybe egyébként helyi értelmiséggel képzeléseivel sem mindig. És ez gyakorlatilag fenntart egy ilyen hármas diskurzust, amelyben aztán hát az egyszerű magyar turista próbálja meg megtalálni a helyét. Ugye belép ebbe a világba, vannak a kis Magyarországon nagyon népszerűsített helyek, és oda csoportosított hazai források, tehát az anyaország forrásai, és akkor nyilván ott meg lehet tapasztalni dolgokat, vannak korlátozások persze a román állam hatalom által, amelyek pedig korlátoznak bizonyos dolgokat, és aztán nagyon izgalmas kalandokat lehet átélni, hogyha az ember megtalálja azt, hogy például a helyiek mit találnak érdekesnek. Mondjuk milyen magas hegyi desztinációkat ismernek ők, amelyekről mi nem is tudunk, nekik viszont mondjuk 100 éve a fontos turisztikai helyszín. A turizmus egy rituális természetű cselekedet, konkrétan egy ritusként értelmezhető. És ezt azért hozom fel itt ezen a ponton, mert mi ebben a rituális cselekvés sorban jelenünk meg ott, ráadásul egy kvázi vallási dimenziót is megélve, ugye a nemzet és a nemzet veszteségeinek a szinte szakrális világában bolyongunk olyan helyszíneken, ahol a helyiek, hogy úgy mondjam, élnek. Nehéz elképzelni ugye nekünk azt, hogy hát hogy lehet itt élni, így hétköznapilag. Tehát, hogy itt lehet így hétköznapi módon hétköznapokat megélni, hiszen nekünk ezek mind rituális és szakrális világok. Márpedig emberek ott is valószínűleg felkelnek, elmennek a boltba, elküldik a gyereket az iskolába, tehát zajlanak ezek a hétköznapok, amit a turista sosem tud megérteni. Ennyire nyilvánvalóan, mint nekünk Erdélyben, talán csak a túlturizmustól sújtott, meghatározó globális desztinációkban csodálkozhatnánk rá hétköznap és turista értelmezés különbségére. Mondjuk Velencében vannak lakosok, Velencében, és hétköznap és iskola. És ugyanez van nekünk egy kicsit Erdélyen. Na most itt szerintem van egy alapvető dolog, amiről azonban beszélni kell, mindenképpen ki kell emelni, hogy a rendszerváltás után egyértelműen létrejön egy olyan turisztikai desztináció, ami azt gondolom, hogy a teljes magyar globusznak egy újfajta szakrális középpontját hozza létre, és ez ugye Csíksomlyó. A magyar néprajz, antropológia számos jelentős munkát szentelt, most is születnek új munkák ezzel kapcsolatban, komoly monográfiák, amelyek egészen frissen vehetőek meg, és nagyon izgalmas anyagokat tárnak elénk a Csíksomlyó történetéről, Csíksomlyó vallási szerepének a fokozatos, folyamatos változásáról, és arról, hogy hogyan válik ez aztán 1990 után fokozatosan egy ilyen összmagyar spirituális központtá, amelyet azt hiszem nem itt az Európa Rádiónban sem túlzás azt állítani, hogy hát ma már messze nem csak katolikusok látogatnak, hanem, és akkor tulajdonképpen miért is megyünk egy katolikus kegyhelyre ezek szerint, ha már nem csak katolikusok látogatjuk, sőt, megkockáztatom, különösen a friss népszámlási adatokra tekintette, hogy hát igazából nem is vallásosok látogatjuk már talán legtöbben Csíksomlyót. Tehát itt egy rendszerváltás utáni magyar kulturális tájkép szempontjából is egy kiemelkedő jelenségről beszélhetünk. Ezt most teljesen értéksemlegesen szeretném csak hangsúlyozni, hogy ez egy mindenképpen figyelemre méltó, tanulmányozandó jelenség, hogy ez a fajta ilyen szakrális magyarság megélésnek, ilyen pseudovallási nemzeti élmény megélésnek a helyszíne az tulajdonképpen egy kisebbségi térben születik meg, vagy jön létre. Amelynél ismételten persze ne legyünk azért naívak, és nyilván próbáljunk meg túllátni a saját turista szemüvegünkön, ismételten nagyon-nagyon sokféle értelmezés csúszik egymásra, hiszen ott vannak a helyiek, ott vannak azok a gyimesi, alcsiki, felcsiki közösségek, akik tradicionálisan oda jártak és gyalog jártak ebbe a búcsúba, és talán szeretnének néha ismét egy intim búcsú élményhez is jutni, ha nem lenne ott még körülöttük 200-300 ezer ember, akik politikai indítatásból, ami nagyon markáns, nagyon jelentős, ugye politikai legitimáció szerzésnek egy nagyon fontos eszköze a anyaországi politikusoknál, hogyha majdnem azt mondtam, kanosszát járnak, elzarándokolnak Csíksomlyóba. Nyilván van egy nagyon erős egyházi, pasztorációs, evangelizációs dimenziója, valamifajta szakralitás élmény megélésének lehetőségét kínálja fiatalok számára is. Ez a hely nyilván egy rendkívül erős nemzeti kulturális dimenziója. Tehát itt nagyon sok olvasat kerül egymásra, amelyik mindenképpen társadalomtudományi szempontból, néprajzi antropológiai szempontból, mindenképpen vallástudományi szempontból, mindenképpen egy hallatlanul izgalmas jelenségként értelmezhető ez, ami azt gondolom, hogy 1990 után hát egy egészen újszerű ilyen szakrális központját teremtette meg a nemzetnek.
1: Minden nyomán, amiről beszéltünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted ma hazafias dolog Erdélybe utazni? Van a magyarországi utazókban egy ilyen érzés, még mindig egy ilyen szemlélettel, hogy valami romlatlant látna, vagy úgy érzi, hogy na, ez nekem kötelességem, vagy ez eltűnt már szerinted, mint a 40-es évek szövegéből idéztem. Mit gondolsz?
0: Ez semmiképpen nem tűnt. Nagyon érdekes kultúratudományi vizsgálatok vannak éppen arról, hogy a Magyarországról Csíksomlyóba látogató búcsújárók ugye hogyan látogatnak el az 1000 éves határhoz, aminek hát aztán végképp semmilyen vallási dimenziója értelemszerűen nincsen, ugye az utolsó őrházhoz, a Gyimes völgyébe, vasúti őrházhoz. Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy amit már előzőleg is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy itt remélem nem bántok meg ezzel senkit, de hogy itt a vallási dimenzió helyett azt nagyon komoly mértékben felülrétegzi egy ilyen nemzeti turizmus, amit itt láthatunk. Tehát itt tulajdonképpen a nemzetvallás kegyhelye Csíksomlyó. Szándékosan használom ezt a fogalmat, amellyel ugye arra akarok utalni, hogy nem feltétlenül a vallás kegyhelye Csíksomlyó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a jelentések mind élnek, és ezek mind irányítják és mozgatják az utazót. És nyilván én azt gondolom, hogy ma Magyarországon szülőként például, mert nyilván én is most már gyerekeimmel utazok az utóbbi időben Erdélybe, néhány évente ez mindenképpen előfordul, hogy ellátogatunk, és ott egy szerintem a szülői felelősség nagyon jelentős, hogy tulajdonképpen mi az az értelmezés, amit itt adunk amellé, amit ott látunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pusztai Bertalant, a Szegedi Egyetem tanárát, turizmuskutatót hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 3630 073 3636. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el. Az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgáló bizottság munkáját. Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosítását. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. A parlament tavaszi ülésszaka egy hete véget ért. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a napirenden szereplő előterjesztésekről történő szavazás őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak. A témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. Előzőleg Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a hormuzi szoroson szombaton több mint 65 hajó haladt keresztül, ami megegyezik a konfliktus előtti forgalommal. Egy tengerhajózással foglalkozó biztonsági vállalat ugyanakkor vasárnap azt közölte, adatai szerint nagy mértékben visszaesett a kritikus vízi útvonalon közlekedő hajók száma. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít. Átadták az Országos Színházi Találkozó díjait vasárnap Debrecenben. A szakmai zsűri 12 kategóriában, a Maszk Szídos színész zsűri pedig 4 csoportban hirdetett győzteseket. A versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház. Az összegzés szerint az elmúlt évekhez hasonlóan most is 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. A Revizor nyerte a legjobb előadásért járó díjat, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház előadásában. Nívódíjas lett az Ördög Katlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónya Ütő Bence, a legjobb női szereplő Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva lett. A legjobb rendezőnek járó elismerést Bocsárdi László kapta a Rinocéroszok darabért, a Figura Stúdió Színház és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásában. A legjobb színházi zene kategóriában Rozs Tamás nyert a Reggel és este darabbal. A legjobb dramaturg díját Zsigó Anna és Koltai M. Gábor vehette át a Szegedi Nemzeti Színház Marica grófnő előadásért. Az előadások mellett számos izgalmas, szakmai és szórakoztató program várta az érdeklődőket a Csokonai Teátrumban, a Csokonai Fórumban, valamint Debrecen belvárosában.
0: Az időjárásról.
2: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Zöldellő minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a vándortáborokról hallhatnak. A vándortáborok olyan többnapos táborok, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja ezeknek a táboroknak. Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységekben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenuval, a kerékpáros táborban bringával, még az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a táborhelyeken különböző kulturális és élményprogramokra van lehetőség, a várlátogatástól kezdve az íjászat kipróbálásán át, egészen a szalmabálákon való ugrálásig és a fürdésig. Az erdei vándortáborokban leginkább arra hívják fel a figyelmet, hogy mi mindent tehetünk meg azért, hogy a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyomunk, hogyan tudjuk óvni a környezetünket. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Valójában a vándortáborozásnak hosszú évtizedekre visszamenő hagyományai vannak, szerintem az idősebb hallgatók is visszaemlékezhetnek arra, hogy már a 60-as, 70-es években is voltak itthon vándortáborok. Aztán valahogy a 90-es, 2000-es években ezeknek a szerveződése, lelkesedése úgy alábbhagyott, elég sok helyen ezek megszűntek. Egészen addig, amíg 2017-ben fel nem élesztettük a vándortáboroknak a mozgalmát, és elindult a vándortábor program, úgyhogy 2026-ban már a 10. évad van, viszont az elmúlt 10 évnek a története az azt mutatta be, hogy hatalmas nagy az érdeklődés, a lelkesedés a vándortáborok iránt. Igazából a 60-as években a gyermekek pont ugyanolyanok voltak, mint a 2020-as években a gyerekek. Szeretnek kimenni a természetbe és felfedezni. És idén már 41 túraútvonal van, és 4 vándortábor közül lehet választani. Van erdei vándortábor, ez a gyalogos vándortábor, vízi vándortábor, ez kenus, kenuval kirándulnak a gyerekek, van bringás vándortábor, és van zarándok tábor, ami gyalogos az is, és lelkiségi programot kínál, sőt, vannak kombinált táborok is, tehát van olyan, ami gyalogos és vízi, illetve kerékpáros és vízi vándortábor.
1: Melyik egyébként a legnépszerűbb? Mi az, amire a leggyorsabban betelnek a helyek?
2: Hát az a helyzet, hogy ezt nehéz megmondani, mert hogy ez változik minden évben. Jellemzően azért az erdei vándortábor, a gyalogos az, amit leggyorsabban néznek meg az emberek, illetve leginkább jelentkeznek rá. Egyszerű oka van, ez sok szempontból a legegyszerűbb. A többinél mindeniknél van egy kis csavar, hiszen sokan tartanak attól, hogy fú, biciklivel kell menni, fogom-e biciklivel bírni, vagy vízen kell menni, van, akik tartanak a víztől, és látjuk is, hogy ezek fontos kérdések, és erről beszélgetünk a legtöbbet a jelentkezőkkel, hogy kell-e tartani a víztől, kell-e tartani a biciklizéstől, fogják-e bírni a gyerekek az útvonalat.
1: Mik egyébként többnyire a helyszínek? Mert azért sejtésem szerint más és más, hiszen mondjuk teljesen más egy erdei vándortábornak a helyszíne, mint mondjuk egy vízi vándortábornak. De ahogy például látom, azért nagyon sok van itt Észak-Kelet-Magyarországon, az Európa Rádió térségében, tehát akár vízi vándortábort tekintve, akár bringás vándortábort tekintve is.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az egész országot lefedik a vándortáborok, tehát valóban gyakorlatilag minden folyón, ahol lehet kenúzni, ott van vándortábor, tehát pont ott mondjuk Borsod-Bahus-Zemplén megyében a Bodrogon van vándortábor, illetve egy kicsit keletebbre a Felső-Tiszán is van vándortábor, vagy a Tiszatavon, ugye a megye csücskében szintén van ilyen tábor, de távolabb is érdemes menni, mert a Dunakanyarban, a Szigetközben, Körösökön, Rábán, Mosonydunán, Ráckevei-Dunán, a Duna alsó szakaszán és a Tisza alsó szakaszán is vannak vízi vándortáborok, tehát akár vízen is bejárt az egész ország, de ugyanez a helyzet a gyalogos vándortáborokkal Zemplénben, Mátrában, Bükkben, gyakorlatilag minden középhegységünkben van útvonal, vagy dombságokban, és ugyanez a helyzet a kerékpáros vándortáborokkal. Például a zempléni kerékpáros vándortábor az egyik legnagyobb kihívás jelentő, hiszen vannak benne szintek, de egyben az egyik legszebb is az összes közül.
1: Kiknek szól egyébként, kiknek szólnak ezek a vándortáborok? Milyen korosztály vehet úgy általánosságban részt rajta?
2: A vándortáborokat általános iskola felső tagozattól ajánljuk, és egészen középiskola végéig hívjuk a fiatalokat. Azért azt el kell árulnom, hogy néha becsúsznak kisebbek is, mert hogy annyira szeretik a táborokat, hogy nem egyszer van az, hogy szeretne eljönni a nővérrel vagy bátyússal, és akkor már alsósok is vannak. Nyilván ennek vannak korlátai, a gyalogos vándortáborokban ez könnyebben megoldható, kerékpáros vándortáborban ennek hát fizikai korlátai vannak, fel kell érni a biciklit, illetve fel kell tudni vele biciklizni mondjuk egy dombra. De jellemzően a 10-11 éves korosztálytól 18 éves korig várjuk a diákokat. Utána pedig nagyon sok korábbi vándortáboros már egyetem alatt, mellett vagy középiskola után vándortábor kísérőként tér vissza. Erre is van lehetőség, akik ebbe a világba bele csöppennek, vagy bele kóstolnak, sokan nem szeretnék ott hagyni felnőtt korukban sem, és nagyon sok olyan fiatal van, akik az elmúlt 9 évben gyerekként vándortáboroztak, és ma pedig már kísérik a csoportokat.
1: És még mindig megmaradt ez tulajdonképpen egy hobbinak, vagy akár egy kisebb szenvedélynek. Én arra kérném, hogy mutassuk be azért itt ezeket a vándortábor típusokat, bár gyanítom, hogy a hallgatóknak is van nagyjából egy elképzelése róla, hogy hogyan zajlanak ezek, de mégis azért ezt a négyféle vándortábort egy kicsit mutassuk be nekik.
2: Először elmondom azt, ami mind közös, és aztán nézzük végig, hogy mik a specialitások, mert talán így kapnak teljes képet a hallgatók. Ami közös mindegyik vándortáborban, az az, hogy egyhetes turnusokról beszélgetünk, minden tábor egy hétig tart. Ez egy államilag támogatott program, tehát a szervezés jelentős részét és a költség jelentős részét az állami program átvállalja. Ezek a közös dolgok. És akkor vannak az egyéni dolgok, és akkor menjünk végig mondjuk az erdei vándortáborokon. Itt kétféle fontos tábor van, vannak a csomagszállításos táborok, és vannak a kihívás jelentő csomagot cipelős táborok. Ez nagyon érdekes dolog, sokat vitatkoztunk a szervezőkkel is, hogy bírják-e a gyerekek majd azt, hogy a nagy hátizsákot viszik, vagy sem, és érdekes, hogy a csomag, a saját csomagot cipelős táborok ugyanúgy nagyon gyorsan betelnek, sőt, vannak olyan csapatok, akik kifejezetten ezt keresik. Tehát, hogy itt is látszik az, hogy valójában nem kell attól féltenünk a gyerekeket, hogy hogy ne a kihívásokat keresnék, nagyon sok gyerek lelkesen jön, és kifejezetten élvezi azt, hogy azt meg tudja csinálni nagy csomaggal és egy hétig cipeli. De persze gondolunk a kisebbekre, vagy azokra, akik mondjuk gyengébb fizikumok, vannak csomagszállításos táborok. Tehát ez egy fontos különbségtétel a táborok szervezésénél. Az erdélyi vándortáborokat erdészek segítik és szervezik igazából. Az Országos Erdészeti Egyesület az, aki ennek a fő szervezője, és minden állami erdőgazdaságot bevon a szervezésbe. Tehát ott a helyszínen, ahol a táborok vannak, ott mindig vannak erdei iskolai és erdészeti foglalkozások, találkoznak a gyerekek erdésszel, és megnézik azt, hogy mi az az erdő, mire kell benne vigyázni, mi az erdőnek a különlegessége, megvizsgálják a fákat, a növényeket, az állatokat, van, ahol van madárgyűrűzés, nagyon sokféle erdélyiskolai foglalkozást találnak ki, és úgy is hirdetik az erdélyi vándortábort az erdészek, mint az év legzöldebb hetét. Ugyanis kifejezetten figyelnek arra az erdélyi vándortáborokban, hogy lehetőleg ne termeljenek semmilyen hulladékot. A gyerekeknek saját csajkájuk van a vándortáborokban, nem használnak eldobható műanyag evőeszközöket, műanyag poharakat, amik eldobhatóak. Nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy az ökológiai gondolkodás, illetve a közvetudatos nevelést átadjuk, és ez a szemléletet a gyerekeknek, hogy amikor hazamennek, akkor is tovább tudják vinni ezt a gondolatot a mindennapjaikba, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy minél kevesebb olyan dolgot használunk, amire nincsen szükségünk valójában, illetve minél kevésbé termeljünk szemetet. De az erdélyi vándortáboroknak a felépítése és gondolata. A vízi vándortábor az egy kicsit más, hiszen vízen történik. Itt nagyon fontos az, hogy nagyon figyelünk a gyerekekre, természetesen mindig táborban, de itt ugye bizonyos szempontból még inkább figyelni kell, hiszen a víz az veszélyes tud lenni, hogyha az ember nem tudja, hogy mire kell figyelni. Ezért minden ilyen vízi vándortábor elején oktatjuk, tanítjuk a gyerekeket, hogy hogyan kell vízre szállni, hogyan kell a hajóban mozogni, hogyan kell megfogni a lapátot, fölveszik az úszás segítő mellényt, hogyha esetleg beborulnak, akkor se legyen gond, és hát itt is teljes ellátást kapnak a gyerekek, és benne van természetesen minden eszköz, a kenuk, a lapátok, a vízhatlan hordók, a mentő mellény, tehát figyelünk arra, hogy minden rendben legyen, nem kell külön készülni a gyerekeknek arra, hogy bármit is hozzanak. És ezekben a vízi vándortáborokban is vannak kiegészítő programok, vannak pihenőnapok jellemzően, vagy olyan pihenő délutánok, amikor kevesebbet kenúznak, és olyankor azt nézzük meg, hogy a közelben, ahol vannak, milyen kulturális programok vannak, vagy esetleg szórakoztató programok vannak, itt nyilván mindig a helytől függ, hogy merre felé vagyunk. Itt ennek a tábornak a fő lebonyolítója Magyar Kajakkenú Szövetség, illetve a Magyar Vízi Turisztikai Szövetség. A harmadik féle tábor, amiről még nem beszéltünk, ezek a bringás vándortáborok. Itt is kétféle csoport van, van csomagszállításos, és valamikor a gyerekek maguk hozzák a csomagjukat, és akkor a kerékpárokra rákerülnek a táskák. Ami fontos, mindig megkérdezik, hogy de hogyha nincsen a gyereknek biciklije, semmi baj, hiszen a bringákat adjuk. És nagyon fontos is, hogy itt mindenkit megkérünk, hogy ne is hozza a biciklit, mert fontos és sokkal könnyebb úgy lebonyolítani, hogy ugyanolyan biciklié vannak a gyerekeknek. Ez azért is fontos, mert hogyha valamelyik kerékpárral műszaki probléma van, akkor egyből tud a vándortábort kísérő segítő kereket cserélni, gumit cserélni, hiszen az adott kerékpárokhoz alkalmas felszámok ott vannak nála. Kapnak természetesen a gyerekek bukósakot, sőt, olyan pólót, ami jól látszik az úton. Nagyon fontos, sokan kérdezik meg, hogy merre felé mennek itt a vándortáborok, mindig bicikli úton mennek-e. Nem, mert nincs elégséges mennyiségű összefüggő kerékpárút hálózat Magyarországon, de nagyon figyeltünk az útvonal kialakításánál, hogy ahol van kerékpárút, ott nyilván kerékpárúton mennek, illetve azon kívül kisforgalmú utakon, illetve erdészeti utakon mennek. Tehát nem kell attól félni, hogy hogy a gyerekeket beküldenénk forgalmas utakra. Az összes útonat többször végigjárjuk, előkészítik a vándortábor szervezők, tehát jól ismerik az útvonalakat, kipróbálják és le is biciklizték előre az útvonalakat, tehát nem kell attól tartani, hogy ezek bármilyen módon veszélyesek lennének, illetve a kísérő tanárok közül elől-hátul van tanár, és figyel arra, hogy hát senki nem maradjon le, és senkinek ne legyen problémája. És akkor a speciális, az rándoktábor, négy ilyen útvonal van, az rándoktáborok azok, ahogy mondtam az elején, ilyen spirituális, lelkiségi táborok, alapvetően a keresztény, katolikus zarándok hagyományból építkeznek, és ezeknek a táboroknak a témája az, ami nagyon izgalmas, azon kívül, hogy gyalogosan az erdőben mennek, tihany panohalma között, vagy a mecsekben van tábor, illetve a bölcsönyben is. Tehát, hogy ezeken az útvonalakon van egy zarándok füzete a gyerekeknek. És minden napnak van valamilyen témája, amit kis csoportban beszélgetnek meg, és dolgoznak föl. Ezek lelkiségi kérdéseket, olyan kérdések, amelyek foglalkoztatnak igazából minden embert, a gyerekeket különösen. A viszonyom magammal, a társaimmal, a világgal, a Jóistennel, miért vagyunk itt, mi a célom az életben, felnőtté válásnak a kérdései, és ezekről beszélgetnek a kísérőkkel kis csoportban, és így válik egy ilyen egyhetes erdei vándortáborozás egyben egy nagyon erős lelki élményé is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk tovább a témát, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A táborok során külön figyelmet fordítanak arra, hogy átadják az ökológiai gondolkodást, illetve a környezettudatos szemléletet a gyerekeknek. Például saját csajkájuk vagy kulacsuk van, nem használnak az erdei vándortáborokban műanyagot. Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjét hallják.
2: A vándortáborok azok az iskolai év végétől, ugye vége van az iskolának mondjuk pénteken, és már hétfőn indulnak az első turnusok, és nagyjából augusztus 20-ig tartanak turnusok. Az a hét a záró hét. Megint csak turnustól, meg tábortól függ az már, hogy az induló helyszínen találkoznak-e a csoporttal, vagy van egy találkozási helyszín, és együtt utaznak oda. Ez szintén turnusonként és táboronként tud változni, tehát ezeket is az adott turnusra kell már egyeztetni. De utána ez pontosan ugyanígy történik, és végig járják. Szerencsére nem kell aggódni a szülőknek. Egy dolog van, amit szoktunk visszajelzésként kapni, hogy hát mindig megkérdezik, hogy hát lehet-e telefont hozni, meg vagy hol lehet tölteni a telefont, mert ugye ezek ilyen fontos
1: komoly kérdések.
2: Hát igen, de tehát, hogy valójában legyünk őszinték, a gyerekek azok példán keresztül tanulnak, és mivel a legtöbb szülő kezében ott van a telefon, ezért a gyerekek is úgy érzik, hogy a telefon nélkül nehéz megmoccani, tehát ez egy fontos kérdéssé vált. Aztán a visszajelzés az, hogy hát hogy nem a hívások, meg a bejelentkezések elbradoznak. Ugyanis egy-két nap után annyira magával ragadja a gyerekeket a vándortáborozás, hogy egyszerűen elfelejtik, hogy amúgy a telefonjuk ott van, és mi ennek rettentően örülünk, tehát hogy nyilván el lehet hozni. Javasoljuk, hogy tegyék be a táskájuk aljára, és aztán garantáltan a többség elő se veszi később.
1: Annál is inkább, mert ahogy éppen elképzelem ezt, hogy mondjuk akár egy bringás vándor, vagy egy vízi vándortábornál, hát fura is lenne mondjuk ott a csónakban, vagy a biciklin ülve, és éppen tekerve telefonozni, meg hát szerintem nincs is eszükbe ilyenkor a gyerekeknek, ahogy hallhattuk is. Mik a visszajelzések, mik a titkai ezeknek a táboroknak? Mert azért azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy mennyire keveset mozognak a mai gyerekek, mennyire sokat ülnek, nagyon sokan közülük számítógép vagy képernyő előtt, és ugye nincs meg az a mozgás sokuknak, pláne akik nem sportolnak, nincs meg az a mozgás, ami kellene. Ezek pedig azért mindegyik olyan tábor, mind a négy típusú tábor, ahol aztán nem üldögélés van.
2: A visszajelzések nagyon jók. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan turnus van, vagy tábor van, ahol visszatérő csoportok jönnek, és évről évre jönnek vissza a gyerekek. Én sok olyan csapattal találkoztam, ahol egymásra viteltek a gyerekek, hogy hányadik táborukban vannak, és hol járták végig. És nagyon jó egyébként ezt hallani, amikor már 34. táborában van egy 15-16 éves srác vagy lány, és pontosan tudja azt, hogy hol van a zselic, és a zselicben merre felé jártak, vagy éppenséggel mik a Zemplénnek a várai, és azért tudja ezeket, mert ott járt, mert látta a szemével, és nem azért, mert földrajzórán nagyon figyelt, hiszen sokkal erősebb tudást ad az a személyes tapasztalás. Tehát azok a gyerekek, akik eljönnek táborba, ők közülük nagyon nagy arányban jönnek vissza későbbi években is. De az a probléma, amit felvetett, hogy a gyerekek nem mozognak, valójában itt ezt a kérdést nem lehet leszűkíteni a gyerekekre. Valójában a társadalmunk nem nagyon mozog, és ebben a gyerekek sem kivételek. Ez így pontosabb. Azt látjuk, saját magunk is felmértük az elmúlt években a magyar társadalomnak a mozgás igényét, illetve a mozgási szokásait. És nagyon nagy vonalban azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom egyharmada az bizony aktív életet él. Tehát mozognak, kimennek, kocognak, sétálnak, ki mit tud, és ez jellemzően független attól, hogy valaki mennyi idős, az egyharmad az nagyjából igaz. Az egyharmad az, aki megszólítható a mozgásnak, aki tudja azt, hogyha megkérdezik, hogy ez fontos az életében, meg fontos lenne, akkor azt mondja, hogy igen, ez egy szükséges dolog, de olyan nehéz megmozdulni, de motiválható. És van egyharmad, akik pedig hát jelenleg nagyjából menthetetlenül passzívak, ők nem nagyon akarnak csinálni semmit sem. Tehát, hogy nagyjából ezt az arányt látjuk, és a gyerekeknél is egyébként hasonlóak az arányok, egy kicsivel jobbak egyébként, mint a felnőtteknél. Viszont az igaz, hogy ha megnézzük a NetFit kutatásokat, van egy ilyen kutatás, amit minden évben végeznek az iskolákban, hogy a gyerekeknek milyen a fizikai állóképessége, azt látjuk, hogy sajnos évről évre romlik a fizikai állóképesség a gyerekeknek a testnevelési órák, a napi testnevelési órák ellenére is. Tehát azért ez nem sok jót jelez előre, és ami még szomorúbb, hogy akkor, amikor kijönnek a gyerekek a középiskolai oktatásból, és fiatal felnőttek lesznek, akkor van egy teljes beszakadás. Ott 19-20 pár évesen gyakorlatilag aki előtte mozgott, azoknak is nagy részt abba hagyja, és aztán, amikor már valószínűleg saját csapat alapítanak, és azt látják, hogy nekik is idekük van, akkor visszatérnek ehhez újra, és elkezdenek mozogni. De sajnos a középiskola után ez beszakad, ami azért borzasztó, mert ez egy kicsit olyan, mintha valaki 12 éven keresztül tanítanánk olvasni, és 19 évesen nem tudná az ABC-t.
1: Megszűnik szinte számára a sport. Gondolom egyébként ezeknek a vándortáboroknak az egyik célja talán az is nem, hogy akár melyiket is választja valaki, egy kicsit azt is megszerettesse velük. Mert én például nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk elmegy úgy egy, nem tudom, kerékpáros vándortáborba, hogy hát egyébként legalább egy kicsit ne szeressen biciklizni. Nem? Mert azért gondolom nem mennek oda olyan gyerekek, akik nem nagyon bingáznak.
2: Igen, de hogy ez változó, azért nagyon sokszor azt látjuk, hogyha van egy olyan tanár, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, őt bárhova követik. Mert van egy olyan minta, egy olyan példa, és azt mondják, hogy ha a, nem tudom, Miki bácsi azt mondja, hogy menjünk biciklizni, akkor Miki bácsi, menjünk biciklizni. Ha Miki bácsi azt mondja, hogy kenúzzunk, akkor kenúzzunk vele. Tehát van egy ilyen helyzet. A másik olyan helyzet, ahol pedig a kortárs csoport, tehát a közösség az, ami belelkesíti. Tehát, hogy azért sok olyan vándortábort láttam, ahol hát ez olyan változó volt, hogy melyik gyerek mennyire volt sportos. Szóval, hogy voltak nyilván kevésbé sportosak is. De pont az benne a jó, hogy együtt le tudják küzdeni az akadályokat. Hihetetlen, hogy a gyerekek mennyire lelkesen biztatják egymást. Tehát, hogy az a gyerek is, aki kevésbé szeret mozogni, gyalogolni, kenúzni, őt és a többiek ezeken a hotspotokon áttolják igazából. Tehát, hogy van egy ilyen erős közösségi élménye a vándortáboroknak. És a másik, amit még fontos kiemelni a vándortáborban, hogy eddig főleg a mozgásról beszéltünk,

0: táborokban és a vadingásvándor táborokban is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a vándortáborokról szóltunk. Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjét kérdeztük.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig következik néhány zöld hír. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok Képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. Az Európai Parlament Strasbourg

0: Plenáris ülésén jelentést fogadott el az Európai Unió külső fellépéseinek megerősítésére a vízgazdálkodás terén, valamint azért, hogy az EU integrálja a vízzel kapcsolatos kockázatokat a konfliktus megelőzési és béketeremtő erőfeszítésekbe. A jelentés elfogadását támogató EP képviselők egyetértettek abban, hogy a közös vízkészletekre nehezedő növekvő nyomás ellenére a vízügyi együttműködés továbbra sem elegendő. Noha a határokon átnyúló vizeket az érintett országok megosztják, jelenleg csak 43 megállapodás van érvényben, hangoztatták, és újabb megállapodások megtárgyalására szólítottak fel, azzal érvelve, hogy a hatékony határokon átnyúló vízgazdálkodás segíthet csökkenteni a feszültségeket, valamint előmozdíthatja a regionális együttműködést és a természeti erőforrások fenntartható kezelését. A javaslat a következő hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozóan megfelelő finanszírozást sürget a vízgazdálkodásra vonatkozóan, továbbá uniós beruházásokat is szorgalmaz az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodási és higiéniai infrastruktúrák kiépítésébe. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot. A május majdnem 1 fokkal volt melegebb, míg az április kissé elmaradt az 1991 és 2020 közötti évek átlagától. Március végéig a napi középhőmérséklet tartósan az átlag fölött alakult, de a tavasz során 3 jelentősebb lehűlés is előfordult. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban valamivel több mint 79 mm volt, ami az 1991 és 2020 közötti évek átlagának csupán 57%-a. Mindhárom tavaszi hónap csapadék szegény volt idén. Az évszakról készített elemzés szerint a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami nehezítette a magok elvetését és az új növények szárba szökkenését. Május első hetére a sekélyen gyökerező kapásnövényekre vonatkozóan az ország területének szinte 100%-át nagyfokú vagy súlyos aszály érintette. Április végére a talajállapota a nyári aszályokat idézte. A felső 30 cm rendkívül száraz, poros volt, és a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan kiszáradt az Alföldön és a Mezőföldön. Az elemzésben szó esett arról is, hogy az Európai Unió Kopernikusz éghajlat megfigyelő szolgálatának adatai szerint globálisan és Európában is az idei volt a 3. legmelegebb tavasz. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bűvülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamosenergia termelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátásra. Biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI. 6. alkalommal várta a gyermekeket a Mirehu országosan egyedülálló szemléletformáló élménynapja Miskolcon, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, amely ismét bizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, amelyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A részletekről Ladányi Rolandot, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
1: 6. alkalommal rendezzük meg a makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a makukáció is. Előtte makukanapként ment a legelső alkalommal, és így lett makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek. Hát azt gondolom, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntarthatósággal foglalkozik, az itt van ma nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, mint egy akadályversenyszerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend. Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a hűhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, tehát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas élményekkel teli nap tud lenni.
0: Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ezen a héten kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Megjelenik az államháztartás május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, valamint turisztikai adatokat közöl. A június 8-án megjelent gyors tájékoztató szerint májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Egy évvel korábban 129,5 milliárd forint volt a szuficit. Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A május 26-ai ülésen változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000 volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%. Pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról teszi közzé az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12%-os díjemelés ellensúlyozhatja, közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A csaknem 2500 személy- és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt. A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9%-kal, a belföldi fuvarozásban 3,5%-kal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár 500 000 forintos veszteséget is okozhat a kis és közepes vállalkozások, ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket. A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a törvénytisztelő magyar fuvarozók működését. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte, a növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog. 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Hozzátették, hogy a talajtakarás, a mulcsozás segít megőrizni a talaj nedvességét és mérsékli a talajfelszín felmelegedését, védve a gyökérzetet. Mindezek mellett fontos, hogy a kiegyensúlyozott tápanyagellátás javítja a növények stressztűrő képességét. Arra is kitértek, hogy az aszály az egész országban problémát okoz, de a legnagyobb mértékben továbbra is az Alföldön, ahol még mindig jóval 100 mm fölötti a talaj felső 1 méteres rétegének a csapadék hiánya. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt 2 település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, Ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy miért érezték szükségét a tudományos alapokon nyugvó lelki támogatás elsajátításának, hiszen számukra a Szentírás szinte mindenre megadja a választ. Vagy mégsem? Erről kérdezem vendégeinket, Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berényiné Csinádi Melinda vagyok, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze, aki önkéntesként, mint egykori beosztott lelkész, továbbra is szolgálok a nagyerdei református gyülekezetben. Terapeutaként, lelki gondozóként fogadom a klienseket és a gyülekezeti tagokat.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Edina vagyok, a Debreceni Nagytemplomi Református Gyülekezetnek a beosztott lelkipásztora, bár jelenleg otthon vagyok 4 apró gyermekemmel szülési szabadságon. A gyerekek mellett kezdtem tanulni, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktoriskolájának vagyok elsőéves hallgatója, és a Debreceni Egyetem pszichológia mesterszakának 4. éves hallgatója.
4: Itt a titok, ugye? És akkor maradt utoljára Zoltán.
5: Szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit, én Dancsó Zoltán vagyok, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora, emellett gyászterapeuta és mentálhigiénikus szakember.
4: De bizonyára feltűnt a hallgatóknak, hogy mindannyiótoknak van még egy plusz terület a lelkipásztori szolgálaton kívül, amit hozzátettetek a tevékenységetekhez, az életetekhez. Mindenki mondja már el nekem, hogy mi volt az az indítatás, ami arra készített benneteket, hogy ezt a plusz ismeretet még hozzátegyétek a egyébként teológiai végzettségetekhez.
2: Én az előbb nem mondtam el azt, hogy én is mentálhigiénis szakember vagyok, illetve most fogom befejezni a Párizs családterapeuta képzést, tehát hogy most már ilyen színekben fogadom a rászorulókat a nagyerdei gyülekezetben. Annak idején, amikor én végeztem, akkor igen sokan jöttek hozzám lelki gondozói beszélgetésre, és azt éreztem, hogy kevés vagyok. Tehát már annak idején, amikor az Egyesült Államokban ösztöndíjas éven voltam, már akkor is pásztorál pszichológiával foglalkoztam, és azt éreztem, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, ahol nem szabad okoskodni, hanem valóban csak a legnagyobb alázattal, néha csendben lenni érdemes, és nem tudtam, nem volt eszköztáram fiatalként, hogy pontosan hogyan tanítsak, hogyan segítsek, hogyan kérdezzek. És ez indított el először a mentálhigiéni irányába, és hát utána, ahogy haladtam előre az életben, és rájöttem, hogy bizony-bizony milyen sok élethelyzet van, ahol további segítség kell, így hát elindultam a Párizs családterápia felé.
4: És miért éppen a családterápia? Mert egyébként más területet is választhattál volna a terápián belül.
2: Ennek 2 oka volt. Először is a gyülekezetekben, az úréti gyülekezetben is, illetve most már nagyerdei gyülekezetben alapvetően családokkal találkozunk, illetve hát én az iskolában is használni szerettem volna ezeket a tanulmányokat, hiszen általában azért azt megfigyelhetjük, hogy a gyerekeknek a magatartási tanulmányi problémái mögött általában a családi kapcsolatok, otthonról hozott nehézségek, azok, amik meghatározók, így hát ezért ebbe az irányba indultam el, ez így adta magát.
4: Mióta használod ezt a tudományt?
2: Mióta használom, gyakorlatilag szerintem a kezdetektől kezdve, de amit a tudatosan és tényleg tanult módon is használom, hát azért az olyan 4 éve. De még mindig a tanulmányaim befejezésénél tartok, de most már tudatosan hosszú ideje ezzel foglalkozom.
4: Visszatérünk még. Edina, én mindig úgy gondoltam egyébként, hogy egy lelkipásztor az valamilyen szinten pszichológus is. Valahogy ez a gondolat mozgatta számodra, hogy a pszichológia szakot elvégezd?
3: A pszichológia nagyon érdekelt engem egyébként mindig is, már amikor a teológiát elkezdtem, akkor azt éreztem, hogy ezt párhuzamosan kellene tanulni a pszichológiával, és amikor megszületett az első lányom, majd a második, akkor jött ez az érzés egészen közel hozzám, hogy akkor most eljött az idő, és tényleg be kellene iratkozni a pszichológia szakra. Valóban, amikor valakivel beszélgetünk, valakivel találkozunk, akármilyen gyülekezeti alkalom kapcsán, vagy akár családlátogatás során, vagy egy istentisztelet után nagyon sokszor személyes jellegű beszélgetések ezek, amelyekben valóban ilyen pszichológiai tudásra vagy szakmai képzettségre is szükség van, és nagyon sok érzelmi helyzettel, konfliktusos helyzettel, akár szülő-gyerek kapcsolatban kötődési mintákkal, tehát olyan pszichológiai témákkal jönnek az emberek, amelyekhez szerintem jó, hogyha valóban van valamiféle pszichológiai tudása is az embernek, és nagyon sokszor, amikor lelkigondozói beszélgetéseim voltak emberekkel, akkor azt éreztem, amit Melinda is mondott, hogy kevés vagyok, és hogy kevés a tudásom, és ezért is szerettem volna elkezdeni a pszichológia szakot, hogy akkor szakmailag is minél képzettebb legyek.
4: Azt mondtad, hogy azt érezted, hogy kevés a tudásod, és akkor itt most majd egyébként mindjárt, hogyha Zoltán is elmondta azt, hogy ő melyik területet választotta a terápiás területek közül, akkor belemegyünk abba, hogy miért is érezted kevésnek a tudásodat, hiszen te lelkipásztor vagy, és a Bibliában oly sok mindenre ott van a válasz. Vagy mégsem?
3: Visszatérünk rá?
4: Visszatérünk rá. Zoltán pedig már is elmondja nekünk, hogy miért is ezt, ő egy nagyon nehéz területet választott, szerintem. Igazam van?
5: Hát igen, igen, én 2018-2019 nagyon sok embert kísértem utolsó útjára. Körülbelül 2019-ben 33 temetésem volt, 18-ban szerintem egy kicsit több volt, és Budós Általánról beszélgettem, hogy tudom, hogy a gyászidőben írta a doktoriát, abból írta, és kérdeztem, hogy nincs esetleg gyászfeldolgozó képzés, amit ő előszeretettel megtartana a lelkészeknek, mert úgy gondolom, hogy én kevésnek éreztem ott magamat, amikor bejönnek a gyászolók, meghallgatom, felveszem, elmondják az igét, hogy mivel temessem el, szerettüket, kivel, hogyan kísérjem utolsó útjukra. Vannak, akik egyáltalán nem is vallásosak, ők meg azt mondják, hogy amit találok, akkor majd úgy kísérjem utolsó útjukra. Szerettüket, én úgy gondoltam, hogy ennél többet kell egy lelkipásztornak tennie, és az mozgatott engem, hogy mi van a hozzátartozókkal. Mi van velük, akik eljönnek nap, mint nap a lelkész hivatalba bejelenteni a temetést, a lelkész beszélget velük, fölvesszük az adatokat, megbeszélünk mindent, másfél óra vagy két óra utána elengedjük őket, és majd a temetésnél találkozunk, és utána mi van velük. És ez indított el engem ezen a úton, gondolkodás szinten, hogy tanárővel beszéljek, hogy indítson egy ilyen képzést, és elvégeztem 2019-ben ezt a gyászfeldolgozói terapeuta képzést, és akkor utána pedig a mentál képzést végeztem, a mentál higiénét, mert úgy gondoltam, hogy ez nagyon összefügg az a kettő együtt, mert a gyász nem csak a haláleset, hanem lehet egy válás, egy munkahely megváltozása, vagy nyugdíjba vonulás, vagy gyerek nem illeszkedik be a környezetébe, nem fogadja be a környezete. Szóval nagyon széles spektrumon mozog ez a fajta gyászfeldolgozás.
4: Zoltán, egyetértesz-e abban, hogy azért a gyásznak a lélektani hátterén kívül van egy kulturális háttere is?
5: Mire gondolsz?
4: Hát, hogy létezik egy ilyen fogalom, hogy egy gyászkultúra, hogyha most a különböző nemzeteket nézzük, ugye tőlünk jóval távolabb, megint csak más gyászkultúra létezik, megint csak másképp képzelik el, dolgozzák fel a szerettek elvesztését, és egyáltalán ez a halott kultusz. Szóval mit lehet elmondani, hogy mennyire változatos ennek a gyászfeldolgozásnak ma Magyarországon a kulturális háttere?
5: Van egy mentális megfogalmazásom, és van egy Melindával beszélgetésem is, mind a kettő összecseng. Igazán szerintem nekünk nincs arra kultúránk, hogy feldolgozzuk a gyászt. Meghal valaki, kap egy hetet vagy három napot, készítsen el mindent, a szerettének a papírügyeit intézzel, majd temesse el, aztán álljon vissza gyorsan a munkába dolgozni. Szóval igazán a mentálos tanárom jutott eszembe, aki azt mondta, hogy nincs idő gyászolni. Az ember nem tud gyászolni normálisan, mert vissza kell állni a kerékvágásba, és dolgozni kell, és egyszer ez valahol majd ki fog jönni az emberből, hogy akkor ő nem is gyászolta meg a szeretteit. Vagy ahogy úgy gondolja, hogy meggyászolta. És én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy időt kéne fektetni. Egyrészt azért, mert hogyha egy ember meg tudja gyászolni az ő szeretének földi útján való elkísérését és azokat az emlékeket, akkor még hatékonyabban tud visszaállni a munkavilágába. Csak ezzel a munkáltatók erre én úgy gondolom, hogy nincsenek felkészülve.
4: Tehát akkor azt mondod egyébként, hogy nincs gyászkultúránk Magyarországon?
5: Lehet, hogy kicsit ezt meredek így kijelenteni. Inkább azt mondom, hogy vannak olyan aspektusai, ahol...
4: Hiányos,
5: igen, hiányos.
2: Nekem az jutott eszembe erről, hogy alapvetően a rítusaink koptak ki. Én ezzel vitatkoznék Zolival, hogy nincs gyászkultúránk, szerintem van, csak elfelejtkeztünk róla, belepte a por. Mert voltak rítusaink, és hogyha megnézzük a régi településeinket, falvainkat, amikor még volt idő gyászolni, akkor igenis abban, ahogy eleve egy életen át készültek a nagy időseink, sőt, hát előtte fiatalkortól kezdve egyetlen a hétköznapi emberek arra, hogy egy nap el fognak menni a minden élők útján, és ahogy megvolt a generációk közötti kapcsolat, a gyászkísérésben, a siratásban, a halott felkészítésében, a közös templomi gyülekezeti rítusokban, az egymásról való gondoskodásban, na ezek kikoptak. És inkább ez a probléma, hogy ezeket kellene feleleveníteni, és hogyha lelkipásztorként kérdezted, hogy hogy is függ ez össze, hogy pszichológia meg lelkipásztorság, én egyébként egyre inkább, hogy haladok előre a korban magam is, abban látom felelősségünket így az egyházon belül, hogy ennek a kettőnek a kapcsolatát újra felelevenítsük. A rítusnak, a kereszténységnek, a gyülekezeti életnek, illetve a pszichológiának, ezt ma inkább így mondjuk régi időben, meg talán inkább a lelkiséget használták, ennek az összekapcsolását kellene talán még inkább korszerűvé tenni, és a mai ember számára válaszokat adóvá.
4: Na és akkor térjünk vissza oda ahhoz a gondolathoz, hogy akkor miben is érezted kevésnek a tudásodat? Mi az, amire a teológiai ismeretek nem adták meg a választ, vagy konkrétan a Szentírás?
3: A Bibliában egyébként nagyon sok mindenre van válasz, és nagyon sok minden benne van. Ad ugye útmutatást arra nézve, hogy miért van a szenvedés, mi annak az értelme, hogy hogyan találjunk reménységet, hogy hogyan kerüljünk kapcsolatba Istennel. Viszont olyan pszichológiai kifejezéseket mondjuk, mint traumafeldolgozás, vagy traumafeldolgozási technikák, vagy kötődési mintázatok, ilyesmiket nem használ a Biblia. És én ezt nem úgy mondanám, hogy ellentétben állnak, hanem pont, hogy a pszichológia gazdag a hitet és gazdagítja a Bibliának a már meglévő történeteiben rejlő válaszokat. Tehát ha megnézünk egy bibliai történetet, akár egy családtörténetet, ott azért nagyon sok olyan dolog van, ami pszichológiailag megmagyarázható, hogy milyen a kötődési mintázatuk. Ott van a Bibliában sok minden, de ahhoz, hogy ezeket jól értsük, vagy megfelelő módon értsük, szerintem fontos, hogy pszichológiai tudás is legyen mellette. És ami egy kicsit túlmutat azon, hogy a Szentírásból válaszokat kapjunk, ha például találkozunk egy lelkipásztor, akár egy személyiségzavaros emberrel, vagy valakivel, akinek még több segítségre lenne szüksége, akkor tovább is tudjuk irányítani, hogyha pszichológiai tudásunk van, hogy akkor milyen fajta szakember tudna neki még jobban segíteni, és szerintem ez egy többlet, hogyha van pszichológiai tudása is az embernek.
4: És mondjuk ezt, hogyha tudják a hívek, a közösségnek a tagjai, akkor másképp fordulnak mondjuk-e a lelkipásztorhoz?
3: Ha már valaki eljön egy lelkipásztorhoz, szerintem van egy alapvető bizalom benne, attól függetlenül, hogy van-e többlet diplomája, vagy nincsen. Szerintem ez a mi részünkről egy magasabb színvonalú felkészültség, és talán egy mélyebb vágy arra, hogy még inkább megértsük azt a másik embert, hogyha képezzük magunkat, és van még olyan plusz ismeretünk, amellyel az ő hasznára tudunk lenni.

0: valahogy ebben van egy ilyen praktikus dolog is, hogy egy kicsit a több lábon állás is egy ilyen mögöttes gondolatként ott van.
1: Lelkészként?
0: Igen.
1: Akár az is lehet, hogyha valaki egy idő után már nem szeretne lelkész lenni, vagy éppen összekapcsolva szeretné ezt?
0: Igen, igen. Vagy hogyha esetleg oda érkezik az élete, hogy valamiért válaszút elé kerül, és döntenie kell, és mondjuk lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor lehet, hogy praktikusabb lesz egy pszichológusként.
1: Persze, hát ez benne lehet, igen.
0: Benne van egy ilyen is.
2: Én úgy gondolom, hogy a transzgenerációk közötti különbség, akár a Biblia alapjaim, vagy akár a mi életünkben nézzük, már nem annyira több generációk élnek egy háztartásban. Most már nagyon szétszakadott az egész társadalom szerintem. Fiatalok kirepülnek, megvalósítsák önmagukat, kevés kapcsolat jut a nagyszülőre, a szülőre még jut, és ezért a távolság is növekszik. Szeretik ugyan egymást, de én úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy a tapasztalatoknak, hallottak alapján úgy gondolom, hogy azért nehéz a gyászról úgy beszélni, hogy a rítusok hiányoznak, mert már nem az a fajta kötődések vannak. Például, amikor hozzám jött valaki gyászfeldolgozóra, azt mondta, hogy mondták, hogy anya meghalt, a tesódnak a férje meghalt, de legyél már túl rajta, már egy hónap után mondták neki. Szóval, hogy maga az a formáció, hogy már a fiatalok nem így gondolkoznak. Ők is sírtak, de utána elengedték egy hét után az egészet. Ezt szerintem ezért nincs meg az a fajta rítus, az a fajta gyászfeldolgozási folyamatok. És szerintem ez nagyon nagy regressziós is vezet sokszor a fiatalok életében, nem tudnak hogyan hozzáállni.
0: Bocsánat, annyit szeretem volna csak kérdezni, hogy arra gondoltál itt, hogy régen egy fedél alatt ért több generáció egymás közelségében, és akkor ott egymást átsegítették az ilyen...
2: A társas támasz.
0: Ja. Értem.
2: Ami azt jelenti, hogy ők akkor ott együtt voltak, de most, ha megnézzük, már a fiatal meg akarja valósítani önmagát, a nagyszülők már zavarul, meg anya is esetleg a család is zavarul, azt nézik meg, hogy melyik idősek otthonába tegyék be a szülőt. És tisztelt a kivételnek, de vannak ilyen helyzetek is. És én arra gondoltam, hogy emiatt is van az, hogy dolgozni kell, valósítsam meg önmagamat, legyen egy egzisztenciás hátterem, és még gyászoljak is, és ez hogy nem fér be. És erre reflektálok, hogy a Melindával egyetértek, hogy kivezet a rítus, de hogy már társam sem olyan az, mint régen.
1: Én pont ezért mondtam, hogy le kell porolni, tehát hogy nem ugyanazt kell feltétlen visszahozni, de a gyülekezeteinknek itt látom épp a felelősségét, és épp itt a lehetőségét, és egyrészt a misszióra is, másrészt pedig pont abban, hogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, a gyülekezetben meg közösségre lehet találni. Tehát mondjuk én azt látom, hogy egy gyászolók vasárnapjánál milyen sokat tud jelenteni azoknak a gyászoló családoknak, hogy egyrészt van ok összegyűlni, másrészt pedig az imádságban, az énekben, azáltal, hogy a gyülekezet hordozó közösségében megjelenhetnek, ezáltal gyógyulhatnak az életek. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem kizárólagosan értem, meg nem vagy-vagyról beszélek, hanem mondom a leporolásról, a színesítésről, a lehetőséget látom benne, mert szerintem, mint keresztény közösségnek ebben van nagy lehetőségünk, és hát mint szakember ebben tudunk segíteni, meg utakat keresni.
3: És például egy gyülekezethez tartozás, vagy egy gyülekezeti közösség segíthet abban is, most ez a toxikus pozitivizmus jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye ez egy pszichológiai fogalom, hogy egy hónap után azt mondjuk neki, hogy ó, legyen már túl rajta, de hogy ez toxikus, tehát hogy ez nem egy egészséges dolog, és például pont egy gyülekezetben hívhatjuk fel arra a figyelmet, hogy hát igen, ennek idő kell, és hogy a gyülekezeti közösségben lehet esély is a gyógyulásra, úgyhogy ez a leporolás ilyen szempontból tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Egyetértek ezzel, csak nekem mégis az, amikor hozzám jönnek, és amikor vége a gyülekezetnek, és hazamegy a családja közösségébe. Ne ezt ő hogyan éli meg? Volt egy ilyen alkalom, egy személy, aki járt már hozzám, most már túl van rajta, neki a lánya mondta ezt, hogy anya, most már elég, mindig feketében ez, mindig sírsz, mi is itt vagyunk, mi nem foglalkozó velünk. Ő a testvérenek a férje volt. Szóval hogy ilyen téren én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek fontos funkciója van, de a családi funkció az hol van? Mert az, hogy a gyülekezetben meg tudom élni, hogy gondolnak rám, de amikor hazamegyek a családi közösségembe, ott a családi közösségem hogy tud nekem segíteni ahhoz, hogy én túl legyek? Mert lehet, hogy a férjem vagy a feleségem máshogy állt az elhunyttal kapcsolatban, ő teljesen más folyamatok zajlanak le az emberben, mint az a személy, aki nagyon szoros kötődésben állt hozzá. És ez hatással van a családra is, hatással van a gyerekekre is, a munkára is, és még lehetne sorolni. Én ebben gondolkozok, hogy a gyülekezet az jó, nem mondom, hogy nem, csak amikor hazamegy az ember, akkor mi lesz?
0: Más megvilágításba helyezik mondjuk a bibliai ismereteket, vagy hozzáadnak sok mindent ezek a terápiás ismeretek, vagy a pszichológia, vagy a gyászterápia, a családterápia a bibliai ismeretekhez, a teológiai munkátokhoz? Mennyit tesz hozzá? Tehát másképp értelmezitek azóta a bibliai szövegeket mondjuk?
3: Én a karaktereket, a bibliai szereplőket azóta egyébként ilyen pszichológiai szemmel nézem, hogy mondjuk ott milyen személyiségfejlődés volt, milyen temperamentum jegyei vannak annak az embernek. Például Mózesre én a pszichológiai tanulásom előtt nem gondoltam úgy, mint egy impulzív személyiségre, de hogyha belegondolunk, hogy ugye lejön a hegyről, eltöri a táblákat, tehát hogy ő, mint személyiség, valószínűleg, hogy egy ilyen impulzívabb típusú ember lehetett. És ugye sok-sok személy van a Bibliában, tehát én azóta ilyen szemmel is nézem őket, illetve egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy akár fiatalokkal, vagy akár családokkal, hogyha találkozunk, hogy a Bibliát az ő értékrendjükben egy ilyen poros dolognak tekintsék, hanem egy olyannak, ami egy élő, ma is megfogható, és a személyek persze más a kultúra, más az a kontextus, amiben a történetek játszódnak, de azért nagyon sok minden, akár családi kapcsolatok, akár személyiségfejlődés, temperamentum jellemzők, amiről ugye az előbb beszéltem, azért a ma élő embernek is mutathatnak utat, vagy ezek a történetek ugye mutathatnak utat, meg az ebben lévő megoldások, és szerintem ilyen szempontból is jó, hogyha fogódzókat kínálnak ezek a bibliai történetek, és ezt sikerül esetleg megérteni, vagy ilyen szemmel nézni őket.
1: Én ezt nagyon jól tudok csatlakozni, mert hogy mint tanár, és hát mint lelkipásztor is, mint iskola lelkész is, aki fiatalokkal foglalkozom, pont ezzel szembesültem, hogy a Szentírás mennyire egy modern könyv. Elárulom, hogy nekem például a pszichológiai tanulmányaim nagyban megerősítették a hitemet, mert főleg eleinte rácsodálkoztam arra, hogy jé, hogy az Úristen az ókorban pont ugyanazokat a folyamatokat írta le a történetek nyelvén, mint amikről most tanulmányok születnek és kutatásokat végeznek, és hogy mennyire hiteles mindaz, ami a Szentírásban van, nekem ez egy nagyon komoly hitmegerősítés volt. És ma, amikor tanítok, akkor nagyon sokszor ezek szóba is kerülnek, hogy hát az ember ugyanaz. A konfliktusok, a családi helyzetek, az érzelmek, azok ugyanazok gyakorlatilag, és hogy a Szentírás az egy nagyon-nagyon modern könyv, és egy pont ezért gyakorlatilag a pszichológia ez egy repertoárt ad, egyfajta szemléletet, ezt így lehet színesít. Tehát ezekre lehet mondani szinonímákat, árnyalatokat, abban, ahogy el tudjuk mondani az üzenetet a mai embernek, és szerintem az a cél, hogy gyógyítsuk az életeket. Az Istennek ez a célja, hogy a kapcsolatok helyreálljanak vele, meg egymással, és gyógyuljanak az életek.
0: Nagyon fontos kulcs szót mondott szerintem Melinda, hogy akkor a Biblia gyógyít. Yeah.
2: Igen, én csak annyit tennék még hozzá, én egyetértek a hölgyekkel, teljes mértékben nekem inkább azt kellett megtanulnom, hogy akik jönnek hozzám gyászfeldolgozó és nem vallásosak. Ott kimondottan csak szakmai alkalmak vannak, és a 11 alkalom után hívom őket, ha van kedvük, csatlakozzanak be a gyászolók biblia körébe, amit az első alkalom után indítottam el, vagy a gyülekezet réteg alkalmaira.
0: És mennek?
2: Vannak, hál' Istennek. Van, aki a bibliaiskolába jár, van, aki a nyitott ajtóba jár, van, aki a diakóni szolgálatba vesz részt, és mondta, hogy nem kötelező belépni a gyülekezetbe, ha ők úgynak, ó, jónak látják, akkor belépnek, ezek oda van bízva, ez egy missziói tevékenységem is egyrészt, mert én durván egy olyan, hát majdnem egy évet vagyok velük. Mert ugye az első 5 alkalom 2 havonta van, és akkor utána pedig havonta találkozok velük még 6-szor. Ez durván fél év, hát egy 8 hónap.
0: Zoltán, én tudom, hogy nem lehet rá ilyen sablont húzni, de nagyjából úgy átlagosan mennyi idő egy egészséges gyászfeldolgozás, amikor már az emberben úgy nem marad olyan, ami nem lehet rá mondani, egy év mondjuk, vagy...
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát olvastam szakirodalmakat, orvosok, te egy gyerek elvesztése 10 év. 10 év után kezdem beszélgetni róla a család. Valaki, hogyha idősebb volt, könnyebben elengedik például, hogyha beteg volt és kísérték a betegségében az illetőt, akkor már készültek az elválásra. Az is egy másfajta lefolyás. Hogyha hirtelen hal meg, vagy ha a gyereke hal meg, és miért nem ő hal meg, mert általában úgy szokott lenni a felfogás szerint, hogy a gyerekek elkísérik a szülőket az utolsó útjukra, és a gyerekek élnek tovább. De amikor egy családban a gyerek hal meg, aki tovább vinni a családi nevet, az öröklést, meg mindent, az nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi idő. Én azt szoktam mondani, hogy a gyász mindenkinél más lefolyású. Nincs sablon, hogy neked ennyit kell gyászolni. Most 3 év vagy 4 év után jönnek még gyászoló biblia körére, és mondták, már jobb, már könnyebb. Szóval, hogy 3-4 év után is azt mondták, hogy néha azért még a névnap, születésnap vagy évfordulók, akkor még kicsit úgy könnyebb szökik a szemükben, de már könnyen, már jobban tudják elhordozni ezt.
0: Most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, ha megengeditek. Ezek az ismeretek, ezek a terápiás ismeretek közelebb vihetik a Bibliát azokhoz az emberekhez, mondjuk akikkel foglalkoztok, hiszen elsősorban mégiscsak lelkipásztorok vagytok. Hogy látjátok? Ebben segítenek nektek ezek az ismeretek? Hogy hétköznapibbá, elérhetőbbé, modernebbé, emberközelibbé tegyétek a Biblia írásait?
1: Persze, ez mindenképpen megjelenik. Hozzám is jönnek úgy kliensek, hogy megtalálható vagyok, úgy is, hogy bárki felhív. telefonon, tehát nem kell feltétlenül gyülekezeti kötődése legyen ahhoz, hogy hozzám eljöhessen. Nem egyszer jönnek olyan emberek, akiknek semmi közük nincs az egyházhoz, kereszténységhez. Volt már olyan, aki általam lépett be először templomba, mert a gyülekezetben tartom ezeket a beszélgetéseket, és hát egy ajtó választott el a templomtértől, és pár hónap után kérték, hogy ugyan hagyd nézzenek már be a templomtérbe, még sose voltak templomban. És talán nem véletlen az, hogy az Úristen pont egy lelkipásztorhoz vezeti ezeket az egyébként világi embereket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogy ilyen ember jön terápiára, értelemszerűen elsősorban nem a lelkipásztorral ül le. Tehát nem Bibliát nyitunk, és nem lesz imádság, és nem fogok neki igéket hozni. De azt én soha nem tagadom, hogy én egyébként egy lelkipásztor vagyok, aki egyébként ezzel is foglalkozik, és én egy szakemberként ülök le, egy mentálhigién és Párizs családterapeuta hallgató szakemberként ülök le vele beszélgetni, akinek mellesleg a szemléletében, a mentalitásában igenis ott van, hogy egy hívő keresztény ember. És nagyon izgalmas, amire pont rákérdeztél, hogy maguk a kliensek kezdenek el egy idő után ez irányba a beszélgetést kezdeményezni.
0: Tehát érdeklődnek.
1: Igen, de ezt meg kell engedni, ehhez ki kell alakuljon egy bizalmi légkör, és pont ezért mondtam az előbb, hogy nem egyszer megtörténik, hogy olyan emberek érkeznek, akiknek soha semmilyen kötődése nem volt az egyházhoz, vagy van egy olyan képük, ami nem feltétlenül pozitív, mert valakinek a valakije is ezt látta, és ezt olvasta, és ez történt, és akkor kialakul egy pozitív kötődés, akkor elkezdenek esélyt adni. Akkor elkezdenek rákérdezni, hogy de miért így van. Na és ezzel lehet élni. Tehát ez, ami Gyökös Jendre annak idején úgy mondott, hogy ne beszélj, ha nem kérdeznek, de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Ez szerintem egy nagyon fontos terapeuta szemlélet is.
0: Többiek mit szólnak ehhez?
3: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy nagyon nehéz élethelyzet van, mondjuk egy haláleset, egy tragikus haláleset, akkor általában vagy nagyon megkeményedik valaki, és abszolút nem akar Istenről hallani, vagy éppen, hogy elkezd nyitni. És szerintem, hogyha valaki úgy megy el egy gyülekezetbe, akár egy lelkipásztorhoz, lelkigondozói beszélgetésre, hogy ő gyászélménnyel érkezik, akkor az már valahol mégiscsak egy nyitás ott legbelül, ha így nincs is szavakkal kifejezve ő benne, mert hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm is és nem is akarok ilyen típusú segítséget kapni, akkor szerintem be se fog lépni a templomtérbe. Ő egy világi pszichológushoz megy el, vagy egy olyan segítőhöz, aki biztos, hogy semmiféle Istennel kapcsolatos dologgal nem akar neki segítséget nyújtani, de ha korábban nem is hit, vagy nem is jár gyülekezetbe, vagy nem volt kapcsolata, de most mégis úgy dönt, hogy egy lelkipásztortól kér, vagy egy egyház közeli segítőtől kér segítséget, akkor szerintem az valahol kimondva vagy kimondatlanul, de már mégis egy nyitásnak a jele. És ugye innen elérhet oda, hogy esetleg benéz a templomtérbe, vagy a gyülekezet iránt érdeklődik. Tehát ez már mindenképpen egy pozitívum.

0: Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokkal folytatjuk beszélgetésünket.
1: Miért fordulnak nagy tragédiák és ilyen megrekedt élethelyzetek esetén az emberek, még hogyha nem is hívjuk, inkább egy lelkipásztorhoz? Vajon miért van ez?
2: Én úgy gondolom, hogy az emberek szívében, lelkében, amikor ilyen utolsó kapaszkodási fonal vagy kötél, még az a fajta reménység, hogy kaphatnak vigasztalódást olyan embertől, aki Istennel szoros kapcsolatban van, aki képviseli az Isten, mint a lelkipásztor. Ő rájuk máshogy néznek az emberek, én úgy gondolom, hogy amikor elmennek egy lelkészhez és beszélgetnek akár a gyászról, a fájdalmakról, akkor nem egyszerű fordult, hogy megkönnyebbülve mentek el, és csak a lelkész meghallgatta őket, együtt érzett velük, beszélgetett velük. Az emberek szerintem a szívük még vágynak ilyen fajta találkozásokra, hogy kicsit megnyugodjanak, vagy egy kicsit átgondolják ezt a helyzetet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a terápiás ismeretek, ezek nagyon is rokonak a ti hivatásotokkal, tehát ezek azért nem állnak távol. Mennyire osztjátok azt a gondolatot, hogy egyfajta korszerűbb szemléletet tükröznek, amellyel talán több embert meg lehet szólítani, nem? Ebben egyet értetek?
3: Mi szemléletet inkább eszköztárat ad. Igen. Tehát, hogy én inkább azt látom, hogy egy korszerűbb eszköztárat ad, hogy másképp beszélget az ember, más eszközöket használ, mármint hogy fizikailag megfogható kártyákat, játékokat. De ugyanazából ugyanarról beszélünk. Ennek talán az a gyökere, hogy a régi időkben az egyház volt az egyetlen tér és lehetőség arra, hogy a lelkiekről beszélgessünk. Aztán utána valahol ott a 20. században, amikor elindult a pszichológia tudományának a fejlődése, akkor hirtelen egy ilyen nagy aha élmény volt, és mintha az egyházak egy kicsit háttérbe kerültek volna sokak szemében. Ugyanakkor pont amikor a krízisek vannak, legyen bármi, egy diagnózis, egy vesztesség, egy bármiféle olyan kérdés, ami megrengeti az embernek az életét, akkor hirtelen tudattalanul még mindig előjön, hogy az emberben igenis ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Tehát azért az Úristen úgy rakott bennünket össze, hogy vágyunk a vele való kapcsolatra. És ez lehet, hogy a modernkori ember háttérbe szorította, és azt mondta, hogy erről nem akarok tudomást venni, mert én az ember vagyok elől. De bizony, amikor jönnek a krízisek, akkor ez újra és újra feltűnik és felsejlik. Az előbb azt mondtad, hogy sokan keresnek. Az emberek egy része, én inkább ezt mondanám, hogy az emberek egy része újra elkezdett ilyenkor Isten felé nyitni. És ilyenkor ez egy jó lehetőség, hogyha a szakembert talál.

0: érkezett volna, és megoldható lenne, hogy esetleg beugrunk, és együtt dicsőítünk. És valakinek jó volt az időpont, valakinek nem, de hála Istennek összetudtunk szedni egy olyan csapatot, és összetudtunk állni úgy, hogy fel tudjunk utána állni a színpadra, és együtt tudjunk dicsőíteni. És tiszteletes úr mondta, hogy Sámuelék is el tudnak jönni, és tudják hozni a zongorát, a hangosítást. Szóval Isten kegyelméből összeállt az a zenekar, amivel ki tudunk állni, és mindenki tudott hozni egy hangszert, amin tud játszani. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy egy ilyen hirtelen és SOS esetben és helyzetben is meg tudtuk azt oldani, hogy ki tudjunk állni és dicsőíteni tudjunk együtt.
1: Hogyan látod, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen összejövetel? Úgy ugye már Sámuel ugye említette, hogy felekezettől függetlenül itt mindenki találkozik, és nem csak falubeliek, hanem, ha jól hallottam, tiszteltes úrtól, Budapestről is érkeztek. Te, mint fiatal jelenkorunkban, hogyan látod ezt, miért is fontos egy ilyen összejövetel?
0: Én nagyon hálás vagyok az ilyen alkalmakért. Ez kicsit másabb, mint egy vasárnapi templomi istentisztelet, mert most jelen esetben a szabadtéren vagyunk, jó idő van, hála Istennek. És ahogy említve volt, több helyről tudnak jönni az emberek, több felekezetekből, ilyenkor össze tudunk gyűlni, és össze tudtunk most is gyűlni. És ez egy kicsit lazább hangulatú program, ami most itt lehetünk. És én fiatalként azért szeretem például az ilyen alkalmakat, mert itt nem egy ilyen kötött liturgia van, hanem ugyanúgy van igei része, van ének dicsőítés része az alkalomnak, de mellette nagyon sokat lehet beszélgetni az itt lévőkkel. A kisgyerekeknek van ugrálóvár, lehet festeni, rajzolni, lehet teázni, sütit kapni, amit csak szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmak nagyon össze tudják hozni az itt lévő embereket.
2: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiónk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így eltala az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
2: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
3: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépést tartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő, alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba. Ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
2: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
3: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktorandusként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben, tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
2: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
3: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
2: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
3: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy ez sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyelőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
2: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
3: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
2: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
3: Hát ezek szerint.
2: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
3: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra. Ha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Ne égj ki! Első rész. Hálát adok annak, aki engem megerősített és szolgálatra rendelt. Pál első levele Timóteushoz első fejezet, 12. vers. Tudtad-e, hogy az orvosi hivatást folytatók hajlamosabbak a szenvedélybetegségekre? A Brit Orvosszövetség jelentése szerint nagyjából minden 15. orvos szenved valamilyen függőségben, amihez nagyban hozzájárul az is, hogy az emberekkel találkozva kizárólag gondokról és negatívumokról hallanak. Ha továbbra is hatékonyan akarsz szolgálni, tanuld meg a következőket. Először is alakíts ki új szokásokat. Csukd be az ajtót, némisd le a telefonod és lazíts. Mindenek felett pedig ne lepődj meg rajta, ha gondok adódnak, hiszen Jézus előre megmondta, hogy így lesz. M. Scott Peck író szerint, ha kemény életre számít az ember, akkor az általában kevésbé bizonyul annak. Másodszor rendszeresen szabadságold magad. A szabad napjaidon pedig csinálj valami mást, mint amit egyébként szoktál. Ne feledd, a Teremtő is megpihent, és tőled sem vár el hosszabb munkahetet. A megnyugvás épp oly szükséges az elmének, mint az alvás a testnek. Ha nem pihenünk meg, összeroppanunk, mondta Spurgeon. Gyertek velem egy csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mondta Jézus, aki ugyanis nem hajlandó időnként félreállni, az szét fog hullani. Harmadszor mozogj és aludj eleget. Gyalogolj, úsz, lélegezz mélyeket, mert jót tesz. Dr. Archhart azt írta, hogy az adrenalin szint megemelkedése csökkenti az alvásigényünket, ez azonban csapda, és előbb-utóbb meg kell fizetnünk az árát. A felnőttek többségének 8-9 óra alvásra van szüksége. Negyedszer, tanulj meg ellazulni. A relaxációs válasz a stresszreakció ellentéte. Ha naponta mindössze 20 perc erejéig nem zsarnokoskodhatnak felettet sem jelenvalók, sem eljövendők, már az is ellensúlyozhatja a stressz káros hatásait. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 22-e hétfő van, amikor a Paulinák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 16 óráig röviden. Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd.
2: Én szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia ez egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Többféle programot építettünk föl, most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe, és hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket, ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig, ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet.
3: Gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul olyan kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt.
4: Ez egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta őt, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Svéd asztal első órájában. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallják.
2: Hát én szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia ez egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Ezért aztán kértem egy kis gondolkodási időt, olyan sok gondolkodási időt nem kaptam, aludhattam rá egyet, kaptam nagyjából egy éjszakát, hogy ezt átgondoljam, és az első dologom, ami volt, az, hogy a családommal megbeszéltem, és mivel a családom támogatott, nyilván nagyon fontos, hogy a családi életünk az egy támogató közeg, és ezt meg is tudjon maradni, hiszen anélkül ezt a felelős pozíciót nem lehet ellátni. És mivel ezt maximálisan megkaptam, és aztán vettem, ugye szoktam mondani, két nagy levegőt, és igen mondtam, és ez egy nagyon megtisztelő feladat a számomra. Különösen azért is, egyrészt, hogy a Szociális Családügyi Minisztérium stábját tudom erősíteni, másrészt pedig miniszter úr személyében is azt gondoltam, hogy amit akkor tudtam róla, ugye, hiszen akkor abból tudtam főzni, amit tudok a hírekből, eleve nagyon szimpatikus volt számomra, ahogy az egész munkához hozzáállt, és ahogy ő is a saját kinevezéséhez hozzáállt, hogy ő is egy hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, és éppen ezért örültem, hogy vele tudok dolgozni, és az ő stábját tudom majd erősíteni.
1: Láthattuk a Facebook oldalán, hogy gőzerővel beindult most a munka. Mi az, amin dolgoznak jelenleg, mi minden történt eddig?
2: Hát ami a Facebookon van, az lényegében a jéghegy csúcsa, de nagyon jól mutatja, hogy mibe vagyunk benne. Ugye itt azt kell tudni a minisztériumról, hogy 4 államtitkárság van, ami szakállamtitkárság, ugye a miénk a szociális, család és idősügyi, van az esély, egyenlőségi és akadálymentesítési, van a gyerekvédelem és gyerekjogi, illetve van a foglalkoztatás és munkaügyi szakállamtitkárságok. Na most a minisztérium, nyilván abból a szempontból ez egy nagy kihívás, hogy ugye 4 minisztériumból állunk mi össze, és a főosztályok, osztályok is innen jönnek át, kerülnek át hozzánk. Tehát most a napi szintű megszervezésben ezek a folyamatok zajlanak, hogy a kollégáknak a megismerése, a főosztályok bejárása, hogyha a saját államtitkárságomról lehet beszélni, és ugye főleg hát ebből a pozícióból inkább erről szeretek szívesebben beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy az általam vezetett államtitkárság is Budapest három különböző területéről jön, Fő utca, Csalogány utca és a Szalay utca, ott vannak szervezeti egységeink, és ez azt is jelenti, főosztályok, osztályok, körülbelül ezt úgy kell elképzelni, aki most ezt hallgatja, hogy körülbelül 120 embert veszünk majd át az államtitkárságom alá, ők fognak tartozni 3 helyszínről, tehát az ügy menetek, azok nyilván olajozottan mennek, hiszen ez egy államigazgatási gépezet, de azt, hogy hogyan fogunk velük együtt dolgozni, az most van kialakítás alatt. És hát nyilván az is most van kialakítás alatt, hogy a helyettesek felkérése, hiszen egy államtitkárság nem működik helyettes államtitkárok bevonása nélkül. Úgyhogy ezeket az embereket, a szakmai csapatot az a megtiszteltetésért, hogy én válogathattam össze, és ez számomra egy nagyon nagy könnyebbség, úgyhogy szakemberek vesznek körül, és azt látom, hogy a főosztályvezetők és osztályok személyében is számíthatunk egy szakember gárdára. Ezeknek tehát, mint mondtam, rengeteg ülésben, rengeteg közös gondolkodásban vagyunk ezekben a feladatokban. Ezzel párhuzamosan pedig ugye kaptunk egy nagy örökséget, ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, amelyeket gondozunk, ez nem kis kihívással jár számunkra, hiszen ezekben rapid döntéseket kell hozni, vannak olyan ügyek, amik ugye lejárnak, június 15, júni 30, stb. Tehát ezt el lehet képzelni, hogy a munkának folyamatosan kell mennie, és ezért nekünk ezekkel az ügyekkel kiemelten kell foglalkozni. Ami még fontos, az az, hogy meg tudtuk hívni a szociális szakmai szervezeteit és érdekvédelmi szervezeteinek képviselőit, 12 szervezet volt. Jelen a miniszter úr vezetésével egy szakmai párbeszédre került sor a delegáció vezetőivel, és nagy öröm volt számomra azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szakmai párbeszéd ezekkel a szervezetekkel, és úgy láttam, hogy ők is nagyon örültek, hogy ez a párbeszéd a minisztérium részéről megfogalmazódott. Úgyhogy áttekintettük a legfontosabb ügyeket, minden szervezet, szociális szervezet be tudott mutatkozni, és hozhatott 3 olyan kihívást, legfontosabb égető kihívást, amelyeket fontosnak tartott megjelölni, úgyhogy ezekben egy 2 órás egyeztetést folytattunk, és úgy gondolom, hogy ez mindenki megelégedésére. Aztán például vendégül láttuk a Vöröskeresztet, és ez azért nagyon lényeges, mert ugye mi a volt Vöröskereszt székházban vagyunk a dísztér 1-2-ben a várban, és ez eleve a kapcsolatfelvétel is szolgálta ez a mai esemény, úgyhogy itt is az ismerkedés fázisában vagyunk, megnéztük, hogy miben tudunk kapcsolódni, és ami nekem kedves ügy például, és a Vöröskereszt szintén képviseli, az a társadalmi vállalkozások ügye. A Vöröskereszt ugye számtalan ilyen társadalmi vállalkozást működtet, és ebben is együtt fogunk működni. Nem csak a Vöröskereszttel, nehogy valaki megijedjen, hogy ő ebből kimarad, aki most hallgat minket, hanem más szervezetekkel is, akik társadalmi vagy szociális vállalkozásokat, innovatív, társadalmi és szociális innovációba benne vannak, velük is együtt fogunk etéren működni. Látogatjuk az osztályainkat, hát ezt úgy hívjuk, ugye ezeket még én is tanulom, ugye bele kell tanulnom az államigazgatásba, ezeket úgy hívjuk, hogy állománygyűlés, amikor az ember megismerkedik azokkal, akikkel együtt fog dolgozni. Aztán nagyon lényeges elem volt például, hogy megismerkedtünk azokkal az Európai Uniós projektekkel, amiket az államtitkárságunk visz, ezek futó pályázatok, és ezekben is megnéztük, hogy mi az, amiben. Ezek főleg társadalmi felzárkózással kapcsolatos, hátrányos helyzetű térségek és az ott lakók esélyeinek javításával kapcsolatos projektek, illetve mivel államtitkárságunkhoz tartozik a családpolitika, családpolitikában, családügyekben is vannak ilyen futó projektek, amiket szintén, hogy is mondjam, kezelünk, viszünk tovább. És a kormány egyik nagy vállalása az iskolakezdési támogatás, ebben is a Szociális és Családügyi Minisztérium és az államtitkárságunk szakmai szerepet vállal ennek a kidolgozásában, úgyhogy itt tárgyalások sora a pénzügyminisztériumban és egyéb helyeken egyeztető fórumok, tehát ezt az ügyet is próbáljuk képviselni. Úgyhogy nagyjából ez a munka, és hát millió és egy más, ami pedig az apró sziszifuszi napi munkát illeti.
1: Államtitkárként milyen célokat, terveket fogalmazott meg magában?
2: Többféle programot építettünk föl. Most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe. És hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket, ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van, a biztos kezdett gyerekházaktól kezdve, úgy kell ezt elképzelni, hogy a különféle idősellátó intézmények, hajléktalan pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők intézményhálózata és ezeknek a támogatásai. Tehát ezekre vonatkozóan most egy széleskörű diagnózist végzünk, ez a júliusnak a programja. Már ezt előre tervezzük, tehát megnézzük, hogy mi az alaphelyzet. Megnézzük, hogy mik a legfontosabb hiányok, területek, problémák, kihívások, és ezekre fogjuk felépíteni azt, amit még szeretnénk a már meglévő programelemek mellé beemelni. Úgyhogy szociológusi vénámat nem tudom, hogy is mondjam, levetkőzni, nem is szeretném, ugye a szociológia mindig abból indul ki, hogy ahhoz, hogy egy helyzetet kezelni lehessen, ahhoz ismerni kell azt, hogy mi a kiindulási helyzet. és ezen vagyunk most, hogy ezt minél alaposabban megismerjük. Nem aktákból szeretnénk elsősorban megismerni, bár ilyeneket ugye kaptunk az átadás áttételnél, hanem szeretnénk megismerni a szereplők szemszögéből, tehát a terepről, a kliensek és a szolgáltatók és az intézményhálózat tapasztalataiból, és ez a diagnózis, ez a feltáró munka fog zajlani itt nagyjából júliusban.
1: A Miskolcon Miskolci Egyetemen szerzett szakmai tapasztalatát, tudását hogyan tudja beépíteni a mostani munkájába?
2: Miskolcon is élek, jó, most egy kicsit kétlakivá váltam, mert a hét napjából ötöt Budapesten töltök, de a miskolci kétlakiságom, azt gondolom, hogy értékként tekintek rá. Tehát amikor arról van szó, hogy is mondjam, értékes, de ugyanakkor vidéki települések, vagy arról van szó, hogy megtanultam például, hogy is mondjam finoman, hogy mindenki jól értse, a hiányból értéket teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azt arra rátanultam miskolciként is, mivel 52 éve ebbe a térségbe élek, hogy hogyan lehet főzni abból, ami van. Tehát ezt úgy tudom elmondani, hogy van két hűtőszekrényed, mi mindig azt tanultuk meg, és szociológusként, szocmunkásként is, mint a Miskolci Egyetem egyik középvezetője, és ezt láttam, hogy van két hűtőszekrényed, az egyikben van 5 termék, a másikban, mert mondjuk nagyon gazdag vagy lenne 100 féle portéka, nekünk mindig az 5 termékből kellett valamit főzni. És emiatt én úgy gondolom, hogy rátanultam egy olyan viselkedésre, hogy soha nem, vagy mindig látom a problémát, de már rögtön a megoldásokon gondolkodom. Tehát egy ilyen proaktív viselkedést fogok vinni, tehát a megküzdési repertoáromban ez mindenképpen van, hogy oké, mondjuk 3 problémát, de rögtön tegyük hozzá, hogy milyen megoldások vannak. És azt gondolom, hogy ebben a minisztériumi munkában ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek mindig jövőbe mutató terveink, és ebben szerintem ez a miskolci létemekben nagyon is megerősített. Ami másik érték, hogy én nagyon sokféle településen jártam az elmúlt, hát a szakmai munkámat tekintve az elmúlt 27 évben, és ez nagyon fontos érték, mert ugye a minisztériumban sokszor előfordul, hogy az emberek ugye felülről néznek rá a világra, ugye a mi minisztériumunk is a várba van, tehát így felülről ugye szemléljük úgymond az embereket. Ez szerencsére a mi esetünkben pont fordítva van, mert ez is egy tapasztalat, amit Borsodból vagy az észak-magyarországi régióból viszek, hogy láttam településeket működés közben, láttam szociális munkásokat elfáradva, ismerem a problémáikat, ismerem a napi küzdelmeiket, látom, hogy hátrányos helyzetű településeken milyen kihívások vannak, és ezt nem csak a térképről ismerem, meg nem csak az aktákból, és ezt meg is szeretném tartani. Nem szeretném elveszíteni a kapcsolatot a napi valósággal, és azt se szeretném, hogy ne tudjak, júliustól tervezem is, hogy visszatérek ebbe a napi praxisba abból az értelemben, hogy fogom látogatni ezeket a településeket, fogom látogatni az országos intézményhálózatot, és meg szeretném hallani és becsatornázni a minisztériumi munkába a hétköznapi embereknek a problémáit. Eleve szociológusként nagyon fontosnak tartom, hogy a szociológiának feladata az emberek, a polgárok, az állampolgárok szavának a kihangosítása, és azokért szólni, akik akár fogyatékkal élők, idősek, valamiben hiányszenvedők, akik magukért nem tudnak szót emelni, és ezt a kapcsolódásomat mindenképpen szeretném, bármilyen is a munka, bármilyen intenzív is, ezt a terepi munkát és intézménylátogatást beemelni a tevékenységeink közé.
1: Az előbb már említette a 21. századi megoldásokat, és az egyik Facebook videójában az innovációról, az innovatív megoldásokról beszél a szociálpolitika, családpolitika területén. Mit jelent ez?
2: Igen, az előbb kitértem már rá, hogy az egyik rédónk, ha lehet ilyen nagyképűen mondani azt, hogy a társadalmi és szociális innovációk rengeteg van, Magyarországon is rengeteg jó gyakorlat van. Én is láttam rengeteg jó példát erre. Ezekkel meg fogjuk újítani a szociális és családpolitikát, illetve ami még két fontos dolgot ehhez hozzátennék. Ugye mindenki által ismert, hogy a vállalatoknak van a CSR tevékenysége, azaz az, hogy a társadalom érdekében valamilyen felelősségvállalást visznek, visszaforgatnak valamit a bevételeikből a társadalmi felelősségvállalás jegyében. És azt láttam az eddigi szakmai munkám során, hogy ez sokszor mondjuk kimerül abban, hogy kifestünk egy bölcsödét, ez nagyon nemes cselekedet, nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy ha megkínáljuk ezeket a vállalatokat egy szélesebb, színesebb palettával, hogy mi mindent lehetne csinálni, akkor felelősségteljesebb döntést tudnak hozni a fiatal tevékenységük vonatkozásában. Úgyhogy ebben mindenképpen szeretnék előrelépni, és a még egy nagyon fontos dolog, és ez is az innováció része, hogy egyetemi felsőoktatási emberként megtapasztaltam, és a Miskolci Egyetem erre egy kiváló példa különben, hogy az egyetem harmadik missziós szerepköre, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy kisugárzó szerepe arra a régióra, amiben működik, és a Miskolci Egyetem ebben nagyon ügyes volt, és biztos van több ilyen egyetem, amiben kiváló. Tehát ez a harmadik missziós szerepkörét a felsőoktatásnak, hogy hogyan lehet halmozódott tudást a közjó szolgálatába állítani, ezt hívjuk ugye harmadik missziós szerepkörnek, és ezt a dolgot is az alkalmazott kutatáson és a gyakorlaton keresztül becsatornázni a minisztériumunk és államtitkárságunknak a működésébe, és majd az Európai Uniós pénzek, amik ugye jönnek források, ezekben is egy kiemelt területünk lesz ezeknek bekanalizálása a mindennapokba.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szuhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapota ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltett, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi frös terasz. És ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Laciéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröccs, tele volt a Rockabilly,

0: próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanatfelvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a Bazártömbről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
0: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezzem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
0: Már most több lett, igen. Határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vas Lászlót a Rockabilly Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely

0: Ez a 30-es, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Szuhóban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a TOP plusz egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
0: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képei, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, jó, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a főutcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsájtott a rendelkezésünkre, vannak ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál, Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
0: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reinmond Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a Miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézy Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütő kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 16:30 regionális hírösszefoglalónkat a Régió Krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a közös éneklés és a hit megélésének az ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyírmeggyes adott otthont. A helyszínen készült összeállításunkat hallhatják majd 17:30 nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Június 22-e van, ma a Paulinák ünneplik a névnapjukat. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Boldog névnapot kívánunk e név viselőinek. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1633-ban Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án a hadügyminiszter vérbefojtotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót, ez volt a Barbarossa terv. Ezen a napon született 1906-ban Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. 1906-ban Anne Morrow Lindbergh, amerikai írónő, aki Charles Lindbergh felesége volt. 1913-ban Veres Sándor költő, író. 1944-ben Klaus Maria Brandauer, osztrák filmszínész és rendező. 1948-ban Cserháti Zsuzsa énekesnő. 1949-ben Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 1953-ban Cindy Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő. Ezen a napon hunyt el 1851-ben Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1969-ben Judy Garland énekesnő, színésznő. 1976-ban Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. 1987-ben Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. 1992-ben idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura, én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Jöjjenek össze, álljanak elő mind, majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. június 22-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Tovább folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, amelynek részeként megkezdődött az Avas főútjának teljes körű korszerűsítése. A munkálatok több jelentős útszakaszt is érintenek, ezért a következő hetekben a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és sávszűkítésekre kell felkészülniük. A kivitelezés ideje alatt időszakos sávlezárásokra és forgalomterelésekre lehet számítani, ezért a városvezetés arra kéri az autósokat és a tömegközlekedést használókat, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. Az útfelújítások mellett a város számos pontján közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok is zajlanak. A munkavégzés érinti többek között az Aulich Lajos utcát, az Ács utcát, a Balassi Bálint utcát, a Csabai kaput, a Győri kaput, a Szentpéteri kaput, a Soltész Nagy Kálmán utcát, valamint a Zrínyi Ilona utcát is. Van néhány olyan ügy, amiről nem elég egyszer beszélni. A háziorvosi és gyermekorvosi ellátás helyzete ilyen, fogalmazott közösségi oldalán Tószántai József, Miskolc polgármestere. Az egészségügyi alapellátás megerősítésének szükségességében széleskörű egyetértés mutatkozik. A kérdés nem pártpolitikai ügy, hanem a családok mindennapjait érintő probléma, amelyre hosszú távú megoldásokat kell találni. Ezt az álláspontot képviselte kampányában Juhász Roland kormánypárti országgyűlési képviselő is, amikor felhívta a figyelmet az alapellátás fejlesztésének fontosságára, tudatta közösségi oldalán a polgármester. Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy a téma ne csak nyilatkozatok szintjén maradjon, hanem személyesen is egyeztessek a lehetséges megoldásokról. Tócántai József a napokban erről tárgyalt dr. Porpáci Krisztina államtitkárral. Az új kormánnyal ez volt az első hivatalos egyeztetése, ezért külön örült annak, hogy nyitottságot és együttműködési szándékot tapasztalt. Mert ebben a kérdésben csak együtt lehet előrelépni, hangsúlyozta a polgármester. Miskolc érdeke világos. Azt szeretnénk, hogy minden miskolci család biztonságban tudja magát, és amikor szükségük van rá, legyen elérhető orvosi ellátás. Ez is egy olyan feladat, amelyben nem lehet hátradőlni, fogalmazott Tócántai József. Hálaadó istentiszteletet tartottak a taktaharkányi református templomban június 20-án szombaton. Fodorné Mészáros Klárát nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztatta a református egyházközség. A lelkipásztor 39 évig szolgált ebben a gyülekezetben. Az istentiszteleten Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. A részletekről a gyülekezet főgondnoka Szemán Ákos beszélt rádiónknak.
2: Egy hálaadó istentiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszony taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a Fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot. Időközben sajnos nagy tiszteletű úr előre ment a mindenérők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult. Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát. Hát, ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés. De hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Ez egy rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet.
1: Jelentős mérföldkőhöz érkezett az Electric Racing Miskolc csapata. Hivatalosan is bemutatták a Miskolci Egyetem hallgatói által éveken át tervezett és épített első, tisztán elektromos hajtású Formula Student versenyautójukat. A csapat a gépészmérnöki és informatikai, a gazdaságtudományi, az állam és jogtudományi, az anyag- és vegyészmérnöki kar, valamint az egészségtudományi kar diákjaiból áll, akik az egyetem háttér támogatásával és a szponzorok segítségével a legmodernebb technológiákat alkalmazzák a motorsport területén. A hallgatók számára ez a fejlesztés közvetlen ipari és multidisziplináris gyakorlati munkatapasztalatot jelentett, a megszerzett elméleti tudás valós körülmények közötti tesztelésére. Sikora Dávid csapatvezető helyettest hallják.
3: Hát elképesztő volt, tehát az elején még azért mindenki felvál fel a színpadra, azért itt van a közönség, szeretnénk bizonyítani. Azonban mindenki elképesztően ügyes volt, és ez az utolsó pillanatok tényleg ilyen könyvkerülgetősek voltak. Amikor már a leplet kellett lehúzni, mert úgy kijött minden stressz az elmúlt napok, hetekből, végre túl vagyunk rajta, úgymond, de ez a legnagyobb boldogsággal mondjuk, mert ez azt jelenti, hogy az autó egybe van, az autó szép, az autó prezentálható, szépen itt van, sőt még egyébként működik is, ugyebár ez a teszteken ki is derült, hogy elképesztően boldogok vagyunk, nagyon vidám vagyunk. Ez a 3-4 év nagyjából, ugye 4 éve 21-ben alakult a csapat, és 22-ben kezdtük igazán a fejlesztéseket, amikor az alapokat leraktuk. Úgyhogy ez a 3-4 évnyi munka ez kifizetődött, úgymond most, aztán egy hét múlva irány a verseny, úgyhogy nincs ragállás, egy kis ünneplés, aztán irány tovább. Alapvetően ez egy Formula E autó, csak kicsit kisebb, tehát egy ilyen gokart méretű, mondhatni, egy kicsit nagyobb azért, de egy rendesen 4 kerékkel rendelkező, hatalmas száncsomaggal rendelkező versenyautót kell elképzelni. Gyönyörű szép a marketingeseinkkel, a dizájnereink által design, egy gyönyörű szép festéssel, illetve fóliázással, egy szép kék-fekete, illetve fehér akcentusos dizájnnal ellátva. Szerintem elképesztően jól néz ki. Néhányan szerettek volna kicsit több karbon, mert azért az nagyon versenyautós, meg nagyon szép, de nekem elképesztően tetszik, kimondottan szerintem egy nagyon jó balanszot találtunk el a dizájnnal is.
1: Csodálatos esti programmal készülnek Perkupán az égbolt és a természet szerelmeseinek. Augusztus 1-én egy olyan rendezvény várja az érdeklődőket, amely ötvözi az éjszakai túrázás élményét a csillagles izgalmas kalandjával. A program hangulatos esti túrával kezdődik, amelynek során a résztvevők a természet csendjében fedezhetik fel a környéket. Az est azonban nem ér véget a túrával. Tiszta idő esetén 20 óra 45 perckor a távcső segítségével a Vénusz bolygót is megfigyelhetik az érdeklődők az egyedülálló csillagles keretében. Az égbolt felfedezése során a résztvevők megcsodálhatják a legszebb kettős csillagokat, a hold látványos krátereit, valamint különböző csillaghalmazokat. Ez nem egy hagyományos, száraz előadás lesz, az esemény teljes időtartama alatt élő kommentár segíti a tájékozódást, a résztvevők pedig bármikor feltehetik kérdéseiket. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. június 22-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A közös éneklés és a hit megélésének ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyírmeggyes adott otthont. A református templomban megrendezett eseményen 16 kórus lépett fel, és két-két énekkel szolgált a gyülekezet előtt. A találkozón részt vett és igét hirdetett Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese.

0: Évenként rendszeresen folyamatosan készülünk, egy héten egyszer, szükség esetén, ha a tiszteletes asszony úgy látja, akkor többször is találkozunk gyakorolni.
1: Milyen érzések vannak önökben, amikor éneklik ezeket a énekeket?
0: Egyrészt megerősít a hitünkben, másrészt pedig közösséget formál, és mindenki szorgalmasan, nagy igyekezettel jár az énekkari próbákra. Nem vagyunk sokan, de óriási lelkesedéssel készültünk.
2: Áldás békesség, Szerencsi Imre, nyírbogáti református lelkipásztor vagyok, és a Nyírségi Egyházmegyének, református egyházmegyének az énekzeneügyi előadója.
1: Akkor ön tud a legtöbbet erről a mai napról, hiszen nagyon készültek rá. Hány fő és honnan érkeztek az előadók?
2: A mai kórus találkozóra 16 gyülekezetből érkeztek. Reméljük, hogy a 16. is megérkezik, ugyanis útközben a járművük felmondta a szolgálatot, de úgy tudom, hogy folyamatban van az ideérkezésük. Az egyházmegye különböző gyülekezeteiből egészen innen Nyírmeggyestől, Nyírbogáton keresztül, Nyíregyházán át, egészen Tiszadobig, akik tudtak jelentkezni, több mint 230 fővel vagyunk ma együtt ezen az alkalmon. Pontos létszámot nyilván a program végén tudnék mondani, de 230 főtől biztos többen vagyunk.
1: Én voltam bent az előbb a templomban, és azt vettem észre, hogy nagyon készülnek, és nagyon komolyan veszik a előadók, illetve a résztvevők ezt a mai kórus találkozót.
2: Igen, meg volt hirdetve ez a kórus találkozó már több mint másfél hónappal ezelőtt. Megkapta mindenki a meghívó levelet, és aztán történtek a jelentkezések. 5 percet énekelhet legfeljebb minden kórus, és nagyon készültek rá, ezt az 5 percet minőségi énekléssel tudják megtölteni, illetve van olyan gyülekezet, ahol most alakult emiatt kórus, és ez az első ilyen alkalom számukra.
1: Az ön gyülekezetében mit jelent a tagoknak, a gyülekezeti tagoknak énekelni és részt venni ebben a kórus próbákon?
2: Feltöltekezés jelent számukra a próba, már maga a próba is, és aztán a nagyobb istentiszteletek, illetve egyházünnepeken szolgálnak énekléssel. Volt rá példa, hogy kimaradtak próbák különböző okok miatt, ugye az egyik ilyen emlékezetes ok az a COVID-járvány, és nagyon nagy lett a vágyakozás arra, hogy ismét összegyűlhessünk, de ezt aztán el is mondták a tagok, úgyhogy abszolút szeretetből és az éneklés iránti szeretetből járnak össze. Hogyha jól sikerül a kórusnak az ének szolgálata, ami azt jelenti, hogy nem az izgalom és az egyéb ilyen ehhez hasonló tényezők jönnek át, hanem a léleknek az öröme, a szabadság, az éneklés szeretete, Isten dicsőítése, akkor bizony másokat is magával ragadhat. Történt is ilyen nálunk Nyírbogáton, hogy az egyik ének szolgálat után egy karácsonyi alkalommal jelentkezett a gyülekezetből egy gyülekezeti tagunk, hogy ő is szeretne becsatlakozni a kórusba.
1: Mondhatjuk esetleg azt, hogy akik énekelnek és részt vesznek ezeken a kórus próbákon vagy előadásokon, kicsit közelebb érzik magukhoz Istent?
2: Mindenféleképpen ez megtörténik, átélhető, hiszen amikor a szövegekben is elmélyülünk és azt igyekszünk énekhanggal kifejezni, akkor ez az úgynevezett Isten élmény nagyon sokszor megérint bennünket. Tehát a léleknek olyan mélységeibe tudunk járni, ahol Isten nagyon könnyen meg tud szólítani. Ezt nagyon sokszor megtapasztaljuk. És hát, hogyha maga a szolgálat, az énekszolgálat is olyan megfelelő, akkor ez másokkal is megtörténik.
1: Kisebb csodák történtek.
2: Tehát ezek a kisebb csodák és pozitív hatások. Hát, hogyha azt nézzük, hogy ha az ember lélekből, szeretetből énekel, tehát tulajdonképpen ezt úgy képzeljük el, hogy amikor éneklünk, akkor az majdnem olyan, mintha a lelkünket is belefújnánk az ének hangba. Tehát beleadjuk a lelkünket. Itt azért a léleknek a síkján ami egy Istentől adott életajándék. Ha itt ezen a síkon mi gyakoroljuk magunkat és átéléseket szerzünk, akkor ez önmagában is gyógyító. Tehát ugye aki énekelve mond egy imádságot, azt

0: Tákon nagy kétszeresen imádkozik, aki énekelve imádkozik. Ez egy nagyon mélyre ható folyamat, és a léleknek a gyógyulása, a léleknek a jó gondolatokkal való megtámasztása, az isteni pozitív üzeneteknek az eljutása, hát a próbákon, az énekekkel való komolyabb foglalkozás alatt, a szövegek értelmezés alatt, és ahogy az előbb is már mondtam, amikor bele énekeljük a dallamba a tartalmat, a szöveget, ez óhatatlanul pozitív, isteni energiákat szabadít föl bennünk, Istennek a gyógyító, vigasztaló, megerősítő jelenlétét tapasztaljuk.
1: Kik a legidősebbek és a legfiatalabbak ebben a kórusban?
0: Most a nyírbogáti kórusról, hogyha tudok beszélni. Most negyedikes kislány, a legfiatalabb, aki hangszeren működik közre, folytatja egy hatodikos kislány, ő is hangszeren működik közre, és lehet, hogy én vagyok a legidősebb tagja a kórusnak.
1: Áldás békesség, Esperes úr, itt vagyunk Nyírmegyesen. Milyen érzésekkel érkezett erre a mai kórus találkozóra?
2: Hát azzal, hogy hazajöttünk, ennek a gyülekezet is az oka. Nyírmegyesi gyülekezet egy nagyon régi, nagy aktivitású gyülekezet, ahol több egyház történeti korszakban komoly lelki megújulások mentek végbe. Többször járhattunk már itt egyházmegyei rendezvényeken. Ez az egyik oka, hogy otthonosan vagyunk jelen, vagy hazaérkeztünk, a másik pedig maga a feladat, amire összegyülekeztünk, énekkari találkozón vagyunk együtt. Majd látjuk nem sokára templomban, hogy milyen aha érzésekkel tekintenek egymásra kórusok, kórusvezetők, pici verseny érzés, de ugyanakkor meghallgatni a mások Isten dicséretét, megtanulni a másiktól valami fogást, gyönyörködni benne, és aztán ez úgy szokott lenni, hogy amikor vége van, hazamennek, akkor sorjázzák otthon, hogy na ez a gyülekezet ezt énekelte, azt énekelte, ez mennyivel volt jobb, milyen sokat változtak, fejlődtek, tehát hát olyan, mintha otthon lennénk, igen.
1: Hogy látja a gyülekezeti tagoknak, mit ad ez a kórus találkozó és a kórusban való szereplés, akik valóban aktívan részt vesznek Isten hangjában?
2: Hát a kórusének az egy komoly munkát igénylő ének, tehát a kórustagok rendszeresen hetente találkoznak, előfordulhat, hogy akár többször is, és hát ez úgy van, ahogyan az élet többi területén, hogy ahol az ember sokat dolgozik, sokat fektet be, ott nagyobb koncentrációval van jelen, és az, amit gyümölcsként, eredményként az asztalra tud tenni, vagy bemutatni, az sokkal kedvesebb, mint az, ami felületes és kész áru.
1: Előbb lelkipásztor úr is azt mondta, hogy közelebb érzik azok az emberek Istent, akik részt vesznek ezekben a kórusban.
2: Így van, mert éneklés nem csak tartalom alapvetően, tehát nyilván az énekek tartalma alapján ragadják meg az ember lelkét, de a melódia, maga a zeneiség az, ami, hogy mondjam, egy hétköznapi kifejezéssel árkotás a víznek tulajdonképpen. Tehát a dallam, a ritmus az abban segít, hogy még mélyebbre, még tisztábban, még következetesebben jusson el az Isten lénye és az Isten konkrét üzenet az emberekhez.
3: A közös éneklés és a hit megélésének ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyírmegyes adott otthont. A református templomban megrendezett eseményen 16 kórus lépett fel, és két-két énekkel szolgált a gyülekezet előtt. A találkozón részt vett és igét hirdetett Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. A rendezvényről Pokrovenszky Gergely készített összeállítást.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Jól értjük, Jézus újjong? Igen. Igaz, hogy csak itt, ezen a helyen olvasunk róla, ám szerintem máskor is megtette. Milyen jó lenne, ha a kialakult és tovább alakításra kész Jézus képünket sikerülne ezzel gazdagítani. Azzal, hogy Jézus újongva örül. Mondjak valamit. Veled is. Miattad is. Jézus, az Isten fia, örül, kitörő, mámoros hangulatban újong. Hogy fér ez bele a szigorú, bűnbánatra hívó, utolsó ítéletről beszélő Jézus képünkbe? Úgy, hogy szétfeszítjük. Úgy, hogy az egyébként csupa megalapozott igazságot tartalmazó szép, igaz, viszont sötét, hidegebb árnyalatokkal lelkünkre akasztott Jézus képünkbe belerajzoljuk a mosolygó, nevető, kacagó, újongó Jézus színeket. Mi okunk van rá? Nem kevesebb, mint hogy a jókedvű Isten Jézusban újongó, érzelmekkel teli emberré lett. Hiánytalanul megtartotta isteni voltát, tulajdonságait, személyiségét, ám emberi alakba bújt Betlehemben, és isteni egyéniségével együtt 33 évig meg is maradt benne, míg el nem végezte mindazt, amit ő és az Atya a Szentlélekkel hármas egységükben korábban megbeszéltek. Amikor elvégeztük azt, amit ránk bízott, merjünk újongani Jézussal. A mai igemagyarázat a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ismerik azt a kifejezést, hogy víz megtartó tájak? Ez a leghatékonyabb módszer arra, hogy helyreállítsuk egy terület hidrológiai egyensúlyát, stabilizáljuk a mikroklímáját és visszaállítsuk egykori termékeny voltát. Bármelyik táj alkalmas ilyen területek kialakítására, sőt, ott, ahol kevés csapadék esik, vagy hosszú, aszályos időszakok jellemzőek, mint például az Alföldön, a homokhátságon, a létesítésük még inkább szükségszerű. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával.
2: Egyrészt víz a bekerülő tájba, csapadékvíz, azt meg kell tartani, még akkor is, amikor felesleg van, és nem szabad a gyors elvezetést bejátszani. Másodrészt úgy kell átalakítani a tájhasználatot, hogy nagyon vízigényes dolgokat, nagyon-nagyon korlátozottan, tehát gondolok erre a nemes nyárú ültetvényektől a kukoricásig, amely rossz időszakban vagy rosszkor sok vizet igényel, el kell búcsúzni a nagy részétől. Nem működik. És ahol lehetséges, ott valamilyen módon esetleg külső vízpótlással rásegíteni a folyamatokra. Amint megvannak természetes rendszerek, lápok, erdők, segíteni kell, hogy fönnmaradjanak, megőrizni a természet közeli állapotukat, és utána hát fokozatosan, szép lassan tolódhat aztán a természetes felé a rendszer, tehát megjelenhetnek először humuszos gyettalajok, aztán, hogyha ez az erdőség végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
1: Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egyre nagyobb mértékben sújtja a homokhátságot a klímaváltozás okozta aszály, ami ha így folytatódik, akkor nem lehet megállítani az elsivatagosodást. A lábon elszáradt kukorica, napraforgó, a felszíni vizek zsugorodása és eltűnése mind-mind évek óta intőjel. A talajvízszint csökkenése például a Kiskunság északi részén már nem csak a mezőgazdaságot fenyegeti, hanem az erdőket is végveszélybe sodorta. Erre válaszol dolgozott ki részletes vízpótlási tervet Cifka Gábor vízépítőmérnök és Rédei Tamás ökológus, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz. A részletekről Rédei Tamást, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát kérdeztem.
2: A homokhátság az ember ideérkezésekor egy olyan táj volt, aminek jelentős része vízvilág volt. Ugye bujkáltak a tatár elő is a lábban, meg egyebek. A Duna különböző irányban szelte át a homokhátság területét, ahogy egyre tolódott nyugatabbra a Duna folyása, ezek a régi medrek, ezek megmaradtak. Ilyen régi meder például a 4-es útvonala, de aztán volt egy irány, ami egy kicsit délebbre ment, és Kecskemét felé indult el Budapesttől, és amikor ezek az ágak eltűntek, azért a víz alatt megmaradt az a rendszer, ami kicsit emlékeztet arra a rendszer, ami most a Dunát kíséri, ezek a partmenti csápos kutak, ahogy vizet tudnak kivenni. Tehát ez a leszivárgó víz még nagyon sokáig azért ott mozgott, és még most is mozogna dél felé. Ott élő szarmaták ilyen felszín alatti kutakból vettek vizet, amely nem igazi talajvíz volt, hanem pont ez az ilyen mozgó felszín alatti vízfolyás.
1: De most, ha belenézünk egy gémes kútba, akkor üresnek látjuk.
2: Igen, igen, hát most nagyon-nagyon mélyre. Több métert, van, ahol több 10 méteres nagyságrendű csökkent a talajvízszint. Ez, hogy ez így lecsökkent, ez több hatás együttes. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak a csatornák, nem lehet azt mondani, hogy csak a mezőgazdaság, nem lehet azt mondani, hogy csak az erdészet, hanem ez egy több dolognak a közös hatása. Természetesen van egy ilyen egymásra mutogatás is az ügyben, hogy persze mindenki a saját felelősségét érzi a legkevesebbnek. És amikor ez a
3: jelenlegi tájhasználat összetétel kialakult, tehát az, hogy vannak mezőgazdasági területek, vannak erdők, legelők. Ez egy olyan vízrendszerre alapult, amikor még sok víz volt jelen a tájban, és arra reagált. Most, hogy ez megváltozott, így gyakorlatilag jelentős rész ennek a tájhasználati módoknak fenntarthatatlanná válik.
1: De egyébként a folyószabályozás miatt jutottunk el idáig?
3: Nem a folyószabályozás, hanem a vízelvezetés, ez az egyik ok. Tulajdonképpen folyamatosan olyan volt a vízügyi szabályozás, hogy bármi vízfelesleg volt a tájban olvadáskor, azért felelősségre vonták a vízügyet, még azért, hogy kiszárítja a tájat, azért nem. Ezért ez a szabályozás mindig a minimum felé tolta el a tájban levő vízmennyiségét. Tehát még amikor még volt téli felesleg az olvadáskor, azt még most is csatornákon elvezetik, minél gyorsabban, és a Dunánál ott van a vízemelő rendszer, amely gáton átemeli a Kiskunságból kivezetett vizet be a Dunába.
1: Azért kérdeztem ezt, és azért mondtam, mert nagyon sok szakember azt mondja, hogy az alföldet a vizes területek lecsapolásával és a folyószabályozással szárították ki nagy részt. Meg igen. Hát a természetes növényzet kiirtásával meg felmelegítették.
3: Valóban így van. Tehát a folyóvölgyek közelében ott a folyószabályozás, míg a távolabbi részeken a vízelvezetés, tehát a csatornázás a fő felelős.
1: Gondolom ezt azért tették nagy részt, mert ugye ott volt az 1970-es nagy árvíz, és ugye az emberi életvédelme a legfontosabb.
3: A folyószabályozást leginkább azért csinálták, hogy termőföldet nyerjenek. Hanságot is azért csapolták le, meg más ilyen vizes területeket is azért csapolták le, hogy nagy volt a termőföldiség. Volt egy olyan lakosság, amely szeretett volna földhöz jutni. És ez folyamatosan fönnállt.
1: Jól tudom azt, hogy az 1920-as évektől kezdve folyamatosan felmerült egy Duna-Tisza csatorna megépítésének és a földhasználat átalakításának a terve, de ez soha nem valósult meg?
3: Folyamatosan szó van róla. Kicsit olyan, most a Palajdosó bátyánál mondták, ez a jó van, ez így. Tehát addig, amíg nincs nagyon nagy baj, addig mindig ez a jó van, ez így szemlélet győzedelmeskedik. Igazából az, hogy elejétől fogva is pont egy Dunából kivezetett vízzel, vagy pedig inkább a helyben meglevő víznek a visszatartásával, tárolásával, tájhasználat átalakításával kéne reagálni, ez egy nagyon jó kérdés. Nem vagyok vízügyi szakember, hogy megmondjam, hogy pontosan ennek mi a helyes egyensúlya. De az nem jó megoldás, hogy kiszállítjuk a tájat, mert nekünk kell a föld, utána meg, hogyha meg nagyon kell a víz, akkor meghozunk a Dunából. Tehát nem ez a helyes gondolatsor szerintem.
1: Milyen a természetes vízegyensúly? Hogyan kell ezt elképzelni a laikusnak?
3: Hát, hogy időnként van vízfelesleg, olvadáskor, nyári csapadék maximum, stb. Idején. Ugye 2010-ben volt olyan utoljára, hogy nyár elején megteltek bizonyos, már nagyon régen kiszáradtnak itt medrek. Na most ez a sajátos rendszer okozza azt is, hogy erre számítani kell, hogy van olyan terület, amelyik minden évben belvizes lehet, van amelyik, nem tudom, 5 évente belvizes lehet, van amelyik 10 évente belvizes lehet. A mezőgazdaság elfoglalta az egész tájat sok helyen, még a legmélyebben levő részeket is, és az ott gazdálkodó gazdák követelik, hogy ezeket a legmélyebb pontokat is belvízmentesítsék állandóan, azért, hogy őnekik megmaradjanak a földjeik. Viszont ezzel, hogy az ő földjeikhez, tehát a legmélyebb területekhez állítják be az elfogadható talajvízszintet, ezzel a magasabban levő tájrészt teljesen reménytelenül kiszárítják.
1: De egyébként a természetes vízegyensúlyhoz az erdők elengedhetetlenek, ugye? Amiből egyre kevesebb van a homokhátságon.
3: Az a helyzet, hogy a Kiskunság ebből a szempontból is sajátos helyzetben van. Az, hogy az erdőknek megvolt a helye a Kiskunságban, mint tájban, az egy teljesen normális dolog. Az, ami most történt, hogy gyakorlatilag Trianon után egy erőltetett erdősítése volt a tájnak. Uh-huh. Ez egy nagyon rossz egyensúlyhoz vezetett, mert olyan helyekre is erdőket ültettek, ahol a csapadékvíz teljesen képtelen eltartani az erdőket. Mert ugye a homoknak rossz a vízgazdálkodása, és magas térszínen egyszerűen nem lehetséges megfelelő növekedésű erdőket ültetni, ezért hozták aztán az idegen fajokat, főleg a magas térszínre a fenyőket. A fenyőnek van egy nagyon rossz hatása a vízgazdálkodásra, például fönntartja a lombjain a téli csapadékot, ami a hó, amíg hó volt nagyobb mennyiségben, akkor azt tartotta fönn, és elszublimál onnan a hó, mielőtt lejön a talajra és beolvadna. Tehát maga az erdősítés különböző módokon, a nemes nyarasok azzal, mert tényleg nagyon sok vizet vesznek föl, tovább rontotta a terület vízgazdálkodását. Tehát ahol voltak erdők, ott fenntartható rendszert jelentettek az erdők, mert volt elég csapadékvíz, vagy voltak ezek a felszín alatti vízfolyások. Ahol nem voltak erdők eredetileg, és eléggé sok adat bizonyítja, hogy voltak nagy erdőtlen területek a Kiskunsághoz is, az egész Alföldön, ott feltehetőleg maga az erdő nem volt egy fenntartható rendszer.
1: Van egyébként még humuszos talaj, például a Kiskunságban? Igazán jó humuszos talaj, ami szivacsként tud működni?
3: Van, természetesen van. Egyre kevesebb. Ugye a vizes területeknél a lecsapolás, tehát nem tudom, hogyha megnézzük az ócsai, dabasi, egyéb lábterületeket, ott folyamatosan száradnak ki a korábbi láprétek, lápok száradnak ki, és homoktalajjá alakulnak, mert ugye a homokot volt eredetileg is, csak közte volt a lápoknak a szerves anyaga, ami a legnagyobb széndioxid tároló rendszer volt talán Magyarországon. Még ahol erdő volt, ahol az erdő képes volt fönnmaradni, ott az erdőtalaj. Ez most én 2 éve keresek adatot, hogy pontosan mennyi lehet. Léteznek modellek, hogy hol lehetett potenciálisan ilyen, hogy ebből mennyi maradt meg, arra nagyon nehéz válaszolni. A természetes erdőknek az aránya töredékére 5-6%-ára csökkent az eredeti kiterjedéséhez képest, és sajnos a nagy részét ezzel a bizonyos teljes talajelőkészítéssel telepítik ezeknek az ültetvényeknek, amelynek során gyakorlatilag széttúrják, lerombolják ezt az eredeti erdőtalajréteget, és addig, amíg rá van ültetve ez a fiatal állomány, az alatt a csapadék és a többi kimossa nagy részt a humuszt, és gyakorlatilag eltűnik, és homoktalajjá alakulnak az eredetileg humuszos talajok, ami utána gyakorlatilag visszafordíthatatlan, mert több ezer év kell ahhoz, hogy újra erdőtalajjá alakuljon.
1: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy hogyan lehet újjáépíteni a talajban a humusz réteget, ami ugye alkalmas a víztárolására.
3: Hát így. Folyamatosan hagyni kell beerdősülni. Először lehetőleg olyan felnyíló erdőcsepp erdővel, amelyik fenntartható rendszer, de ez több ezer év nem lehet. Tehát ami megvan, azt meg kéne őrizni. Ahol a láptalaj van, a lápokat talán viszonylag gyorsabban lehetne regenerálni. Az erdőtalaj regenerálása a mi általunk belátható időn belül szinte reménytelen. Tehát az ember azt gondolja, hogy valami tönkretesz a természetben, ez olyan, mint amikor véletlenül lerombolunk egy műemléket. Notre Dame-ot újraépítették, ezt nem lehet újraépíteni. Ez egy áltatás, hogy majd jó, ide építjük a gyárat, nem baj, majd oda csinálunk helyette újat, nem lehet újat csinálni sajnos.
1: Akkor hogyan érhetjük el egyébként a víz egyensúlynak a helyreállítását? Most mindenki ezen dolgozik, hogy hogyan lehetne pótolni azt a vizet, ami nagyon-nagyon hiányzik. Ugye elindult a Vizet a tájba elnevezésű program, de hát ez nem elegendő.
3: Hát egyrészt víz a bekerülő tájba, a csapadék víz, azt meg kell ott tartani, még akkor is, amikor felesleg van, és nem szabad a gyors elvezetést bejátszani. Másodrészt úgy kell átalakítani a tájhasználatot, hogy nagyon vízigényes dolgokat nagyon-nagyon korlátozottan, tehát gondolok erre a nemes nyelvű ültetvényektől a kukoricásig, amely rossz időszakban vagy rosszkor sok vizet igényel, el kell búcsúzni a nagy részétől. Nem működik. És ahol lehetséges, ott valamilyen módon esetleg külső vízpótlással rásegíteni a folyamatokra. Amíg megvannak természetes rendszerek, lápok, erdők, segíteni kell, hogy fennmaradjanak, megőrizni a természet közeli állapotukat, és utána hát fokozatosan, szép lassan tolódhat aztán a természetes felé a rendszer, tehát megjelenhetnek először humuszos gyettalajok, aztán, hogyha ez az erdőség végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
1: De erre készült Cifka Gábor vízépítőmérnökkel az önök vízpótlási terve?
3: Tisztázzuk, hogy ez egy javaslat. Egy távlati terv, egy stratégiai terv, és nem egy konkrétan olyan idások a csatornát, és akkor oda megy. Javaslatunk lényege, hogy ezen alapon kellene egy részletes tervet kidolgozni. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. De igen, erre készült, hogy körülbelül azt próbáltuk meg megvizsgálni, vagy hát a Gábor vizsgált azt, hogy hol van víz, én meg azt néztem meg, hogy hova kellene a víz, és mit kellene vele csinálni. Hol van egyáltalán a tájban víz, és hogy hogyan lehetne ott tartani a tájban. Tulajdonképpen erre készült ez a javaslat.
1: És mikor lehet ebből konkrétum?
3: Elnézést, egy mondatnyit elkalandozok, voltam egyszer egy Alföld kutató konferencián, és ott volt egy olyan blokk, ahol a szegénység kutatással foglalkoztak. Ott felszólalt egy csomó szociológus, ez ugye 2000-es évek elején volt. És annyira testvéri érzésem volt irányukban, mert hogy amit mondanak, ők, akik ott járnak terepen 30 éve, hogy mennyire pusztába kiáltott szó, sajnos az ökológus nagyon sokszor hasonlóan érti. Gyakorlatilag azt mondjuk mi ökológusok, ha a tájhasználattal közelítenénk ahhoz, amit a természet megenged, akkor lehet, hogy magába volumenében nem nőne a termelés, viszont a költségek jelentősen csökkennének. A természetes rendszerek, azok önfenntartó rendszerek, és az az erősségük, hogy nem kell pénzt arra költeni, hogy ott maradjanak. És azokon a rossz termőképességű területeken, mint például a Kiskunság, ahol nagy részt a szubvenciók, a támogatások határozzák meg a tájhasználat módját, mert akár a mezőgazdaság, akár az erdőgazdálkodás mindig attól függ, hogy mennyit segít bele az állam. Hogyha az erdősítést támogatják, akkor erdősítenek az emberek. Ha a legeltetést, akkor legeltetnek. Hogyha a szántóföldi művelése van nagy támogatás, területe alapú támogatások nagyon rosszat tettek a tájnak ilyen szempontból, hogy olyan helyeken is újra kezdték a szántást, ahol teljesen felesleges volt, mert soha, mindenki tudja, hogy soha értelmesen mezőgazdasági termelést nem lehet ott folytatni. Ha megnézzünk egy 50-es években légifotót mondjuk a Kiskunság közepében, akkor lehet látni, hogy hol vannak a szántóföldek. Vannak ilyen nagy mélyedések, abban a láthatóan vízi élőhelyek, nádasok, tavak vannak, és azok mellett viszonylag magas térszínen ott vannak a szántók. Aztán megnézzünk egy 20 évvel későbbit, akkor azt látjuk, hogy a tó még talán megvan, és a szántók lejöttek a tetőről, ott aztán beerdősítették, mert ugye már nem működött az, és elindultak a tómeder felé. És akkor a mai képen még már gyakorlatilag a tómederben vannak a maradék szántók.
1: Igen.
3: És az összes többi az már alkalmatlan gyakorlatilag a szántóföldi művelésre. Egyszerűen átalakult a táj. Tehát nem működik az, hogy azt mondjuk, hogy a dédapáink ott tudtak termelni, mert a dédapáink más körülmények között tudtak termelni. Egyébként a víz olyan dolgok miatt is tűnik el, ott vannak a bányatavak. Ez mind a talajvizet csapolja meg. De minden ilyen nagy gödör, amit megásunk, ez egy nagy kiterjedésű tájról magába szívja a vizet. Tehát minden módon szívjuk ki a talajból a vizet folyamatosan, ezért aztán illúzió, hogy ugyanazt tudnánk csinálni, amit a dédapáink. Ugyanúgy nagyon jól működhettek az erdők, nem tudom, 100 évvel ezelőtt, amiket telepítettek, szép hozamuk volt. Most mondta nekem egy helyi erdész, hogy két fatermési osztályt romlottak csak az ő életében a Észak-Kiskunság erdei. Az azt jelenti, hogy két kategóriával rosszabb a hozamuk a szárazodás miatt. Ugye ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé éri meg bizonyos helyeken az erdőt ültetni. Ezt elérünk oda, hogy vannak olyan erdők, amiért már nem éri meg kimenni, mert több gázolaj elmegy. Ugye van ez a szerencsétlen szabályozás, hogy a biomassa erőműveket támogatják, és azt már nem vizsgálják, hogy milyen erdőket vágnak le ahhoz, hogy biomasszához jussanak, meg hogy hol termelnek erőltetetten esetleg biomasszát.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával a homokhátság elsivatagosodásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulz

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Perzselyen fel!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról a részletes vízpótlási tervről, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz.
2: Pontosan a mezőgazdaság kapcsán, és pontosan az, amit ön mondott, jut eszembe, hogy 2022-24 megmutatta kukorica, és még sorolhattam, hogy mi minden mezőgazdasági növény ment tönkre. De most is ugyanúgy kukoricát ültetnek azokon a területeken, ahol nincs víz, tehát ahol probléma.
3: Igen. És akkor utána megvárják azt, hogy akkor hozzák ide az öntözőcsatornát. Tehát anélkül, hogy ezt meghallgatnák, és nem mondanák azt, hogy hülye sötét zöld szöveg, meg ilyenek, hogy végig gondolnák azt, hogy ezt nem lehet csinálni, anélkül, hogy hagynák azt, hogy a tómedrek újra teljenek esetleg, és nem lennének meg még helyenként még mindig az elvezető csatornák. Tájba. Ugye most tömögetik ilyen társadalmi akciók keretében a civilek a csatornákat.
2: Igen, igen, így van.
3: Helyenként. Tehát anélkül, hogy feláldoznánk egy bizonyos területrészt arra, hogy ott víz legyen, egy bizonyos területrészt az, hogy ott meghagyjuk és nem túrjuk fel a megmaradt természetes erdőket, az, hogy egy bizonyos területen maximum erdősztyebb vegetáció képes lenni extenzív legeltetéssel, tehát nem is úgy, hogy ilyen hektárokért két tehén, hanem nagyon-nagyon extenzív, külterjes legeltetéssel, anélkül nem vagyunk képesek fenntartani az egyensúlyt.
2: Jó példák vannak. Én egyet olvastam, amit a portugál tamara elsivatagosodott és elerodálódott területével csináltak, ott átalakították újból termékeny oázissá az ott élők. Ilyen vízmegtartó tájat hoztak létre.
3: Tulajdonképpen erről beszéltünk.
2: Igen. Is, tehát ezt kellene itt is megcsinálni.
3: Igen, igen. Minden léptékben, akár az áltereken másképp, akár az álterektől messze, a belvízes helyeken másképp. Igen, olyan tájat kell, ahol a vízmegtartásra optimalizálunk, mert itt kevés a víz. Nem lehet Hollandiából kiindulni, ahol azon szenvednek minden évben, hogy hogy vezessék el a felesleges vizet, hanem itt nálunk más a helyzet. Nem Pázsit kell, amit locsolunk ivóvízzel, hanem el kell fogadni, hogy nem tartható fönn a Pázsit. Budapesten se, meg Kecskeméten se nem kell Pázsit. A Pázsit Angliába való, ahol 1000 mm csapadék van évente.
2: Igen.
3: Ezt azért mondtam a Pázsitot, mert ez, amit mindenki maga körül lát, és még mindig ott állnak ki az emberek, és locsolják az ivóvízzel a Pázsitjukat.
2: Na most ugye kisebb akcióterveket látni a homokhátságon is, meg a Délalföldön is, meg országszerte. Ezt ön is mondta, szakemberek sokasága mondja, hogy a szemléletváltozás elengedhetetlen. Tehát, hogy a vizet nem elvezetni, hanem megtartani kell. A víztározók építését mondták, de ugye ott meg fönnáll az a dolog, hogy elpárologtatják a talajvíz egy részét a víztározók, meg a csatornák is. Tehát, hogy az sem igazán jó, mert hogyha a halas tavakat nézzük, hát ott is amennyi köbméter vízből állnak például a Fehértótól kezdve mindegyik, ahol halgazdaságok működnek, hát ott is valami iszonyatos mennyiségű vizet hoztak ki, hogy évente valami 5 millió köbméter vizet párologtat el. Tehát ez rengeteg.
3: A számokat én nem ismerem, de abszolút elképzelhetőnek tartom. Igen. Ugye azt csinálja az ember, hogy technológiai úton létrehoz egy problémát, aztán technológiai úton megpróbálja megoldani. Aztán azzal létrehoz egy új problémát, és akkor megint egy újabb technológiai úton. Tehát úgymond nem a természetes folyamatokat próbál visszatérni, hanem még több építés, még több buldozer, még több duzzasztómű csatorna, esőcsináló berendezés, stb. Tehát valahogy ezt kellene kicsit másképp szemlélni, hogy nem feltétlen minden nagy beruházások útján oldható meg. Annak nagyon örülök, hogy most már vannak ezek az akciók, mert most már úgy tűnik, hogy nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémát, most már bekerült a közbeszédbe. Az, hogy mi most egymással beszélünk, ez is azért van, mert ez a téma van olyan érdekes egy rádió számára is, hogy most már beszélni kell róla. Valószínűleg 1995-ben erről nem lehetett volna egy rádióban beszélgetni, mert nem érdekelt volna senkit. De 2000-ben és 2003-ban volt egy ugyanilyen évpár, amelyik ugyanilyen aszályos volt, gyakorlatilag minden csontá szállott a kiskunságban, akkor ugyanezek a dolgok elhangzottak, csak valahogy még sokkal kisebb hangsúlyjal.
2: Igen, és hogy a homokhátság kérdését nézem, akkor ugye azt látom, hogy amit ön is mond, hogy a vízpótlás elengedhetetlen, de hogy az nem elég, mert most azt látjuk, hogy tényleg szigetszerű beavatkozások vannak, de hogyha ezek így maradnak, akkor ez hatástalan, mert a homokhátságnak ezt rendkívül hátrányos helyzetét nem csak a vízhiány okozza, hanem az a rengeteg gond, amit ön felsorolt, hogy mi minden történt a homokhátságon. És azért itt a településeknek is át kellene alakítani a saját vízgazdálkodását. Ugye erre már van több helyen példa, például Ruzsát is mondhatnám, ahol például már a szürkevizet használják, mert ugye a szürkevizet lehetne használni, és ezt is már nem is tudom hány éve mondják
3: önök. Amit mi mondtunk, a középső része, tehát hogy a tisztított szennyező, ez pont a szürkevíz, a másodlagos vizek. Az, hogy Kecskeméten mi történik a lehulló csapadékvízzel, félek, hogy ami a betonra hullik, az még mindig lemegy egy valami csatornába, aztán megy kifele valami elvezető csatorna irányába. Ugye ezeket a vizeket is természetesen meg kellene tartani.
2: És egyik oldalon van az 1700 milliárdos vízpótlás terv, és a másik oldalon van az a pénz, amit az állam kifizet a mezőgazdasági termelőknek kárenyhítési juttatásokra, több 100 millió forintot.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

Kezdetben volt az Isten volt az Úr. Azután jött a tűzvíz, az ég a kék az Úr. Majd jöttek a királyok, s azok lettek urak. Azután előzték őket, kiírtva magjukat.

0: szent szabadság,
1: s akkor az lett az Úr.
0: Azután jött a terror,
1: s a terror lett az Úr.
0: Azután jött az ínség,
1: s az ínség lett az Úr.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütő kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy miért érezték szükségét a tudományos alapokon nyugvó lelki támogatás elsajátításának, hiszen számukra a Szentírás szinte mindenre megadja a választ. Vagy mégsem? Erről kérdezem vendégeinket, Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berényiné, Csinádi Melinda vagyok, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze, aki önkéntesként, mint egykori beosztott lelkész, továbbra is szolgálok a Nagyerdei Református Gyülekezetben. Terapeutaként, lelki gondozóként fogadom a klienseket és a gyülekezeti tagokat.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Fekete Edina vagyok, a Debreceni Nagytemplomi Református Gyülekezetnek a beosztott lelkipásztora, bár jelenleg otthon vagyok 4 apró gyermekemmel szülési szabadságon. A gyerekek mellett kezdtem tanulni. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktoriskolájának vagyok elsőéves hallgatója, és a Debreceni Egyetem Pszichológia Mesterszakának negyedéves hallgatója.
4: Itt a titok, ugye? És akkor maradt utoljára Zoltán.
5: Szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit, én Dancsó Zoltán vagyok, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora, emellett gyászterapeuta és mentálhigiénikus szakember.
4: De bizonyára feltűnt a hallgatóknak, hogy mindannyiótoknak van még egy plusz terület a lelkipásztori szolgálaton kívül, amit hozzátettetek a tevékenységetekhez, az életetekhez. Mindenki mondja már el nekem, hogy mi volt az az indítatás, ami arra késztetett benneteket, hogy ezt a plusz ismeretet még hozzátegyétek a egyébként teológiai végzettségetekhez.
2: Én az előbb nem mondtam el azt, hogy én is mentálhigiénis szakember vagyok, illetve most fogom befejezni a Párizs családterapeuta képzést, tehát hogy most már ilyen színekben fogadom a rászorulókat a Nagyerdei gyülekezetben. Annak idején, amikor én végeztem, akkor igen sokan jöttek hozzám lelki gondozói beszélgetésre. És azt éreztem, hogy kevés vagyok. Tehát már annak idején, amikor az Egyesült Államokban ösztöndíjas éven voltam, már akkor is pásztorálpszichológiával foglalkoztam, és azt éreztem, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, ahol nem szabad okoskodni, hanem valóban csak a legnagyobb alázattal, néha csendben lenni érdemes, és nem tudtam, nem volt eszköztáram fiatalként, hogy pontosan hogyan tanítsak, hogyan segítsek, hogyan kérdezzek. És ez indított el először a mentálhigiéni irányába, és hát utána, ahogy haladtam előre az életben, és rájöttem, hogy bizony-bizony milyen sok élethelyzet van, ahol további segítség kell, így hát elindultam a Párizs családterápia felé.
4: És miért éppen a családterápia? Mert egyébként más területet is választhattál volna a terápián belül.
2: Ennek két oka volt, először is a gyülekezetekben, az úréti gyülekezetben is, illetve most már nagyerdei gyülekezetben alapvetően családokkal találkozunk, illetve hát én az iskolában is használni szerettem volna ezeket a tanulmányokat, hiszen általában azért azt megfigyelhetjük, hogy a gyerekeknek a magatartási tanulmányi problémái mögött általában a családi kapcsolatok, otthonról hozott nehézségek, azok, amik meghatározók, így hát ezért ebbe az irányba indultam el, ez így adta magát.
4: Mióta használod ezt a tudományt?
2: Mióta használom, gyakorlatilag szerintem a kezdetektől kezdve, de amit a tudatosan és tényleg tanult módon is használom, hát azért az olyan 4 éve. De még mindig a tanulmányaim befejezésénél tartok, de most már tudatosan hosszú ideje ezzel foglalkozom.
4: Visszatérünk még. Edina, én mindig úgy gondoltam egyébként, hogy egy lelkipásztor az valamilyen szinten pszichológus is. Valahogy ez a gondolat mozgatta számodra, hogy a pszichológia szakot elvégezd?
3: A pszichológia nagyon érdekelt engem egyébként mindig is, már amikor a teológiát elkezdtem, akkor azt éreztem, hogy ezt párhuzamosan kellene tanulni a pszichológiával, és amikor megszületett az első lányom, majd a második, akkor jött ez az érzés egészen közel hozzám, hogy akkor most eljött az idő, és tényleg be kellene iratkozni a pszichológia szakra. Valóban, amikor valakivel beszélgetünk, valakivel találkozunk, akármilyen gyülekezeti alkalom alkalom kapcsán, vagy akár családlátogatás során, vagy egy istentisztelet után nagyon sokszor személyes jellegű beszélgetések ezek, amelyekben valóban ilyen pszichológiai tudásra vagy szakmai képzettségre is szükség van, és nagyon sok érzelmi helyzettel, konfliktusos helyzettel, akár szülő-gyerek kapcsolatban kötődési mintákkal, tehát olyan pszichológiai témákkal jönnek az emberek, amelyekhez szerintem jó, hogyha valóban van valamiféle pszichológiai tudása is az embernek, és nagyon sokszor, amikor lelki gondozói beszélgetéseim voltak emberekkel, akkor azt éreztem, amit Melinda is mondott, hogy kevés vagyok, és hogy kevés a tudásom, és ezért is szerettem volna elkezdeni a pszichológia szakot, hogy akkor szakmailag is minél képzettebb legyek.
4: Azt mondtad, hogy azt érezted, hogy kevés a tudásod, és akkor itt most majd egyébként mindjárt, hogyha Zoltán is elmondta azt, hogy ő melyik területet választotta a terápiás területek közül, akkor belemegyünk abba, hogy miért is érezted kevésnek a tudásodat, hiszen te lelkipásztor vagy, és a Bibliában oly sok mindenre ott van a válasz. Vagy mégsem?
3: Visszatérünk rá?
4: Visszatérünk rá. Zoltán pedig már is elmondja nekünk, hogy miért is ezt, ő egy nagyon nehéz területet választott, szerintem. Igazam van?
5: Hát igen, igen. Én 2018-2019 nagyon sok embert kísértem utolsó útjára. Körülbelül 2019-ben 33 temetésem volt, 18-ban szerintem ennél kicsit több volt, és Budós Általánról beszélgettem, mert tudom, hogy a gyászidőben írta a doktoriát, abból írta, és kérdeztem, hogy nincs esetleg gyászfeldolgozó képzés, amit ő előszeretettel megtartana a lelkészeknek, mert úgy gondolom, hogy én kevésnek éreztem ott magamat, amikor bejönnek a gyászolók, meghallgatom, felveszem, elmondják az igét, hogy mivel temessem el, szerettüket, kivel, hogyan kísérjem utolsó útjukra. Vannak, akik egyáltalán nem is vallásosak, ők meg azt mondják, hogy amit találok, akkor majd úgy kísérjem utolsó útjukra. Szerettüket, én úgy gondoltam, hogy ennél többet kell egy lelkipásztornak tennie, és az mozgatott engem, hogy mi van a hozzátartozókkal. Mi van velük, akik eljönnek nap, mint nap a lelkész hivatalba bejelenteni a temetést, a lelkész beszélget velük, fölvesszük az adatokat, megbeszélünk mindent, másfél óra vagy két óra utána elengedjük őket, és majd a temetésnél találkozunk, és utána mi van velük. És ez indított el engem ezen a úton, gondolkodás szinten, hogy tanárnővel beszéljek, hogy indíts egy ilyen képzést, és elvégeztem 2019-ben ezt a gyászfeldolgozói terapeuta képzést, és akkor utána pedig a mentál képzést végeztem, a mentál higiénét, mert úgy gondoltam, hogy ez nagyon összefügg, az a kettő együtt, mert a gyász nem csak a haláleset, hanem lehet egy válás, egy munkahely megváltozása, vagy nyugdíjba vonulás, vagy gyerek nem illeszkedik be a környezetébe, nem fogadja be a környezete. Szóval nagyon széles spektrumon mozog ez a fajta gyászfeldolgozás.
4: Zoltán, egyetértesz-e abban, hogy azért a gyásznak a lélektani hátterén kívül van egy kulturális háttere is?
5: Mire gondolsz?
4: Hát, hogy létezik egy ilyen fogalom, hogy egy gyászkultúra, hogyha most a különböző nemzeteket nézzük, ugye tőlünk jóval távolabb, megint csak más gyászkultúra létezik, megint csak másképp képzelik el, dolgozzák fel a szerettek elvesztését, és egyáltalán ez a halott kultusz. Szóval mit lehet elmondani, hogy mennyire változatos ennek a gyászfeldolgozásnak ma Magyarországon a kulturális háttere?
5: Van egy mentális megfogalmazásom, és van egy Melindával való beszélgetésem is, mind a kettő összecseng. Igazán szerintem nekünk nincs arra kultúránk, hogy feldolgozzuk a gyászt. Meghal valaki, kap egy hetet vagy három napot, készítsen el mindent, szerettének a papírügyeit intézze el, majd temesse el, aztán álljon vissza gyorsan a munkába dolgozni. Szóval igazán a mentálos tanárom jutott eszembe, aki azt mondta, hogy nincs idő gyászolni. Az ember nem tud gyászolni normálisan, mert vissza kell állni a kerékvágásba, és dolgozni kell, és egyszer ez valahol majd ki fog jönni az emberből, hogy akkor ő nem is gyászolta meg a szeretteit. Vagy ahogy úgy gondolja, hogy meggyászolta. És én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy időt kéne fektetni. Egyrészt azért, mert hogyha egy ember meg tudja gyászolni az ő szeretének földi útján a elkísérését és azokat az emlékeket, akkor még hatékonyabban tud visszaállni a munkavilágába. Csak ezzel a munkáltatók erre én úgy gondolom, hogy nincsenek felkészülve.
4: Tehát akkor azt mondod egyébként, hogy nincs gyászkultúránk Magyarországon?
5: Lehet, hogy kicsit ezt meredek így kijelenteni. Inkább azt mondom, hogy vannak olyan aspektusai, ahol...
4: Hiányos.
5: Igen, hiányos.
3: Nekem az jutott eszembe erről, hogy alapvetően a rítusaink
2: koptak ki. Én ezzel vitatkoznék Zolival, hogy nincs gyászkultúránk, szerintem van, csak elfelejtkeztünk róla. Belepte a por. Mert voltak rítusaink, és hogyha megnézzük a régi településeinket, falvainkat, amikor még volt idő gyászolni, akkor igenis abban, ahogy eleve egy életen át készültek a nagy időseink, sőt, hát előtte fiatalkortól kezdve egyetlen a hétköznapi emberek arra, hogy egy nap el fognak menni a minden élők útján, és ahogy megvolt a generációk közötti kapcsolat, a gyászkísérésben, a siratásban, a halott felkészítésében, a közös templomi gyülekezeti rítusokban, az egymásról való gondoskodásban, na ezek kikoptak. És inkább ez a probléma, hogy ezeket kellene feleleveníteni, és hogyha lelkipásztorként kérdezted, hogy hogy is függ ez össze, hogy pszichológia meg lelkipásztorság, én egyébként egyre inkább, hogy haladok előre a korban magam is, abban látom felelősségünket így az egyházon belül, hogy ennek a kettőnek a kapcsolatát újra felelevenítsük. A rítusnak, a kereszténységnek, a gyülekezeti életnek, illetve a pszichológiának, ezt ma inkább így mondjuk régi időben, meg talán inkább a lelkiséget használták, ennek az összekapcsolását kellene talán még inkább korszerűvé tenni, és a mai ember számára válaszokat adóvá.
4: Na és akkor térjünk vissza oda, ahhoz a gondolathoz, hogy akkor miben is érezted kevésnek a tudásodat? Mi az, amire a teológiai ismeretek nem adták meg a választ, vagy konkrétan a Szentírás?
3: A Bibliában egyébként nagyon sok mindenre van válasz, és nagyon sok minden benne van. Ad ugye útmutatást arra nézve, hogy miért van a szenvedés, mi annak az értelme, hogy hogyan találjunk reménységet, hogy hogyan kerüljünk kapcsolatba Istennel. Viszont olyan pszichológiai kifejezéseket mondjuk, mint traumafeldolgozás, vagy traumafeldolgozási technikák, vagy kötődési mintázatok, ilyesmiket nem használ a Biblia. És én ezt nem úgy mondanám, hogy ellentétben állnak, hanem pont, hogy a pszichológia gazdagít a hitet és gazdagítja a Bibliának a már meglévő történeteiben rejlő válaszokat. Tehát ha megnézünk egy bibliai történetet, akár egy családtörténetet, ott azért nagyon sok olyan dolog van, ami pszichológiailag megmagyarázható, hogy milyen a kötődési mintázatuk. Ott van a Bibliában sok minden, de ahhoz, hogy ezeket jól értsük, vagy megfelelő módon értsük, szerintem fontos, hogy pszichológiai tudás is legyen mellette. És ami egy kicsit túlmutat azon, hogy a Szentírásból válaszokat kapjunk, ha például találkozunk egy lelkipásztor akár egy személyiségzavaros emberrel, vagy valakivel, akinek még több segítségre lenne szüksége, akkor tovább is tudjuk irányítani, hogyha pszichológiai tudásunk van, hogy akkor milyen fajta szakember tudna neki még jobban segíteni. És szerintem ez egy többlet, hogyha van pszichológiai tudása is az embernek.
4: És mondjuk ezt, hogyha tudják a hívek, a közösségnek a tagjai, akkor másképp fordulnak mondjuk-e a lelkipásztorhoz?
3: Ha már valaki eljön egy lelkipásztorhoz, szerintem van egy alapvető bizalom benne, attól függetlenül, hogy van-e többlet diplomája, vagy nincsen. Szerintem ez a mi részünkről egy magasabb színvonalú felkészültség, és talán egy mélyebb vágy arra, hogy még inkább megértsük azt a másik embert, hogyha képezzük magunkat, és van még olyan plusz ismeretünk, amellyel az ő hasznára tudunk lenni.

0: valahogy ebben van egy ilyen praktikus dolog is, hogy egy kicsit a több lábon állás is egy ilyen mögöttes gondolatként ott van.
1: Lelkészként?
0: Igen.
1: Akár az is lehet, hogyha valaki egy idő után már nem szeretne lelkész lenni, vagy éppen összekapcsolva szeretné ezt?
0: Igen, igen. Vagy hogyha esetleg oda érkezik az élete, hogy valamiért válaszút elé kerül, és döntenie kell, és mondjuk lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor lehet, hogy praktikusabb lesz egy pszichológusként.
1: Persze, hát ez benne lehet, igen.
0: Benne van egy ilyen is.
2: Én úgy gondolom, hogy a generációk közötti különbség, akár a Biblia alapjaim, vagy akár a mi életünkben nézzük, már nem annyira több generációk élnek egy háztartásban. Most már nagyon szétszakadott az egész társadalmunk szerintem. Fiatalok kirepülnek, megvalósítsák önmagukat, kevés kapcsolat jut a nagyszülőre, a szülőre még jut, és ezért a távolság is növekszik. Szeretik ugyan egymást, de én úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy a tapasztalatoknak, hallottak alapján úgy gondolom, hogy azért nehéz a gyászról úgy beszélni, hogy a rítusok hiányoznak, mert már nem az a fajta kötődések vannak. Például, amikor hozzám jött valaki gyászfeldolgozóra, azt mondta, hogy mondták, hogy anya meghalt, a tesódnak a férje meghalt, de legyél már túl rajta, már egy hónap után mondták neki. Szóval, hogy maga az a formáció, hogy már fiatalok nem így gondolkoznak. Ők is sírtak, de utána elengedték egy hét után az egészet. Ezt szerintem ezért nincs meg az a fajta rítus, az a fajta gyászfeldolgozási folyamatok. És szerintem ez nagyon nagy regressziós is vezet sokszor a fiatalok életében, nem tudnak hogyan hozzáállni.
0: Bocsánat, annyit szeretem volna csak kérdezni, hogy arra gondoltál itt, hogy régen egy fedél alatt élt több generáció egymás közelségében, és akkor ott egymást átsegítették az ilyen...
2: A társas támasz.
0: Ja. Értem.
2: Ami azt jelenti, hogy ők akkor ott együtt voltak, de most, ha megnézzük, már a fiatal nem akarja valósítani önmagát, a nagyszülők már zavarul, meg anya is esetleg a család is zavarul, azt nézik meg, hogy melyik idősek otthonába tegyék be a szülőt. És tisztelt a kivételnek, de vannak ilyen helyzetek is. És én arra gondoltam, hogy emiatt is van az, hogy dolgozni kell, valósítsam meg önmagamat, legyen egy egzisztenciás hátterem, és még gyászoljak is, és ez hogy nem fér be. És erre reflektálok, hogy a Melindával egyetértek, hogy kivezett a rítus, de hogy már társam sem olyan az, mint régen.
1: Én pont ezért mondtam, hogy le kell porolni. Tehát, hogy nem ugyanazt kell feltétlen visszahozni, de a gyülekezeteinknek itt látom épp a felelősségét, és épp itt a lehetőségét, és egyrészt a misszióra is, másrészt pedig pont abban, hogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, a gyülekezetben meg közösségre lehet találni. Tehát mondjuk én azt látom, hogy egy gyászolók vasárnapjánál milyen sokat tud jelenteni azoknak a gyászoló családoknak, hogy egyrészt van ok összegyűlni, másrészt pedig az imádságban, az énekben, azáltal, hogy a gyülekezet hordozó közösségében megjelenhetnek, ezáltal gyógyulhatnak az életek. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem kizárólagosan értem, meg nem vagy-vagyról beszélek, hanem mondom a leporolásról, a színesítésről, a lehetőséget látom benne, mert szerintem, mint keresztény közösségnek ebben van nagy lehetőségünk, és hát mint szakember ebben tudunk segíteni, meg utakat keresni.
3: És például egy gyülekezethez tartozás, vagy egy gyülekezeti közösség segíthet abban is, most ez a toxikus pozitivizmus jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye ez egy pszichológiai fogalom, hogy egy hónap után azt mondjuk neki, hogy ó, legyen már túl rajta, de hogy ez toxikus, tehát hogy ez nem egy egészséges dolog, és például pont egy gyülekezetben hívhatjuk fel arra a figyelmet, hogy hát igen, ennek idő kell, és hogy a gyülekezeti közösségben lehet esély is a gyógyulásra, úgyhogy ez a leporolás ilyen szempontból tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Egyetértek ezzel, csak nekem mégis az, amikor hozzám jönnek, és amikor vége a gyülekezetnek, és hazamegy a családja közösségébe. Ne, ezt ő hogyan éli meg? Volt egy ilyen alkalom, egy személy, aki járt már hozzám, most már túl van rajta, neki a lánya mondta ezt, hogy anya, most már elég, mindig feketében ez, mindig sírsz, mi is itt vagyunk, mi nem foglalkozó velünk. Ő a testvérenek a férje volt. Szóval hogy ilyen téren én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek fontos funkciója van, de a családi funkció az hol van? Mert az, hogy a gyülekezetben meg tudom élni, hogy gondolnak rám, de amikor hazamegyek a családi közösségembe, ott a családi közösségem hogy tud nekem segíteni ahhoz, hogy én túl legyek? Mert lehet, hogy a férjem vagy a feleségem máshogy állt az elhunyttal kapcsolatban, ő teljesen más folyamatok zajlanak le az emberben, mint az a személy, aki nagyon szoros kötődésben állt hozzá. És ez hatással van a családra is, hatással van a gyerekekre is, a munkára is, és még lehetne sorolni. Én ebben gondolkozok, hogy a gyülekezet az jó, nem mondom, hogy nem, csak amikor hazamegy az ember, akkor mi lesz?
0: Más megvilágításba helyezik mondjuk a bibliai ismereteket, vagy hozzáadnak sok mindent ezek a terápiás ismeretek, vagy a pszichológia, vagy a gyászterápia, a családterápia a bibliai ismeretekhez, a teológiai munkátokhoz? Mennyit tesz hozzá? Tehát másképp értelmezitek azóta a bibliai szövegeket mondjuk?
3: Én a karaktereket, a bibliai szereplőket azóta egyébként ilyen pszichológiai szemmel nézem, hogy mondjuk ott milyen személyiségfejlődés volt, milyen temperamentum jegyei vannak annak az embernek. Például Mózesre én a pszichológiai tanulásom előtt nem gondoltam úgy, mint egy impulzív személyiségre, de hogyha belegondolunk, hogy ugye lejön a hegyről, eltöri a táblákat, tehát hogy ő, mint személyiség, valószínűleg, hogy egy ilyen impulzívabb típusú ember lehetett. És ugye sok-sok személy van a Bibliában, tehát én azóta ilyen szemmel is nézem őket, illetve egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy akár fiatalokkal, vagy akár családokkal, hogyha találkozunk, hogy a Bibliát az ő értékrendjükben ne egy ilyen poros dolognak tekintsék, hanem egy olyannak, ami egy élő, ma is megfogható, és a személyek persze más a kultúra, más az a kontextus, amiben a történetek játszódnak, de azért nagyon sok minden, akár családi kapcsolatok, akár személyiségfejlődés, temperamentum jellemzők, amiről ugye az előbb beszéltem, azért a ma élő embernek is mutathatnak utat, vagy ezek a történetek ugye mutathatnak utat, meg az ebben lévő megoldások, és szerintem ilyen szempontból is jó, hogyha fogódzókat kínálnak ezek a bibliai történetek, és ezt sikerül esetleg megérteni, vagy ilyen szemmel nézni őket.
1: Én ezt nagyon jól tudok csatlakozni, mert hogy mint tanár, és hát mint lelkipásztor és mint iskola lelkész is, aki fiatalokkal foglalkozom, pont ezzel szembesültem, hogy a Szentírás mennyire egy modern könyv. Elárulom, hogy nekem például a pszichológiai tanulmányaim nagyban megerősítették a hitemet, mert főleg eleinte rácsodálkoztam arra, hogy jé, hogy az Úristen az ókorban pont ugyanazokat a folyamatokat írta le a történetek nyelvén, mint amikről most tanulmányok születnek és kutatásokat végeznek, és hogy mennyire hiteles mindaz, ami a Szentírásban van, nekem ez egy nagyon komoly hit megerősítés volt. És ma, amikor tanítok, akkor nagyon sokszor ezek szóba is kerülnek, hogy hát az ember ugyanaz. A konfliktusok, a családi helyzetek, az érzelmek, azok ugyanazok gyakorlatilag, és hogy a Szentírás az egy nagyon-nagyon modern könyv, és hogy pont ezért gyakorlatilag a pszichológia ez egy repertoárt ad, egyfajta szemléletet, ezt így lehet színesít. Tehát ezekre lehet mondani szinonímákat, árnyalatokat, abban, ahogy el tudjuk mondani az üzenetet a mai embernek, és szerintem az a cél, hogy gyógyítsuk az életeket. Az Istennek ez a célja, hogy a kapcsolatok helyreálljanak vele, meg egymással, és gyógyuljanak az életek.
0: Nagyon fontos kulcs szót mondott szerintem Melinda, hogy akkor a Biblia gyógyít. Yeah.
2: Igen, én csak annyit tennék még hozzá, én egyetértek a hölgyekkel, teljes mértékben nekem inkább azt kellett megtanulnom, hogy akik jönnek hozzám gyászfeldolgozó és nem vallásosak. Ott kimondottan csak szakmai alkalmak vannak, és a 11 alkalom után hívom őket, ha van kedvük, csatlakozzanak be a gyászolók biblia körébe, amit az első alkalom után indítottam el, vagy a gyülekezet réteg alkalmaira.
0: És mennek?
2: Vannak, hál' Istennek. Van, aki a bibliaiskolába jár, van, aki a nyitott ajtóba jár, van, aki a diakóni szolgálatba vesz részt, és mondtam, hogy nem kötelező belépni a gyülekezetbe, ha ők úgynak, ó, jónak látják, akkor belépnek, ezek oda van bízva, ez egy missziói tevékenységem is egyrészt, mert én durván egy olyan, hát majdnem egy évet vagyok velük, mert ugye az első 5 alkalom 2 havonta van, és akkor utána pedig havonta találkozok velük még 6-szor. Tehát durván fél év, hát egy 8 hónap.
0: Zoltán, én tudom, hogy nem lehet rá ilyen sablont húzni, de nagyjából úgy átlagosan mennyi idő egy egészséges gyászfeldolgozás, amikor már az emberben úgy nem marad olyan, ami nem lehet rá mondani, egy év mondjuk, vagy...
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hát olvastam szakirodalmakat, orvosok, te egy gyerek elvesztése 10 év. 10 év után kezdem beszélgetni róla a család. Valaki, hogyha idősebb volt, könnyebben elengedik például, hogyha beteg volt és kísérték a betegségében az illetőt, akkor már készültek az elválásra. Az is egy másfajta lefolyás. Hogyha hirtelen hal meg, vagy ha a gyereke hal meg, és miért nem ő hal meg, mert általában úgy szokott lenni a felfogás szerint, hogy a gyerekek elkísérik a szülőket az utolsó útjukra, és a gyerekek élnek tovább. De amikor egy családban a gyerek hal meg, aki tovább vinni a családi nevet, az öröklést, meg mindent, az nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi idő. Én azt szoktam mondani, hogy a gyász mindenkinél más lefolyású. Nincs sablon, hogy neked ennyit kell gyászolni. Most 3 év vagy 4 év után jönnek még gyászoló biblia körére, és mondták, már jobb, már könnyebb. Vagy 3-4 év után is azt mondták, hogy néha azért még a névnap, születésnap vagy évfordulók, akkor még kicsit úgy könnyebb szökik a szemükben, de már könnyen, már jobban tudják elhordozni ezt.
0: Most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, ha megengeditek. Ezek az ismeretek, ezek a terápiás ismeretek közelebb vihetik a Bibliát azokhoz az emberekhez, mondjuk akikkel foglalkoztok, hiszen elsősorban mégiscsak lelkipásztorok vagytok. Hogy látjátok? Ebben segítenek nektek ezek az ismeretek? Hogy hétköznapibbá, elérhetőbbé, modernebbé, emberközelibbé tegyétek a Biblia írásait?
1: Persze, ez mindenképpen megjelenik. Hozzám is jönnek úgy kliensek, hogy megtalálható vagyok, úgy is, hogy bárki felhív. telefonon, tehát nem kell feltétlenül gyülekezeti kötődése legyen ahhoz, hogy hozzám eljöhessen. Nem egyszer jönnek olyan emberek, akiknek semmi közük nincs az egyházhoz, kereszténységhez. Volt már olyan, aki általam lépett be először templomba, mert a gyülekezetben tartom ezeket a beszélgetéseket, és hát egy ajtó választott el a templomtértől, és pár hónap után kérték, hogy ugyan hagyd nézzenek már be a templomtérbe, még sose voltak templomban. És talán nem véletlen az, hogy az Úristen pont egy lelkipásztorhoz vezeti ezeket az egyébként világi embereket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha egy ilyen ember jön terápiára, értelemszerűen elsősorban nem a lelkipásztorral ül le. Tehát nem Bibliát nyitunk, és nem lesz imádság, és nem fogok neki igéket hozni. De azt én soha nem tagadom, hogy én egyébként egy lelkipásztor vagyok, aki egyébként ezzel is foglalkozik, és én egy szakemberként ülök le, egy mentálhigién és párizs családterapeuta hallgató szakemberként ülök le vele beszélgetni, akinek mellesleg a szemléletében, a mentalitásában igenis ott van, hogy egy hívő keresztény ember. És nagyon izgalmas, amire pont rákérdeztél, hogy maguk a kliensek kezdenek el egy idő után ez irányba a beszélgetést kezdeményezni.
0: Tehát érdeklődnek.
1: Igen, de ezt meg kell engedni, ehhez ki kell alakuljon egy bizalmi légkör, és pont ezért mondtam az előbb, hogy nem egyszer megtörténik, hogy olyan emberek érkeznek, akiknek soha semmilyen kötődése nem volt az egyházhoz, vagy van egy olyan képük, ami nem feltétlenül pozitív, mert valakinek a valakije is ezt látta, és ezt olvasta, és ez történt, és akkor kialakul egy pozitív kötődés, akkor elkezdenek esélyt adni. Akkor elkezdenek rákérdezni, hogy de miért így van. Na és ezzel lehet élni. Tehát ez, ami Gyökös Jendre annak idején úgy mondott, hogy ne beszélj, ha nem kérdeznek, de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Ez szerintem egy nagyon fontos terapeuta szemlélet is.
0: Többiek mit szólnak ehhez?
3: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy nagyon nehéz élethelyzet van, mondjuk egy haláleset, egy tragikus haláleset, akkor általában vagy nagyon megkeményedik valaki, és abszolút nem akar Istenről hallani, vagy éppen, hogy elkezd nyitni. És szerintem, hogyha valaki úgy megy el egy gyülekezetbe, akár egy lelkipásztorhoz, lelkigondozói beszélgetésre, hogy ő gyászélménnyel érkezik, akkor az már valahol mégiscsak egy nyitás ott legbelül, ha nincs is szavakkal kifejezve ő benne, mert hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm is és nem is akarok ilyen típusú segítséget kapni, akkor szerintem be se fog lépni a templomtérbe. Ő egy világi pszichológushoz megy el, vagy egy olyan segítőhöz, aki biztos, hogy semmiféle Istennel kapcsolatos dologgal nem akar neki segítséget nyújtani, de ha korábban nem is hitt, vagy nem is járt gyülekezetbe, vagy nem volt kapcsolata, de most mégis úgy dönt, hogy egy lelkipásztortól kér, vagy egy egyház közeli segítőtől kér segítséget, akkor szerintem az valahol kimondva, vagy kimondatlanul, de már mégis egy nyitásnak a jele. És ugye innen elérhető oda, hogy esetleg benéz a templomtérbe, vagy a gyülekezet iránt érdeklődik. Tehát ez már mindenképpen egy pozitívum.

0: Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokkal folytatjuk beszélgetésünket.
1: Miért fordulnak nagy tragédiák és ilyen megrekedt élethelyzetek esetén az emberek, még hogyha nem is hívjuk, inkább egy lelkipásztorhoz? Vajon miért van ez?
2: Én úgy gondolom, hogy az emberek szívében, lelkében, amikor ilyen utolsó kapaszkodási fonal vagy kötél, még az a fajta reménység, hogy kaphatnak vigasztalódást olyan embertől, aki Istennel szoros kapcsolatban van, aki képviseli az Isten, mint a lelkipásztor. Rájuk máshogy néznek az emberek, én úgy gondolom, hogy amikor elmennek egy lelkészhez és beszélgetnek akár a gyászról, a fájdalmakról, akkor nem egyszerű fordult, hogy megkönnyebbülve mentek el, és csak a lelkész meghallgatta őket, együtt érzett velük, beszélgetett velük. Az emberek szerintem a szívük még vágynak ilyenfajta találkozásokra, hogy kicsit megnyugodjanak, vagy egy kicsit átgondolják ezt a helyzetet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a terápiás ismeretek, ezek nagyon is rokonak a ti hivatásotokkal, tehát ezek azért nem állnak távol. Mennyire osztjátok azt a gondolatot, hogy egyfajta korszerűbb szemléletet tükröznek, amellyel talán több embert meg lehet szólítani, nem? Ebben egyet értetek?
3: Mi szemléletet inkább eszköztárat ad. Igen. Tehát, hogy én inkább azt látom, hogy egy korszerűbb eszköztárat ad, hogy másképp beszélget az ember, más eszközöket használ, mármint hogy fizikailag megfogható kártyákat, játékokat. De igazából ugyanarról beszélünk. Ennek talán az a gyökere, hogy a régi időkben az egyház volt az egyetlen tér és lehetőség arra, hogy a lelkiekről beszélgessünk. Aztán utána valahol ott a 20. században, amikor elindult a pszichológia tudományának a fejlődése, akkor hirtelen egy ilyen nagy aha élmény volt, és mintha az egyházak egy kicsit háttérbe kerültek volna sokak szemében. Ugyanakkor pont amikor a krízisek vannak, legyen bármi, egy diagnózis, egy veszteség, egy bármiféle olyan kérdés, ami megrengeti az embernek az életét, akkor hirtelen tudattalanul még mindig előjön, hogy az emberben igenis ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Tehát azért az Úristen úgy rakott bennünket össze, hogy vágyunk a vele való kapcsolatra. És ez lehet, hogy a modernkori ember úgy háttérbe szorította, és azt mondta, hogy erről nem akarok tudomást venni, mert én az ember vagyok elől. De bizony, amikor jönnek a krízisek, akkor ez újra és újra feltűnik és felsejlik. Az előbb azt mondtad, hogy sokan keresnek. Az emberek egy része, én inkább ezt mondanám, hogy az emberek egy része újra elkezdett ilyenkor Isten felé nyitni. És ilyenkor ez egy jó lehetőség, hogyha a szakembert talál. És akkor ő döntheti el, hogy a pszichológust akarja, a segítő szakembert akarja megszólítani elsősorban, és csak másodszorban a lelkipásztor, vagy pont fordítva, és a lelkipásztorhoz megy, akitől mellesleg pszichológiai terapeuta segítséget is kap.
1: Egyébként a kollégák, a lelkipásztor kollégák, a református egyház mit szól az ilyen irányú törekvéseihez a lelkipásztoroknak? Támogató?
4: Vegyes. Szerintem az én tapasztalatom az, hogy vegyes. Nyilván a református egyházon belül is nagyon sok irányzat van. Egyébként a pszichológián belül is, tehát vannak irányzatok, vannak nézőpontok, ugye magát a pszichológiát egy pár évtizede vagy pár éve sokan úgy gondolták, hogy az megy pszichológushoz, aki bolond. És hogy ez a felfogás talán még valakiben mindig ott van, szerintem, vagy nekem van ilyen élő tapasztalatom, hogy ez így megjelenik.
1: Abszolút van egy ilyen megbélyegzés.
4: Igen, aki mondjuk akár az egyházon belül is így tekint a pszichológiára, az talán fölöslegesnek gondolja, hogy nincs erre szükség, vagy hát majd ha imádkozunk, akkor ugye minden megoldódik, tehát van még ilyen elképzelés is, de azt látom, hogy egyre inkább nagyobb lesz a nyitottság az emberekben is, meg a lelkész kollégák között is.
2: Nekem inkább a meglátásom csak annyi, hogy amit Edina is mondott, hogy tényleg vegyes. Én ezekre nem szoktam odafigyelni, megmondom azért, mert hogy én a saját dolgaimmal foglalkozni és arra fókuszálni azt csináljam, úgyhogy az Isten dicsőségére szóljon. Amin elgondolkoztam, hogy az egyház megyében is vannak mentálhigiénikus szakemberek, és nem tudom, hogy pszichológusok vannak, azt még nem tudom, azt nem derítettem fel, de hogy családterápiás képzéseket is vesznek részt, hogy jó lenne összefogni egy ilyen bázis létrehozni Debrecenben, ahol tudnánk még jobban segíteni, ugye Budapesten működik egy fajta központ, ahol nagyon nagy neves pszichológusok vannak, és járják a világot előadásaikkal. Én úgy gondoltam, hogy Debrecen is lehetne egy ilyet, egy összefogással, mert nincs még kiépítve.
1: Miért egy ilyen lelkisegítő, támogató központot?
2: Én egy olyan központra gondoltam, ahol mi lelkészek vagyunk benne, és különböző szakterületek vagy szakképzettséggel rendelkezünk, és akkor azok szerint megosztanánk egymás között és segítenénk azokat az embereket, akik jönnének hozzánk. Mert úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy egy pár Ferire beülnek, nem tudom mennyi, vagy Bagdjelműkére, és azok nagyon jó dolgok, és elhozzuk őket ide, nagyon kellnek, jók a könyvek, én is olvasom, meg a többieket is, de hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tenni Debrecenbe egy ilyet, aki bárki, hogy ne Budapestre utazzon fel, és most nem akarom senkinek se a PR-ját rontani, hanem csak annyit, hogy megtalálhatnak bennünket is, és egy-egy ilyen gyűjtő lennénk, ha lehet ezt mondani, nem tudom szépen kifejezni, de egy ilyen központ.
1: Zoltán egy kicsit talán többet beszélt arról, hogy mennyire segíti meg a munkáját, és mennyire látja az eredményét a munkája során ezeknek a plusz terápiás ismereteknek, de a lányok egy kicsit kevesebbet meséltek arról, hogy mi is ennek a gyakorlati hozadéka az életükben, a munkájuk során.
3: Az én életemben abszolút megvan az a hozadék, hogy például leülök egy fiatallal beszélgetni, sokkal könnyebben tudok kérdezni, mögé látok könnyebben a szavainak. Én azt gondolom, hogy jobb segítővé váltam. Nem biztos, hogy empatikusabb segítő voltam, mert szerintem elég empatikus voltam én korábban is, hanem jobban megtanultam azt, hogy a dolgok mögé lássak, hogy talán türelmesebb legyek egy beszélgetésben, hogy új színeket vegyek észre. Meg kell mondom, az eszközök mindenképp megjelennek. Az pedig egy újfajta szemléletet is jelentett, hogy én elkezdtem családokkal foglalkozni, egy új szolgálati területet jelentett így az életem közepén, hogy már nem csak fiatalokkal foglalkozom, hanem családokkal, párokkal. Ez nekem nagyon sokat jelent. Tehát, hogy ez egyfajta új kezdet is, egy megújulást is eredményezett az életemben. Egy olyan szolgálati területre találtam, amit korábban nem gondoltam volna. És hát ezért vagyok nagyon hálás, hogy a régi gyülekezetembe visszatérhettem ilyen módon önkéntesként fogadni klienseket és segíteni a családoknak. És mindig nagy öröm az, amikor látom azt, hogy életek elkezdenek helyreállni és gyógyulni, amikor házaspárok nem válnak el például. Az egy nagyon-nagyon nagy öröm. Vagy amikor azt látom, hogy van egy férj, aki nagyon-nagyon szorong, és ez elkezd enyhülni, és új lendületet kap egy család élete. Szóval, hogy azért ezekben van valami varázs. Amikor az ember látja, hogy az Úristen igenis gyógyítja, valóban, amit az előbb is már mondtam, az életeket is, ebben én eszköz lehetek, hát azért ez alázatra is indít. Szóval, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy úgy rácsodálkozok az Isten hatalmára. Mert hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez valahol fentről működik. Mert ahogy valahogy elindul egyfajta lelki folyamat, és ahogy ezek az emberek elkezdenek a lelkükkel foglalkozni, az változást idéz elő. És egy pici változás egyébként, és ezért jó a családterápia, mert az nem az egyénnel foglalkozik, hanem a családi meg a kapcsolati rendszerrel. És valaki változik, és beindul a változás az egész közösségben.
1: Mennyire tudod, és kiknél, milyen helyzetekben belecsempészni a Bibliát ezekbe a találkozásokba? Vagy a Biblia ismereteket? Vagy példázatokat? Szoktál?
3: Megmondom őszintén, hogy nem ez az elsődleges cél. Van, akinél igen, van, akinél nem. Nem ez az elsődleges cél. Én inkább megfordítanám a dolgot, hogy most például beindítottunk ettől az évtől kezdve, mármint hogy tanévtől kezdve, édesanyák számára egy anyakört. És én inkább azt mondanám, hogy fordítva csináltuk a gyülekezetben, mert a terápia az egy dolog. Tehát a terapeutaként én csak másodszorban vagyok lelkipásztor. Ott nekem nem az a feladatom, hogy én bibliai történeteket interpretáljak. Eszközként használ, de nem ez a cél. Ugyanakkor, hogyha van egy olyan biblia óra, és egy olyan biblia kör, aminek igenis van egy olyan célja, hogy a nőiességet jobban megértsük, az anyasságunkat jobban megértsük, a feleség szerepét jobban megértsük, a konfliktusainkat a családon belül, az ünnepeinket is még lehet sorolni, na akkor már más az irány. És a bibliai történetek

Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgettünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Az elmúlt percekben Berényiné Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat kérdeztük. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démás ellátási területet érinti. Az MVM Démás hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyírítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árva szúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A bogyós gyümölcs édesanyja. Kertész. Szent Péter esetén.
0: Főr Eliza.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 47. fejezet. Meggyújtottam egy fáklyát, és elindultam az uram előtt. A sátrak körül mindenfelé alvó katonák hevertek. Csak az ebek ugatása hangzott az éjben. A gazdám a fővezérrel lépkedett utánam. Nem beszélgettek. Csak mikor a sátorunkhoz értek, s a fővezér fölült a lovára, akkor kérdezte Csát. Hát nem mi kezdjük? Már alig, felelte álmos egykedvűen a fővezér. A jelek nem világosak? Nem. Attila bizonyosan végignézi reggel még egyszer az állásokat. Elámultam a fővezér szaván. Később világosodtam rá, hogy Attila szándékosan viselkedett úgy az idegen fejedelmek előtt, mintha a jelek kedvezők volnának. S ha ők kezdik? Kérdezte Csát. Nem hiszem, rázott a fején a bátyja. Aludj, amennyit csak lehet. Én még ebben az órában indulok. Délnek? Arra. Két kémünk vállalkozott, hogy felgyújtja a szénás szekereket, ha szél fúj. Közel állították egymáshoz. Isten, ha segít, a hátukba kerülök. Vigyázz majd a pataknál, ahol nádas. És a két testvér kezet fogott. Csát gondolkodva lépett be a sátorba. Megállt, mintha tűnődne valamin, azután akkorát ásított, hogy az álla csontja is megroppant. Beletűztem a fáklyát az oszlopvasba, és segíteni akartam neki a vetkezésben. Ma nem vetkezünk, hárított el Csát. Te is csak ruhástul heveri le. A kardodat seted le. Belenyúlt a ládába, s két kis börtömlőt vett ki onnan, akkorákat, mint a kis gömböt szokott lenni. Vidd ki, mondotta, és akaszt hátul a nyeregre. Takart be vizes ruhával. Egyiket a villámra tedd, másikat a vezetéklóra. Megállj! Szólt ismét a ládába hajolva. Neked is adok egyet. Harc közben nagy a szomjúság. Kihúzta belőle a dugót, és megkóstolta. Leszekedett, teremtette! Megecetesedett! Ízlel csak, ecetes! Nem csoda, feleltem. Tudod, uram, hogy pincét nem hoztunk magunkkal. Hát a királyé miért nem romlott meg? Hordókban hozták, vizes bőrök alatt. Ledőlt a kapcsokon függő ágyba, s legottan elaludt. A lovak ott álltak szerszámban a sátor mellett. Velük virrasztott karacslovász is. A nyergen akkor már ott lógott a rézzel borított csomfabuzogány, s a púzdra, amely tömve volt félöles nágynyillal. Vess a lovak elé, mondottam. Reggelnek előtte alig, ha lesz dolgunk. Karacs ásított. Nem látod, felelte, hogy rajtuk a zabos túrba. És ő is ledőlt a sátor oldalába. Én a sátor ajtaja elé feküdtem, a bőr ereszet alá. Az ágyam az oszlopokra volt csatolva. Alattam Ladó aludt, meg két rabfiú. Még az alpesek között osztották őket Csátnak. A lábukon még lánc volt.
4: Negyvennyolcadik fejezet.
6: Sokáig nem tudtam elaludni. Arra gondoltam, hogy lesz-e még éjszakám ezen a földi világon, vagy hogy ma látom utoljára a göncöl szekerét. Milyen más volna ez az éjszakám, ha Emőkével nem találkozom? Aludnék most otthon, Konstantinápolyban, a tengerillatos, csendes nyári éjölén, s nem hallgatnám az alvó pokol közepén, hogyan ropogtatja a zabot az az állat, amely talán már reggel a halál világába ragadt bele engem a hátán. Éjfél tájt aztán mégis elnyomott az álom. De meddig alhattam? Nyáron már éjfél után 3-kor pirkad az ég. Arra ébredtem, hogy a tábor zörög. Mindenfelé dobog a sok ló, itatóra viszik őket. Fölléptem a sátor fogas oszlopára, s az ellenséget szemléltem. Hát ott is nyüzsögnek. A két tábor közt lovak milliói, mind a patakon. Vajon jut-e víz mindnek? És hát meg lesz-e ma a csata? A gazdám is fölkászálódik. Mosdik a tenyeréből, bajuszát, szakállát törli a markába. Tartom a bőrköntöst, fölrántja, siet Attilához. A hunok már mind lovon ülnek. A fiatalja a nyergetlen lovon, csupán a gubáját, vagy egy bőrdarabot, vagy pokrócot csatolva maga alá. Az öregek is alacsony kápájú nyergen. Attila sátora felé forgatják a fejüket. A távolabbi mezőkről is át-át kiabálnak. Mi lesz már? Indulunk-e? A fiatalságnak viszket a marka. Az idősebbek is jónak vélték volna a száraz napos időt, s jobb reggel, míg meleg nincsen. S mindig jobb ma, mint holnap. Magam is türelmetlen voltam. Míg a gazdám Attilánál időzött, még egyszer megvizsgáltam a csatokat a kantáron, kengyelen, harci dolmányomon, hevederen. Tőrömet, kardomat a sarum talpán csiszolgattam, a két térdemre lószörrel tömött bőrzacskót kötöttem, mint a többiek. Egy arab kereskedő befurakodott a hunok közé, és oroszlán zsírt árult. Vettek belőle sokan, és tréfálkoztak vele, hogy nyerítette az oroszlán, vagy röfögött. Az arab esküdözött, hogy tulajdon késével szedte ki a zsírt az oroszlánból Afrikában. Végre Attila leizent, hogy egyen igyon mindenki, meg hogy a lovakat abrakoljuk. Hát előfüstöltek a tábori konyhatüzek. A sátorok utcáin marhákat, borjukat, bárányokat, juhokat vezettek mindenfelé. Hát nem harcolunk ma, bosszankodott egyik másik. Talán délután. Délután. Öreg apám se hallotta. Nem látod, hogy a nap szembesüt? De hát miért nem támad a római? Nekik nem süt a nap a szemükbe. A kémek hírelték, hogy Écius még egy sereget vár, másnap reggelre készülnek. Délután harcolunk, mondta csát, amikor a harci köntösét levetette, hogy vigyázzak rá. Meleg volt. A tüzek fölött öles nyársakon forgott az az erő, amely majd délután csatázik. Negyvenkilencedik fejezet. A sátorok déli árnyéka rövid még, mikor Kászon kürtös megjelenik a királyi sátor ormán, s belefúj a nagy fehér elefántcsont kürtbe. Ezernyi ezer kürt rival meg, és ismétli ezt a három iszonyú üvöltést. S ha csend volna, hallatszana, hogyan száll ez a három hang át a táboron a messzeségbe is, ahova szem már nem láthat, de ahol még a mi népünk sokadozik. De csörögnek a fegyverek. Kiáltások zűrzavara egyszerre a tábor, nevek, hívások, parancsok hangzanak össze-vissza. Mindenki lóra fordul. Mindenki kötözi, igazítja magán a bőrsüveget, sisakot, melvasat, pajst, puzdrát, kardot, kelevészt, lován a hevedert, íján az ideget. A szarmaták és rokszolánok fejükre vonják a szarvazott fejbőröket. A gelonok emberi koponyákat tűznek a dárdájukra. A markomannok ökörszarvakat csatolnak föl. A megjelenésük ördögi. A sereg előtt 30 helyen gomolyodik fel egyszerre az áldozati tűzfüstje. Az idegen népek papsága is áldoz. A hun papok lovat áldoznak, fehéret, a szarmaták és gelonok embert. Egy ismeretlen kürtrikoltás jött a távolból, északról, valami hosszan kígyózó hang, amelyet még nem ismertem. Fennmán kanyarítanak, mondta egy lovász. Az őrök visszahúzódtak a mezőről. A sátorok utcáin mindenfelé a száguldó zoltánok rúgtatják a port. A zászlótartók a kengyelükbe illesztették már a zászlóik nyelét. A síposok a belső szekerekre álltak, a gépíjakba és gépparittyákba lovakat fogtak be. Minden mozdulat gyors, a szemek csillogók, mindenki kiabálva beszél. Talán csak én egymagam vagyok sápadt, hallgatag. Most érzem, hogy hideg vonul át rajtam, mintha egy láthatatlan dökkutya nyalt volna az arcomra. Egyetlen gondolat áll az agyamban, áll szinte befagyottan, s az a gondolat, a halálodba indulsz. Akkor még ott álltam Attila sátora előtt. A lovászok között álltam, akik Attila és a főurak lovait tartották. A lovam szügyén, bőrkötény, nyergén a buzogányom. Magamon a szürke harci köntös, amely fölé még kacagányt is akasztottam, hogy az urakhoz jobban hasonlítsak. Fejemen a bőrszínre mázolt részsisak, jobbomon a kard, balomon a puzdra, s benne valami százszál félöles könnyű nyíl. Hátamon is puzdra, kezemben az íjam. A kürt szó másodszor szólott a sátor ormáról. Ezernyi kürt kapja át, és üvölti át a tábor hosszán. A szekérláncokat kikapcsolják. A lovas nép csörögve-zörögve özönlik ki a közökön a mezőre. Fürge paripákon darutollas és structollas zoltánok cikáznak a sokaság előtt. Nemzetségek és családok szerint rikoltják csoportokba a lovasokat. A legelső sorba azokat sorakoztatják, akiknek a lova szügye legjobban vértezett. Kipróbált hősök azok. A zsákmány javából kettős rész illeti őket a csata után. A csapatok közepén hosszú lándzsán a családi jelvényt tartja a legfiatalabbik, néhol alig 15 éves kölyök. A jobb karja valamennyinek mesztelen. Némelyiknek a bal is, de ezüst kígyó vagy részkígyó tekerül a karra, hogy védje az izmokat. Csak a mell van erősen födve, meg a fej, de érc sisakot keveset látni. Többnyire bőrsüveget viselnek most is. A fehér hunok a feketékkel összekeveredve apró csapatokban tarkálnak a belső sorok között. Leghátul állnak a gyalogosok. Nagy áldás zúgás Attila sátora felől. Ő lovagol elő a sátorból. A fején aranyos sisak, a hátán oroszlán bőr kacagány. Előtte fölemelkedik a nagy fehér selyemzászló, amelyen arannyal hímzett karvai ragyog. Vacsar viszi. Attilát a főtisztek és testőrök rajozzák körül. Csillogó ezüst melvért, s valamennyinek két kard csörög az oldalán. Attila zászlójának megjelenésekor viharzó örömüvöltés dörög el a vége láthatatlan táboron. A király előre szökteti mesébe illő fehér lovát, két mesztelen karján csigatekervényes aranykarvédő. De micsoda izmos, barna két kar. Domború mellét kifeszítve röptetel a sorok előtt, s a mezőre kiindulva megfordul, hogy végignézzen a hadon, amin őt Xerxész óta nem látott az öreg ég napja. A sereg éjenzése meg-megújuló mennydörgés. Az oltárnál most szúrják le az áldozatokat. Attila megáll annál az oltárnál, amelyiknél a vak káma áldoz. A szertartás rövid. A pap kiáltva hívja a hunistent, karját terjegeti a had minden osztálya felé. Aztán nyírfa seprűt márt vérbe, és beszenteli vele a sereget. Ugyanazt cselekszik a szarmaták és gelonok az embervérrel. A papok aztán csendesen folytatják az áldozást az oltároknál mindaddig, míg a csata zajlik. Attila sebes vágtatást száguld végig a seregek vonala előtt. Néhol megáll és szót vált a vezérrel. Néhol lelkesítő szavakat kiált a seregnek. Hunok vagyunk, kiáltja a mi seregünk előtt. Ma is megmutatjuk! Micsoda erő van ebben a hangban. Micsoda erő a szeme villanásában, feje vetésében. Micsoda öröm látni egy embert, aki mintha nem is ember volna, hanem valami oroszlán isten emberi testben. Lelkesen ordítják vissza. Megmutatjuk! De az én torkomból rekedten jön ki a kiáltás. Mellettünk Berki serege áll. Attila oda kiált. Isten velünk harcol! Csatát még soha nem vesztettünk! Most se! Dördül vissza a sereg. S Attila tovább repül. Később már nem halljuk, miket mond, csak a zúgást halljuk, s a lándzsák fölemelését látjuk. De a harcvonal olyan hosszú, hogy a két szárny kiterjeszkedése elvész a síkság messzeségében. Attila arrafelé már csak a kardját villantja föl, de elég szónoklat ez is. Nézzétek, itt az Isten kardja! Távoli moraj, fegyverek megvillanása a válasz, hogy megértették Attila mozdulatát, s az ő lelke áttüzel mindenki lelkén, mint a fölkelő nap a tenger hullámain. De látni a mező túlsó oldalán át az ellenséges had fölsorakozását is. Ők odaát alig ha akartak ma harcolni, s éppen délután, amikor a nap néhány óra múlván szembesüt nekik. De mit tegyenek? Hallják a kürtjeleket, látják a támadásra készülést. El kell a csatát fogadniuk. Hideg borzongás mászkál rajtam. No, ez veszett harc lesz. Fakad szóra mellettem egy vén hun, akinek a pofája olyan barázdás, mint a sárga dinnye. Miért? Kapok a szón. Mert mindent falt a fülem, amit körülöttem mondtak. Azért, feleli a hun, mert ha most kezdjük, éjjel folytatjuk. Nincs cudarabb az éjjeli harcnál. Antul jobb, szor rá büszkén nagyfülű Szabolcs. Legalább nem izzadunk.
0: Szemléljük az ellenséges had előrajzását. Kétszer annyira látok, mint máskor, de oly messze van tőlünk az ellenség, hogy csak mozgó sávokban mutatkozik. Sárga sáv, vörös sáv, barna sáv, mindenféle színű sávok. De azért tudjuk, hogy az ezüstösen csillogó sáv a patakon túl a római. A sárga, a bőrpajzsos és piros foltos a frank. A fehérrel tarkázott a burgundi. A mozgó nádas az alán. A búzavetésként hullámzó nagy sokaság a vizigót, s a seregek előtt fölalá lovagló, ragyogó csoportozat Écius, Teodorik király a fiával, Sangibán király, Meroveus frank király, Gondibó burgund király és a vezérek. Ők is épp úgy elrendezik a maguk hadát, mint Attila. Egy-egy ezüstös lovas csapat folyóvízként vált helyet. Aztán a vezércsoport szétoszlik. A távol messzeségben látható most már, hogy a római had mind a bal szárnyon áll, szemben a mi gepidáinkkal, s festett arcú, állatbőrös, különféle vadnépeinkkel. A vízigótok a másik szárnyon, a mi osztrogótjainkkal küzdenek majd. A frankok, armorikok, burgundiak, alánok és más kevert népek a hunokkal állnak szemben a középen. Attila vezérei már a helyükre oszlottak. Nagy a hő. Mindenki izzad. A római tábor mögött nagy füst emelkedik a távolban. A szénás szekerek égnek-e? Megkezdte a fővezér a hátulsó támadást? Egy gólya kereng a két tábor fölött a magasban. Attila a kengyelben fölállva nézegelődik az ellenség felé. Látszik, hogy vizsgálódik még. A gót királynak int a kardjával.
6: A gót had megmozdul. A lovasok szétereszkednek, mint a kinyitott legyező. Sebes vágtatással haladnak tovább a dombnak, amelyet Torizmund tart elfoglalva. Kiáltások hangzanak egyre sűrűbben, végre viharosan. A repülőfegyverek csillognak a napban. A por eltakarja a lovasokat. A gót lovasság azon túl csak földön vonuló sárga felhő, minőt a vihar első szele sodor az utakon. De lám megindult a római had is balra tőlünk. Mint az áradó Tisza ömlik csillogón a mi felső hadaink felé. Olyan messze vannak tőlünk, hogy csak tompa dübörgésük hallatszik, mint a távoli mennydörgés morgása. Mindenki hallgat, mindenki szemlél. Pokoli a hőség.
2: A csuda egye meg, bosszankodik Csáta lovára. Még el se kezdtük, már is izzad a füle.
6: Azonban nálunk is megdördülnek a dobok, rikoltanak a kürtök, és megszólal a síposok zenéje. Az indulás bősz üvöltése nyom el kürtöket és sípokat. Csát hátratekint reám, hogy ott vagyok-e. A szeme már is véres. Az arca úgy fénylik az izzadságtól, mintha belakkozták volna. Rajtam a halál hideg borzongása fut át. Izmaim, mint a fölvont íj, várják a feszültség fölszabadulását. Attila fölemelkedik a lován, s visszatekint. Indulót villant a kardjával. 300 000 torok üvölti a hajrá kiáltást. A paripák robogva indulnak a római sereg derekának.
2: Isten segíts!
6: A föld reng. A levegő hangok vihara. Mindenki előrehajolt testtel száguld a csapatvezérek után. Egymás nyomában szakadoznak elő a csapatok, s mint a saktábla kockái egy-egy üres tér marad mögöttük. Az üres teret csak hamar kitölti Berki, Orgovány, Dorog és Mácsa serege. A mezőn kiszélesedett csoportokban vágtatnak tovább. Elől a jobb erejű lovak, mint a kesztyűből, ahogy kinyúlnak az ujjak. Alig győzik fékezni az ilyen lovakat. Utánuk, amint futamatnyi tér marad, megindul Upor, Bálán, Madarász és Kamocsa serege, azok után Urkon, Beteg, Aladár és Zsögöd. Mink következünk? Mint az elpattalásig feszített íj, úgy álltunk eddig, várva a térszakadást. Mikor már oly messzire voltak az előttünk elmentek, hogy megindulhattunk, Csát is rikolt egyet, és megrázza az íját.
2: Hajrá, Isten Uram! Burr! Megindulunk.
6: Mi indulunk-e csak ugyan? Vagy hogy a föld alattunk, az fut visszafelé? A lólábak szinte hasig felkapódnak, meg szétrugódnak. Ugyancsak kell a két térdemet szorítanom, hogy a rohanó lónak a hátán megmaradjak.
2: Húj! Húj!
6: Nem szabad elmaradnom Csáttól. Balról mellette Ladó roptat egy nagy öblös bőrpajzsal. Neki a harcban csak az urára kell vigyáznia. A nagy pajzsal minden balsó dárdát és ütést neki kell fölfognia. A nyomában mi ketten Karacsal, aki fölnyergelt lovat futtat a magáé mellett, hogy ha netán az úrét ellőnék, ledöfnék, azonnal más lóra kaphasson.
2: Húj! Húj!
6: Vágtatunk. Azaz, hogy visz a ló. Mert bizony az első percekben megint megzsibbadtam. Az a pokoli hújogás, a lovaknak ilyet prüsszögése, dobogása, az a felkavargó por, apokaliptikus világzavarodás.
2: Húj, húj, hújra!
6: Mintha a szó láng volna a mellekből. De csak az első percek nyomása volt ez. Aztán egyszer csak valami soha nem érzett erő van bennem. Az az ordítás körülöttem, a harag erejének ordítása, az erősít meg. A lovasok elszéledve rohannak tovább, mint ahogy az öntöző kannából hulló víz szokott elszéledni. Csak hamar porfelhős tágasság nyílt körülöttem, úgyhogy előre ragadhattam az íjamat. A lovam kantárát a nyereg gombra csapom, rántom, feszítem én is az íjam húrját, de még nem lövünk. A mező gyepe fölszakadozott a lovak patkójától, a porfellekben alig látom Csátot is.
2: Hújrá! Kürt jel. Nyilazz!
6: A világ elhomályosodik előttem. Nyilak felhője az, a mi nyilaink felhője. Én is megszorítom a térdemmel a fakót, hátra hajolok, s fellövöm a nyilamat a magasba. Micsoda süvöltés, suhogás, rémült lovak fújása, bősz emberek hújjogása. De amonnan is száll már a nyilak felhője. Pajzsomat fölkapom. Egy nyíl belecsattan a nyerekfába, a másik egy perc múlván a pajzsomon koppan el. Uramisten, csak a lovamat ne érje nyíl, de vágtatunk tovább. A rohanásban látom már a réseken a pajzsok alá sűrűdött ellenséget. A lovak szügye dörgő ropogással nyomakodik rájuk, csattog, zuhog a szöges buzogány. A hújrá ordítás valami különös vonyításokra, rikoltásokra változik. Én még csak a mieink lovát látom magam előtt, amint tajtékzó szájjal hánykolódnak, de a lovam már halottakon ugrat. Lándzsát elő! Hiszen ezek az alánok. Tipord, lovam, tipord, tipord a fetrengő férget! Íme velem szemben is kihúzakodik egy életben maradt. Nem, leütötte Csát. Van helyette másik. Egy borzas szakállú páncélos alán. Lándzsája eltörött. Fabuzogányt sújt jobbra valakire. Ütök jobbra-balra én is, ahol fejet látok. Irtóztató erő van bennem. Házat tudnék vele dönteni. Puff! Kutya! Ne! Az én combomra is zuhan valami. Oda se neki. Csát! Ahol rántja vissza a lovát, s az arcához kap. Mellettünk üvöltve száguldanak előbbre, akik mögöttünk voltak. Lihegünk. Legalábbis egy órát küzdöttünk. A lovak is zihálnak. Hátsó lábaik közt csorog az izzadság fehér tajtékja. A kengyelemet rövidebbre kellene csatolnom, hogy feljebb ágaskodhassak, mikor ütök. Csak időm lenne rá. A tüdőm szinte szakadoz a lihegésben. Szomjas vagyok. Nézem Csátot, hogy mi baja. Vérrel pöki oldalt két-három fogát. Irtózatosan káromkodik. Kirázza a könnyet a szeméből, s odaordít Ladónak. Fokost! S fokost ragad. Az alán olyan sűrűn áll, mint az aratatlan búza. Csak a lovat döfik. Kapálódzó lovak és földön fetrengő emberek halmaza bástyázza el őket. Kanyarodnunk kell, hogy ismét hozzájuk férhessünk. De a portengerben a piros tollas frank lovasság hullámzik elő, s a reánk. A két lovas sereg összerobban. Pajzsok duhogása, sisakok csattogása, rikoltozás, kiáltozás, lovak prüsszögése. Na, pakoli gabajodás. Egy vérbe borult frank lovas lükken rám. A buzogányomat a mellének sújtom. Lefordul. A lova nekitorlódott az enyémnek. Azt is főbeütöm. A porttól nem látok már, de hallom a visszahívó kürtölést. Eldöbbenek. Rántom a lovam zabláját. A sűrűség nagy. Megfordulni nem lehet. Az idegen lovasság nyom bennünket visszafelé. De mögöttem tágul a tér. A lovam ágaskodva fordul meg, és eliramodik a többi után. Áldjon meg az Isten, okos állat! Egy mellettünk visszarohanó csapat ragadja át tőlünk a harcot, s mi lihegve állunk új hadirendbe. Hála Istennek! Élek! A sereg véres. Csát kürtje rendbe igazodást fúj. Pihenünk. A frank lovasok sodra olyan erős volt, hogy 1000 lépésnyire tolt bennünket, míg nem orgovány hada segítségünkre érkezett, s oldalba fogta a frankokat. Pihenünk, léhegünk, törülközünk. A szomjúság éles késként áll a torkomban. Csát egyre köpköd és káromkodik. De mások is véresek. Forgatják a karjukat, nyújtogatják a lábukat, amíg forog, nincsen baj. A vérzés nem baj. Nekem is véres a combom, a mellem. Még büszke is vagyok rá. Csak a kengyelemet megigazíthatnám. Csát káromkodik. Mindenki ágaskodik a nyerekben, orgoványékat nézik. Orgoványék harcolva vonulnak északnak. Érthetetlen, hogy a két küzdő sereg miért halad éppen északnak. Mintha apró fehér villámok cikáznának szűnös szüntelen a sokaság fölött. Talán a kezdetben való nyomás indította arra a lovakat. Köztünk és a harcoló sokaság között akkora tér nyílik, mint a Duna szélessége. 8-at vágtam, lihegi Ladó. Láttátok? 5-öt vágtam, kiáltom én is. Láttam, feleli Ladó. Hát te? 1000-et, dühöng Csát.
2: ezret ölök meg egymagam.
6: Valami nagy zúgás mögöttünk, amely még a harci lármát is elnyomja.
2: Attila. Álmélkodik Csát. Valóban ő egy nagy fehér lovon, vagy 20 000-nyi hunnal a ragyogó testőrök között. A kardját magasra villogtatva rázza felénk, mintha mondaná. Hunok, miért vesztegeltek? Van-e, aki nem küzd ereje fogytáig, mikor én harcolok elől?
6: S elrohan előttünk dörgő nagy zúgással. Előre hajló lovasok, düllett szemű lovak, amint tágult orlikakon prüszkölik a port. Attila zászlója, mint valami fehér szellem a száguldó sereg fölött. A seregünket új erő szállja meg. Nincs, aki ne bízzék a szerencsében, amikor Attila vezet. Ismét megindulunk.
2: Csak a közepének!
6: Rikoltja előttem egy structollas Zoltán. Attila parancsolta! Derékon törjük az ellenséges hadat! Ki az ördög tudja ebben a forgatagban, hol a dereka a hadnak? Arra kell lennie, amerre Attila vezet. Csak hamar ott vagyunk mi is, ahol a por legmagasabbra kavarog. De látni azért a kardok villogását, por fölött a fehér zászló lengedezését. Sűrű sokaság rengeti ott a földet és eget a fogcsikorgató véres ádáz viaskodásban. És mintha látnám köztük Attila sárgás csillogó sisakját, kardja villám villogását. Az ellenség csupa lovas alán már. Öles hosszú dárdáik madarakként röpködnek közöttünk. Mi is benne vagyunk megint a pokol forgatagban.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
1: A bogyós gyümölcskertész.
8: Szentpéteresen.
9: Főr Elézer.
1: Házasságon innen.
9: Katalin.
1: A gyerek.
10: A gólya kalifa.
9: Foszti fiú esete.
11: Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: Zenes Alap című műsorunkat hallották, melyben a Szeredás együttes 2005-ben megjelent Kuchare hajdúsági népzene című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására négy szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő Békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlac házán.
2: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
1: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván.
3: Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
1: Az év doktorandusz díja.
4: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így mondani, igazából az akadémiai életben vennék részt.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő megmaradó családi nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlac házán, elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
5: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybetartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesélkélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
2: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy 4-én tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtarthattuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkóstolónkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén, a Velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Amint már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlac házán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
6: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
2: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamamakör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
5: Mit kell tudni a helyi választásról?
2: Kiskunlac háza, mert azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni, és Kiskunlac házán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlac házi református egyház szívesen besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
6: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy-egy ilyen programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
2: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padenis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részét felelnek.
5: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbetekerik a velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstolón 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
2: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
6: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
2: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az info@holvar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
5: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek?
2: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is, azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt ugye azt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
1: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Június 6-án már 12. alkalommal rendezték meg Boldva főterén, a Monostor téren a szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozót. Az ige hirdetésen túl valóban találkozó volt, ugyanis az ország minden részéből különböző felekezetű testvérek jöttek össze. A lelki feltöltődés mellett a gyermekek számára bibliai játékok és ugrálóvár is biztosított szóra. Bizonságtevések, a sajósenyei fogyatékos otthon lakóinak szolgálata, zsíros kenyér, sok szeretettel készített sütemény és a híres boldvai limonádé tette tartalmassá és felejthetetlenné a rendezvényt. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallják.
2: Prókai Árpáddal, a boldvai gyülekezet lelkészével, illetve hát a mai esemény szervezőjével, főszervezőjével kezdem az összeállítást innen a helyszínről. Mi is ez a mai esemény, amin részt vehetünk itt a keresztjének, mind vehetnek részt ma Boldván?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez az Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
2: Kicsit tekintsünk vissza a múltjára, hogyan, honnan indult ez a rendezvény, akár az első alkalmakra, hogyan emlékszik vissza, tiszteltes úr, és milyen céllal indították el?
3: Úgy indult, hogy itt Boldván van egy aludtejfesztivál, ami szombatonként volt megrendezve, és itt volt egy színpad, ami itt maradt másnapra is, és akkor indult el bennünk, hogy ne csak egy világi rendezvény legyen itt a templom előtti téren, hanem legyen egy olyan rendezvény, ahol Istent hívjuk segítségül, és ebből nőtte ki magát ez a rendezvény. Most már a kettő szétvált, az Alutej Fesztivál ősszel van, mi ilyenkor nyár elején szervezzük meg ezt az alkalmat, de az volt a célunk ezzel, hogy elsősorban a falubelieket megszólítsuk, hogy megismerjék Istent. Felekezettől függetlenül hívogatjuk erre a falubelieket, és ezen túl menően pedig azokkal is kapcsolatunk legyen, találkozzanak egymással azok a keresztény testvérek, akik talán ismerik egymást, de itt Isten jelenlétében együtt tudnak lenni.
2: És hogyan képzeljük el, mekkora munka a gyülekezet, hogyan segít önöknek, mekkora munka, ez úgymond a háttérbe mi zajlik?
3: Nagy munka, hiszen általában 2-300 embert várunk, és ezt meg kell szervezni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és például a színpadot azt mindig fölállítják nekünk, itt a templom előtti téren leírják a füvet, tehát segítenek, hiszen úgy gondolom, hogy ez nem csak a gyülekezetnek, hanem az egész falu közösségnek fontos, és emellé odáll az önkormányzat, odáll a polgármesterasszony is, és hát persze a presbiterek gyülekezeti tagok, már a héten, egész héten erre készültünk, tegnap már sátorállítás volt, ma délelőtt székpakolás, tehát van, és hát utána lebonyolítani, vezetni, megkínálni az embereket, sokan a gyülekezetből süteménnyel készülnek, ahogy vendégül tudjuk látni azokat, akik ide érkeznek, tehát ezek a feladatok azért ott vannak.
2: Mi a mai nap programja, hogyan állították össze tiszteletes úrék, kiket várnak, mi a mai nap programja, esetleg itt már látom, hogy a sátraknál is kipakoltak, mivel és kikkel várják a résztvevőket?
3: Nap programja, ez már olyan megszokott, rendszerén zajlik. A szomszéd településen van egy református szeretet otthon, férfiak vannak ott, fogyatékkal élők, és ők mindig szolgálnak. Énekkel, verssel, nagyon szeretjük hallgatni őket, és ilyenkor az ember belegondol abba, hogy olyan ritkán adunk azért hálát, hogy mi egészségesek lehetünk, és ők a maguk kis fogyatékosságukkal együtt mégis Isten tudják dicsőíteni, ez csodálatos. Ők kezdenek mindig, polgármester asszonyunk mindig itt van és köszönti az egybegyűlteket, és dicsőítés lesz. Most egy ökumenikus csapat állt össze, baptista testvérek, és a mi ifinkből és a Miskolci Belvárosi Református ifiből összeállt csapat, akik dicsőítik majd az Urat. Lesznek bizonyságtételek, egy ifisünk és az ige hirdető felesége tesz bizonyságot. Erdélyből, Szilágy Nagyfaluból érkezett közzénk az ige hirdetője, ő fog igét hirdetni, és a végén pedig áldással bocsátjuk el az embereket.
2: Hogyan látja, mennyire népszerű a program, kik szoktak eljönni, honnan szoktak érkezni? Ha jól tudom, nem csak innen a falubeliek szoktak érkezni.
3: Nem, sokszor határon túlról is érkeznek. Most már tudom, mert láttam, hogy érkeztek Budapest mellől testvérek, és sok felől jövünk. Elsősorban a településnek van ez az alkalom, de örülünk annak, hogy most már országos híre van az alkalmunknak, és így együtt tudunk lenni azokkal is, akik máshonnan jönnek. És látom azt is, hogy a településünkről is nem csak reformátusok, hanem más felekezetűek is eljönnek, együtt vagyunk, vágynak arra, hogy közösségben legyünk.
2: Tiszteletes úr, hogyan látja, miért fontos, miért jelentős korunkban, napjainkban egy ilyen rendezvény? Láthatólag egy kicsit a gyülekezetek is ugye fogynak, zűrzavaros időket élünk. Hogyan látja, miért is fontos így egy ilyen időszakban egy ilyen rendezvény?
3: Az elidegenedés és az elmagányosodás korát éljük. Bezárkóznak az emberek, és ez a rendezvény arra jó, hogy nyissunk. Nyissunk egymás felé, legyünk nyitottabbak, és egy lelki élményt kapjanak, ami talán a hétköznapokban is, amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, vagy bármi, vissza tudnak emlékezni, hogy igen, ebben a közösségi élményben ott jelen volt Isten, jelen voltunk mi, és együtt valami olyat kaptunk, ami tovább lendít, tovább visz bennünket, talán el is segít bennünket Istenhez, Jézus Krisztushoz.
2: Tiszteltes úr, hogyan látja akár a szervezőcsapat, akár önök mit kapnak ettől a rendezvénytől, amikor már lecsengett, megszervezték, és már úgymond pakolnak elfele, milyen érzések vannak a végén ilyenkor önökbe? Itt inkább a múltra gondolok, mert ugye még a mostani az most kezdődik.
3: Hát a nagy fáradtságon túl, mert azért nagyon elfáradunk, egy mély békesség, öröm, hogy Isten itt volt közöttünk. Csak egy emlék, jött a szolgálat tévő hozzánk pár évvel ezelőtt, és a szomszéd faluban még esett az eső. És gondolta magában, hogy mi lesz itt. És mikor beért Boldvára, itt sütött a nap. Isten fölöttünk tartotta a kezét. És amikor vége lett az alkalomnak, az utolsó széket is bevittük az udvarra, innen a térről, akkor leszakadt az ég, és ömlött az eső. De Isten, amíg ez az alkalom volt, addig fölöttünk tartotta a kezét, és ez egy olyan csodálatos, vissza-vissza emlékszünk erre, hogy hát igen, érdemes csinálni.
2: Ősz Ferenccel, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet lelkészével, tiszteletesével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, és hogyan kapcsolódtak össze a rendezvénnyel?
4: Hát Szilágy Nagyfaluból érkeztünk, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet részét képviseljük, és igazából ezzel a rendezvénnyel Árpén vagy Árpádon keresztül találkoztunk. Egy csendes hétvégén voltunk együtt egy férfi elvonuláson, mint férfiak, és ott szövődött egy ilyen, úgy tűnik, életre szóló barátság közöttünk, és próbáljuk besegíteni egymásnak azt, ami a mi részünk, amit meg tudunk csinálni, és szeretnünk a lehető legjobban megcsinálni Jézus Krisztus dicsőségére.
2: Árpáddal, tiszteltes urak, egy kicsit, ha szabad megkérdezni, milyen a kapcsolat, hogyan szövődött, hogyan tudják egymást segíteni, így akár a gyülekezetek vagy a közösségen belül.
4: Tehát azt kell látni rólunk, hogy két különböző természetű emberek vagyunk, két totál ezer idegen ember, akit Jézus Krisztus vére egybe mosott, egy vér alá jöttünk, és ezért igazi testvérek vagyunk. Olyan testvériség köt össze, amit nem tud a vértestvériség, semmiféle fajta emberi rokonság összehozni. Van egy olyan barátság, amelyik kölcsönös, amelyik kélt oldalú. Ő is eljön, és feleségestül eljönnek hozzánk, amikor szellemi segítségével van szükségünk, hogy együtt, egy erővel emeljük fel az Úr nevét, mert az mindig óriási hatása van, amikor ezer idegen emberek testvérként állnak oda egy közönség elé.
2: Mai alkalomra honnan jött a meghívás, a szólítás, illetve hogy mivel készült, hiszen ha jól tudom, ön lesz az ige hirdető itt a boldvai szabadtéri evangelizáción.
4: Hát ez nagyon érdekes volt, mert ismeretlen csapat felé szolgálok, és elgondolkoztam, hogy mit lehetne, és nem jutott eszembe semmi. Aztán, amikor imádkoztam, a következőt kaptam az Úrtól, hogy olyan emberek vannak itten, akik három területen kérnek bátorítást. Az egyik az, hogy valószínű lesz olyan, akinek újjászületése van szüksége, és arra is kell bátorítani az embereknek, hogy van lehetőség. Lesz olyan, akinek új erőre van szüksége, mert megfáradt, leterhelt, és valószínű már kezdi megunni ezt az egészet a terhelés miatt. És arra van szükség, hogy új erőt kínáljunk fel Jézus nevébe. És van egy harmadik csoport, amelyik arra lehet híres, hogy bár újjászületett, bár már túl van a leterhelésen, felemelkedett, de nem látja már az értelmét. Szolgál orvérzésig, és nem látja, hogy ebben van, amikor van értelme, és megcsüggett a hitibe. És fontos, hogy felajánljunk egy olyan lehetőséget, hogy van egy új hit, hihetünk abba, hogy Isten meg fogja áldani azt a munkát, amit végeznek. Ez a három irány van, amit szeretnünk megcélozni.
2: Milyen igét hozott esetleg, és mit szeretne kibontani itt a közönségnek, ebben kapcsolatban mit lehet tudni?
4: Tehát az apostolok cselekedetei 13. rész 36. verse, az nagyon elragadó számomra, hogy ott azt írja, hogy mert Dávid miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint meghalt, eltemették atyái vagy elődei mellé, tehát elmúlást látott. És ebből azt láttam meg, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mi elmúlást fogunk látni, tehát az emberi lét az múlandó. Fontos az is, hogy Isten akarata szerint szolgáljunk, mert csak az örökké való, és fontos, hogy a nemzedékünkbe, a magunk nemzedékébe szolgáljunk, ezért a mai alkalomnak a címe is, vagy a témánk címe az, hogy nemzedékünknek a felelőse vagyunk.
2: És hogyan látja, tiszteltes úr, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen közösségi gyülekezet? Egyáltalán most itt hogy érzi magát, hogyan látja a hangulatot, bár még majd ugye most fog kezdődni igazából a rendezvény, nagyon az elején vagyunk.
4: Tehát én jól érzem magam, a hangulattól függetlenül, amúgy a hangulat jó, de azt tartom, hogy az, hogy érezzük magunkat, az attól függ, hogy mi hogy gondolkozunk, és én jól akarom érezni magamat. Másodszorra pedig azt látom, hogy fantasztikus csapat verődik itt lassan össze, ez már egy óriási hangulat. Aztán nagyon fontosnak látom az ilyen alkalmakat, mert egy olyan világban élünk, ahol le vagyunk hajtva, le vagyunk terhelve, ahol követelik tőlünk azt, hogy teljesíts, mindenütt a teljesítményrendszerben vagyunk, itt pedig elengedhetjük magunkat, feloldozhatjuk egy kicsit a bűneinktől tulajdonképpen magunkat, hallunk egy kis vigasztalást, egy kis örömhírt, egy bátorítást, és emellett még találkozunk emberekkel, akik akár barátok, akár idegenek, akár testvérek, akár nem testvérek, de megláthatjuk, hogy egy közös csapatnak vagyunk a tagjai, és hogy felelősek vagyunk egymás iránt.
2: Bódis Sámuellel és Meleg Kristóffal beszélgetek, mint itt a dicsőítő csapat, mondhatjuk azt, hogy zenekar tagjaival. Sámuel, az első kérdésem az lenne, hogy hogyan alakult ki a mai napra ez a kis közösség, zenekari közösség?
5: Természetesen köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ez egy igen hirtelen ért felkérés volt a Boldvai Református Egyház részéről, ugyanis előre megszervezettem, volt egy olyan csapat, akit ők felkértek, és tudomásom szerint sajnos balesetet szenvedtek, ezért nem tudnak itt jelen lenni, és ez ártalmatlan kis kérdéssel készültünk. Hát a felkérés annyiból állt, hogy drága Sámuel, te vagy az egyik menedék várunk ebben a helyzetben, ugye rájössz szombaton, egy zongora kell, meg hangosítás, és hát ez így indult a lelkész pár részéről, ez az ártalmatlan kérdés. És hát természetesen igyekeztünk készülni erre. De itt a helyszínen azért szembesültünk azzal, hogy nem csak zongora lesz, hanem így kiegészülünk, aminek én természetesen nagyon örülök, mert azért mégis egységben van az erő, meg ez a mai nap arról szól, hogy keresztény emberek felekezettől függetlenül egy adott településért megmozdulunk, és az evangéliumot, Jézus Krisztus munkásságát, a munkáját az életünkben demonstráljuk, megosztjuk az itt élőkkel, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök annak, hogy egy viszonylag összeforrott csapatnak egy kívülálló tagja vagyok ebben a konstrukcióban, de mégis hozzátehetek valamit, és mindezt Isten dicsőségére tehetem.
2: Kristóf, nektek hogyan alakult ez a felkérés, hogyan csatlakoztatok ki?
6: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hasonló a mi történetünk is, Prókai tiszteletes úr pont nálunk volt, amikor az ifi csapattal próbáltunk, és akkor odajött hozzánk, hogy sajnos történt egy baleset a dicsőítő csapattal, aki a szombati napra érkezett volna, és megoldható lenne, hogy esetleg beugrunk, és együtt dicsőítünk. És valakinek jó volt az időpont, valakinek nem, de hála Istennek összetudtunk szedni egy olyan csapatot, és összetudtunk állni, úgy, hogy fel tudjunk utána állni a színpadra, és együtt tudjunk dicsőíteni. És tiszteletes úr mondta, hogy Sámuelék is el tudnak jönni, és tudják hozni a zongorát, a hangosítást. Szóval Isten kegyelméből összeállt az a zenekar, amivel ki tudunk állni, és mindenki tudott hozni egy hangszert, amin tud játszani. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy egy ilyen hirtelen és SOS esetben és helyzetben is meg tudtuk azt oldani, hogy ki tudjunk állni és dicsőíteni tudjunk együtt.
2: Hogyan látod, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen összejövetel? Ugye Sámuel ugye említette, hogy felekezettől függetlenül itt mindenki találkozik, és nem csak falubeliek, hanem, ha jól hallottam, tiszteltes úrtól, Budapestről is érkeztek. Te, mint fiatal jelenkorunkban, hogyan látod ezt, miért is fontos egy ilyen összejövetel?
6: Én nagyon hálás vagyok az ilyen alkalmakért. Ez kicsit másabb, mint egy vasárnapi templomi istentisztelet, mert most jelen esetben a szabadtéren vagyunk, jó idő van, hála Istennek, és ahogy említve volt, több helyről tudnak jönni az emberek, több felekezetekből, ilyenkor össze tudunk gyűlni, és össze tudtunk most is gyűlni, és ez egy kicsit lazább hangulatú program, ami most itt lehetünk. És én fiatalként azért szeretem például az ilyen alkalmakat, mert itt nem egy ilyen kötött liturgia van, hanem ugyanúgy van igei része, van ének dicsőítés része az alkalomnak, de mellette nagyon sokat lehet beszélgetni az itt lévőkkel. A kisgyerekeknek van ugrálóvár, lehet festeni, rajzolni, lehet teázni, sütit kapni, amit csak szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmak nagyon összetudják hozni az itt lévő embereket.
1: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiónk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így eltala az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt,

0: is a neveltjei az oktatásba, ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról, másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben, harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak, és személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
1: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférába? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
0: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első, másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
1: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
0: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
1: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
0: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy ez sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt, ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyenlőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
1: És kaptál egy díjat, hogyan érintett?

0: Igen, amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a hőketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
1: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
0: Hát ezek szerint.
1: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
0: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy 1/2 évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár 1 hónapra vagy 2 hónapra, hogyha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt a az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
1: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktoranddusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan.
4: Határtalan.
3: A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamatstopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyírítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró falfestménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
2: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral, és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszki Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lényeg, még a másik kijáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik, a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lényeg, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
2: És tíme a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
4: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis a mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson, ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is, ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki. De úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, igen, ő is jó, ő is jó. Persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
2: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
4: Igazából nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. A múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is. Így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne. Ugye az ötletek születtek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
2: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
3: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, hogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokába a jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
2: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket, mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
5: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
2: Hogyan vetted ki a részedet, akár tényleg itt melyik részet te mit festettél, illetve milyen plusz ötletet adtál hozzá? Tanárnőjék említették, hogy ezért ti is kreatívak voltatok, és tettetek hozzá ti is saját magatok.
5: Én igazából az olyan munkákat végeztem, mint például a mérések, egyenes vonalak, ki lett nekem külön adva, hogy a precíziós munkákat én végezzem. Szerencsére nem nagyon remegett a kezem, úgyhogy az ilyen egyenesebb vonalakat, az ilyen szabályosabb dolgokat én szerettem volna elkészíteni, mert ezt közelebb érzem magamhoz, mint például a nagyobb felületek festését, ez közelebb áll hozzám.
2: A téma az amúgy mennyire tetszik, te mennyire tudtad beleélni magadat így, hogy készen van, mit szólsz hozzá?
5: Abszolút kellett hozzá fantázia, hogy az ember tényleg el tudja magát engedni. Szerintem szükség van erre is, nem csak a megszokottra, nem csak a realitás talaján szabad maradnunk. Szerintem kellett már egy ilyen kicsit föltől elrugaszkodott monumentális dolog, ami tényleg elindítja az ember fantáziát. Nekem nagyon tetszett, hogy ez nem egy megszokott dolog, ilyet még nem láttam a városban, meg sehol se.
2: De alkotás közben milyen volt a hangulat, hogy éreztétek magatokat?
5: Szerintem nagyon jó volt, azokkal is közelebb kerültünk egymáshoz, akikkel egyébként nem nagyon beszéltünk iskolán kívül. A lányokkal nagyon jól el voltunk, a fiúkkal is megtaláltuk a közös hangot. A tanárok nagyon sokat segítettek, bármi kérdésünk volt, ott voltak. Én legközelebb is szívesen belevágnék egy ilyen nagyobb alkotásba, úgyhogy én élveztem.
2: És Anna, te hogyan vetted ki a részedet ebből a nagy egészből? Miként alakult, hogyan kapcsolódtál be?
6: Én Orsival tudok leginkább egyetérteni. Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy dologban részt venni, és éreztem, hogy az ötleteim ténylegesen számítottak a projektbe. Én leginkább a hátsó résznél dolgoztam, ott festettem nagyobb felületeket, szabad kézzel mértem, vagy éppen ötleteltem, hogy hogyan alakuljon maga a figura.
2: És milyen figurát festettél, vagy miről szól az, amit te készítettél?
6: Legfőképp a kezet mértem, az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
2: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
6: Az eredeti alkotás, ami már évekkel ezelőtt is itt állt, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal. Szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogyha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen. De igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
2: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem. A kéz ötlete az honnan jött?
6: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldal, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat. Egy utat mutat végül is.
2: az alkotás közben? Mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
6: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
2: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
6: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
2: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
5: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel is, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik. Ez vajon mit ábrázolt? Ez vajon honnan jöhetett neki? Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
2: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide. Te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
7: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
2: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
7: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
2: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
7: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt. Viszont az egyenes vonalhúzás, ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
2: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
7: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
2: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
8: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégán készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
2: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
3: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostor Házi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszky Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
2: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről, tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
3: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járók elők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon, nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pellé összeállítása következik.
2: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
3: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ez pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelet hatályba lépett, amit mi Makuka napnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor innen szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni. És akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makuka napként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
2: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
3: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntartatósággal foglalkozik, az itt van ma nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, ami egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
2: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet kérdezni egyet-kettőt, kikkel vannak itt az állomások?
3: Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a műhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, tehát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egy csíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
2: Hány csapat érkezett itt? Hogyan képzeljük el ezt a versenyt? Mi lesz a nap végére majd?
3: Minket most a 150 éves láz tart izgalomban, mert ugye a 150 éves, az a Makuka évfut jelenleg, és emiatt azt szerettük volna, hogy 300 gyermek legyen itt nálunk, tehát az 250, innen jön a kapocs, tehát 300 gyerek vonul itt csapatokra a szétbontva állomásról állomásra, ez az eddigi legmagasabb szám egyébként, tehát, de ez ezzel függ össze, általában jellemzően 250 körül szoktunk lenni, így az elmúlt események során, de most ezt a 300 fős létszámot sikerült elérni.
2: Mi a célja a rendezvénynek?
3: Hát a célja alapvetően ez a környezetvédelmi edukáció, szemléletformálás. Azt valljuk és hisszük, hogy fiatalkorban ezeket az attitűdöket, ezeket a szokásokat sokkal könnyebb kialakítani, és igazából ez is ennek a része. Tehát nálunk rendszeresen vannak edukációs programok, kázi minden nap jönnek hozzánk iskolai csoportok. Ez egy ilyen élménynap, ahol nagyobb tömegeket tudunk megszólítani, de az üzenete ugyanaz. figyeljünk a környezetünkre, és ez a legfontosabb, és hogy ha a hulladékos oldalról nézem, hogy tekintsünk egy kicsit másképp már a hulladékra is. Tehát sokkal inkább erőforrásként, alapanyagként kell, hogy kezeljük, nem pedig egy olyan dolog, amit eldobunk, mert nincsen már rá szükség.
2: Hogyan zárul majd a nap? Mi lesz a nap zárása?
3: Hát a nap zárása a hagyományoknak megfelelően egy alma koncerttel fog zárulni, tehát egy koncert élmény a végén, amikor már elszabadulnak az indulatok, és a tánci a főszerep.
2: Nagy Edith Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottok a rendezvényről?
4: Az Avastetői Iskolából érkeztünk két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-jel és a 4x2-vel, és 32-en jöttünk.
2: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a makukáció rendezvényről?
4: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
2: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
4: Nagyon jó hangulatúnak látom, vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal, nagyon jól érzik magukat, azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
2: Mi a feladat itt, ha jól látom, hogy csapatokban vannak, versenyeznek is, mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
4: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosárlabdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
2: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
4: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
2: Most itt milyen a tudás a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés. Mit tapasztal, mennyire ügyesek?
4: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják. Ügyesek, a feladatok nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
2: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemelne, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
4: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is, úgy nagyon jó feladatok.
2: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
4: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk. Nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nem régen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
2: Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirehu-nak a makukációjához? Hát, ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
5: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
2: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
5: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényre, ők szétlettek a csapatok szedve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
2: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
5: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol 4 gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk. A tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőbe, spájzba hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzel festett, nagyméretű fajátékok.
2: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen pluszt kaphatnak itt?
5: Ugye itt el vagyunk kényeztetve, mert ezek a csapatok válogató csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintünk, szóval ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörbe, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
2: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
5: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk, megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszdé, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újrahasznosítás, vagy újrafelhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladékra, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
2: Román de Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte? Rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
6: Igen, a Mirehuj és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a Műszaki Föld és Környezettudományi Kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk Műszaki Föld és Környezettudományi Karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladék gazdálkodással is, és hát

0: Zeneslám című műsorunkat hallották, melyben a Szeredás együttes 2005-ben megjelent Kuchare hajdúsági népzene című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő Békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézy Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Nyári szezonális élelmiszer